0: Rádió. Minden magyar.
1: Vilgó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié.
2: Hát Isten, ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a budapesti dalszerző következik, Flozz, aki a dark pop és a kísérleti elektronika világában mozog. Mély levegő című dal a tavalyi Aura című lemezén hallható eredetileg, most pedig én hozom neked itt a Petőfit.

0: 0630 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most az éjszakában a Dal 2026 színpadáról is ismerős Mocskonyi Dörgő idei zenéje következik. A Mindenkinek jár egy kis rock and roll itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Az elmúlt percekben Bradics Jácint Miért félnek álmodni című dala szólt, amit most már is a jazztelen, mára már mondhatni, hogy klasszikusra követ itt a Petőfin, ez a Kaja meg Szex.

0: ráér.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után
1: most mérőjel következik a Petőfi Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra,

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Az egyik pillanatból jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton örök ábrán marad. A

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most az éjszakában Nádas Barbi következik, és Ő mondja ki című érzékeny, mégis határozott dala, amit a Dal 2026-ból ismerhetünk, most pedig én hozom neked itt a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Egy napjainkban nagyon felkapott és széles körben is egyre népszerűbb zenész következik most, aki nem más, mint Szabi Kíz. Idei Bankrablás című lemezéről következik most egy remek dal itt a Petőfin, méghozzá a Kardiológus.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál rendhagyó módon Fekete Laci. Most a Dal 2026-ban is feltűnő Nikóval folytatjuk, és azzal a zenéjével, amit a közkedvelt műsorban is hallhattunk már tőle korábban, ez a Hányszor itt a Petőfi.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most az éjszakában Verép Tomi következik, akit szerintem senkinek sem kell bemutatni, ugyanis a tehetséges színésznek és énekesnek eléggé népes követőtábora van. Itt nálunk most 2021-es Miénk volt a világ című dala következik.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Aláírásgyűjtés indult december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért. Napos, gomoly felhős idő várható, de egyre melegebb lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot, és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is várják a javaslat támogatóit. Kórházvezetői megbízásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza, Borsodi Megyei Kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Róbert, a budapesti Bajcsi Zsilinszki Kórház orvosigazgatói megbízatása. A munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Átadtak két elektromos autóbusz Kaposváron, a nyár végéig további 42 elektromos járművet állítanak szolgálatba. Szita Károly polgármester elmondta, Kaposvár lesz az első város Magyarországon, ahol kizárólag elektromos járművekkel biztosítják a tömegközlekedést, és ugyancsak az első, ahol önvezető autóbusz jár majd. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjármű adó már Quicklinkkel is befizethető, nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek, így már csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül. Túlszámlázó dugulás elhárítókat tartóztattak le Pest megyében. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, amelyeket ugyan el is végeztek, de a valósár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök több helyszínen, például Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, három embert letartóztattak. A nyomozók várják további károsultak jelentkezését.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, a hajnali 12-19 fokról 30-34 fokra melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Itt van a legkorábban kelő barátod. Ciao, szia, üdv a pékeknek is, ők már lassan befejezik már a műszakot, viszont ha te most kelsz és éppen törölgeted a szemed, akkor segítünk kicsit jobban felpörögni, és belehúzunk a napba. Kedva július 14-e és az Imago Mundi kezd. Ciao!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

Hétvégén újabb hidegfront hozhat majd lehűlést a távolabbi előrejelzések alapján, de addig még a hét közepén egy kis csapadék érkezhet, szerdára legalábbis ezt mondják, aztán csütörtök, péntek újabb 33 fokos

Jó reggelt, 6 óra 27-kor. Ő volt Saya Noé. Ez pedig nem más, mint a A műsorvezető Kenész Kolos, és örülök neki, hogy minket választott el a KED reggelben is. Tegnap otthon hagytam a reggelim, ma végre sikerült betennem a táskába, szóval, hogyha te is kipakolgatod a pultra, ne hagyd ott, hiszen akkor ott fogsz szomorkodni egész nap a pulton. Nálunk pedig már is érkeznek az összefoglalók az elmúlt nap eseményeiről. Felhívják például arra a figyelmet, hogy augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000 előtt kiállított könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Szóval, hogyha neked esetleg ilyened lenne, vagy tudsz esetleg olyan idős rokonról, akinek még ez a könyvformátumú, tehát határidő nélküli, lejárati idő nélküli személyazonosító igazolványa van, akkor mindenképp értesítsd és segítsd esetleg a cseréjét, a kormányablakban van természetesen erre lehetőség.

0: Ezt követően a Kossuth téren DJ-kkel folytatódna hajnal 3-ig diszkóval, fényfestéssel és lézershowval. A tervek szerint a budai oldalon a Műegyetem környékén aznap és a következő éjszaka is elektronikus zenei programokat rendeznének. Aztán megjelent a Chat Control rendelet, elfogadta az Európai Parlament ezt a szabályozást, amely 2028-ig lehetővé teszi a technológiai vállalatoknak, hogy a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmak után kutatva átvizsgálják az üzeneteket. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, szemlézzük majd a hírpercek után, meg a New Level Empire felvételét követően.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
6: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Elfogadta a 17. alaptörvény módosítást az országgyűlés. Több külföldi áldozata is van a múlt heti dél-spanyolországi erdőtűznek. Napos, gomoly felhős idő várható.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, napközben mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
7: Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot, és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása. Jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy az országgyűlés elfogadta az alaptörvény módosítását. A volt kormányfő Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így szerinte a döntései sem lesznek azok. Sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát a Velencei Bizottság, így csak októberben tűzik azt napirendre. A Sándor Palota közölte, az államfő szerint az országgyűlés döntése sérti az alkotmányos rendet, így a módosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Szervezet véleményét. Lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról Gulyás Gergely, döntését azzal indokolta, hogy a képviselőcsoportot olyan politikusnak kell vezetnie, aki indulhat a következő választáson. Este az ATV műsorában elmondta, javaslatot tett az új frakcióvezető személyére, de a nevét nem árulta el. Az alaptörvény módosítását úgy értékelte, hogy az a választójog korlátozása, ami ellen tiltakozni kell.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
7: A főpolgármester szerint ideje lenne örökre elengednie az augusztus 20-ai tűzi játékot. Karácsony Gergely úgy véli, lehet méltó állami ünnepséget rendezni levegő és zajszennyezés nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Közösségi oldalán azt írta, jó irány, hogy a kormány kiszabadítja az állami ünnepet az Orbán kormány pazarló örökségéből, de mint fogalmazott a programban, még mindig ott van a tűzi játék. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszünet keleti nappal nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete a referendum kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is várják a javaslat támogatóit. Megnövekedett zajhatás várható a napokban több nagyvárosban és környékén honvédségi gyakorló repülések miatt. Csütörtök este 6 és éjfél között egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében repülnek a pilóták, az éves kiképzési tervnek megfelelően a lakosság megértését kérik.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
7: Letartóztatták azt a férfit, aki elgázolta az őt igazoltatni akaró rendőrt csütörtökön a Tolna megyei Kapos szekcsőn. A járőr meg akarta állítani, de a sofőr nem lassított, elütötte a rendőrt és fékezés nélkül továbbhajtott. A járőr súlyosan megsérült, kórházba vitték. A sofőrt egy napon belül elfogták, hivatalos személy elleni emberölés kísérletével gyanúsítják. Kiderült az is, hogy korábban ittas vezetés miatt bevonták a jogosítványát. Áfacsalókra csaptak le a fővárosi nagybani piacon. Az adóhatóság szerint az érintett vállalkozás 3,7 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítható. Az Európai Unióból vásároltak nagy mennyiségben gyümölcsöt, jellemzően banánt, amelyet magyarországi és uniós partnereknek adtak el. Adófizetési kötelezettségüket fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal csökkentették, de a fennmaradó áfát sem fizették be. 7 ember gyanúsítottak meg, közülük 2 őrizetbe is vettek.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
7: Újabb csapást mértek az orosz árnyékflottára az ukránok. Tegnapra Virradóra 15 hajót, köztük 7 tankert ért találat, közölt az ukrán dunajőrök parancsnoka, aki szerint a múlt héten több mint 100 hajó ellen hajtottak végre eredményes légicsapást. A Krímben és Ukrajna más orosz megszállás alatti területein több energiaelosztó állomásra is csapást mértek. Közben az oroszok dél-ukrajnai városokat támadtak, Odesszában és Zaporizsjában legkevesebb 10 megsebesültek. Lakóházak és egészségügyi intézmények mellett találat érte az egyik közlekedési vállalat telephelyét is, több busz kiégett. Csúcs találkozót tart ma az Ukrajnát támogató úgynevezett Tetre készek koalíciója Párizsban. A 37 ország képviselőit, köztük uniós vezetőket, az ukrán elnököt és a NATO főtitkárát a francia elnök fogadta, aki üdvözölte Európa stratégiai ébredését a béke érdekében. A csúcs találkozót a július 14-i franciai nemzetű ünnep köré szervezik, célja Ukrajna további támogatása, elsősorban a légvédelemre és a fegyvergyártásra összpontosítása. A Kreml szóvévője szerint az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciója nem békét akar, hanem a háború folytatását. Dmitrij Peszkov közölte, az Ukrajnát támogató országok azzal áltatják magukat, hogy stratégiai vereséget tudnak mérni Oroszországra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
7: Gyújtogatás okozhatta a tüzet Párizs közelében, a Fontainebleau-i erdőben. A francia belügyminiszter szerint erre utal, hogy a lángok nagyjából 10 helyen lobbantak fel. Eddig az erdő mintegy 5%-a több mint 800 hektárnyi terület égett le, csak nem 1000 embert kellett kitelepíteni a környékről. Az erdőtűz megfékezésére vízbombázó repülőgépeket is bevetettek, az oltás napokig eltarthat. Több külföldi áldozata is van a múlt heti dél-spanyolországi erdőtűznek. Eddig 4 brit, 1 francia és 1 belga állampolgárt azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a legégett terület átvizsgálása még tart. Múlt csütörtökön egy útmenti elektromos vezeték leszakadása miatt csaptak fel a lángok, amelyeket csak vasárnapra sikerült megfékezni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte napos idő várható. Záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 30-34 fokra melegszik a levegő.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó reggelt kívánok, Katona László vagyok. Gambiai középpályással erősített az Eto'o FC. A labdarúgó NBA címvédője hivatalos oldalán közölte, hogy a 2007-ben született Modulamin Massa Győr színeiben folytatja a pályafutását. Massa téli időszakban érkezett próbajátékra az Eto'ohoz, teljesítményével pedig meggyőzte a klub szakmai vezetését, és március óta már a felnőtt csapattal készül. Jakobisvili Áron az FC Barcelona együttesével kezdte meg a felkészülést a 2026-27-es labdarúgó idényre. A katalánok beszámolója szerint az első edzésnapon 25 játékos vett részt, köztük az egyszeres válogatott kapus. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes honlapján jelentette be, hogy újabb egyéves megállapodást írtak alá a játékossal. Vereséggel kezdte a középdöntőt az U20-as magyar férfi kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. Svédország-Magyarország 40-24. Molnár Attila 400-as futásával zárul a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét meg akarja szerezni a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. A Nemzetközi Szövetség aranykategóriás versenyének tegnapi sajtótájékoztatóján Spiriev Attila sportigazgató elmondta, a mezőny megüti a Gyémántliga viadalok színvonalát. Mások mellett 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol 20 nemzetközi számban összesen 51 ország atlétái versenyeznek majd, ami rekord a verseny történetében. Köszönöm a figyelmüket!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

Voodoo szólt a Petőfi Rádióban 6.48-kor. Jó reggelt mindenkinek, már is segítünk az utakon. Petőfizőknek erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. A 10-esen is többen haladunk befelé a város határtól, természetesen Budapestről van szó, a 11-es úton befelé a Pünköstürdő utca előtt, illetve az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a Szilas pihenőhelytől már több autó közlekedik, szóval óvatosan, a rádiókkal pedig jó hangosan! Van valami aktualitás a reggelnek, ez most is így van. Nem sokára a Lábas Viki érkezik majd a Petőfi Rádió stúdiójába, és többet tudhatsz meg legújabb trackjéről, ami a 30-valahány. Éppen ezért kérdezzük tőled, hogy neked mi van a bakancsi listádon, ott van a Petőfi Rádió Facebook oldala. Írd meg, hogy neked van esetleg valami olyan dolog, ami ott van a fejedben már régóta motoszkál. Ne adj Isten, még egy listád is van, amin gyűjtöd ezeket az ötleteket, és szeretnéd megvalósítani őket a jövőben. Ezeket gyűjtjük ma reggel. Legyél vidám, legyél pozitív, legyenek élményeid, emlékeid, amiket felelevenítesz, és ezáltal esetleg tervezel, lehet, hogy még ötletet is kapsz a műsorból.

Szívünk szerint ezt a dalt is hallgatnánk még egy darabig. BLR-től hallottad ezt a nagyon pozitív felvételt 6 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt, a mikrofonnál Kenész Kolos, hallható a Pető.

0: is majd az előrejelzések alapján, hiszen akkor egy kis csapadéktól felfrissülhetünk, aztán csütörtökön, pénteken ismét egy kis hőség, és bizony hétvégére fog elromlani az idő, ezt mondják legalábbis most a szakértők. És van egy IT szakértő is, aki elkezdett foglalkozni ezzel a chat control törvénnyel, és válaszolt a követőinek, hogy van-e alternatíva egyáltalán kikerülni ezeket a dolgokat, vagy mit is jelent egészen pontosan ez az egész Szekrény Péter IT szakértő TikTok videójából hoztam neked egy részletet.
1: Hát, hogy milyen üzenet küldött ajánlanék, amit nem fognak tudni lehallgatni, nem lesz ilyen, srácok. Tehát, hogyha az EU meghozza ezt a törvényt 2028-tól, hogy ténylegesen még a titkosítás előtt kell egy központi helyre küldeni az adatainkat, az információinkat, a szövegeinket, akkor ott nem lesz más megoldás. Itt még volt a Szignál, aki hezitált, és azt mondta, hogy lehet, hogy beépítem, lehet, hogy nem építem be, de ha nem építi be, akkor távoznia kell az EU-ból. Esetleg még az működhetne, hogy összeállunk 100-an, 1000-en, 10000-en, és akkor egy központosítás nélküli üzenetküldőt fogunk használni, ahol mindenki egy kicsikét szerver lesz, és akkor annak semmi köze egy központhoz, egy nagy céghez. De ez mennyire reális? Amúgy a lehallgatás, azt ne úgy értsétek, hogy valaki ott fogja olvasgatni az üzeneteinket, de hogy is senkit nem érdekel. Beküldik egy adatközpontba, ott meg mesterséges intelligencia bizonyos szavakra, összetételekre, mondatokra fog keresni, és jelez, hogyha valahol valami problémát lát. Ez várható. Tegyünk rá magasról. Komolyan.
0: Hát igen, tegyünk rá magasról, legalábbis próbáljunk, de azért mégiscsak, hogyha az ember ilyen hírekkel találkozik, hogy belen fognak nézni az üzeneteibe, akkor megértem, hogy megrökönyödik, de nyugi, 2028-ig még nagyon sok víz lefolyhat a Dunán. Ki tudja, hogy mi történik, hogyan módosítják ezt a dolgot, lehet, hogy ők is átgondolják. Mi nem módosítunk azon, hogy a magyar felvételekkel ébresztünk téged, már is a Carson Comey zsulló újdonságával belenézünk abba a bizonyos szemüvegbe.

0: parancslistádon? Mi az az élmény, amit mindenképp meg szeretnél az életben valósítani? Szívesen fogadunk minden hozzászólást, és 7:30-tól pedig Lábas Rikit itt a stúdióban egy vadi új dallal, ami a Petőfi Rádióban szólhat először, meg majd Palu is jön hozzánk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ma a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozása lesz napirenden az országgyűlésben. Több külföldi állampolgár is meghalt a dél-spanyolországi tűzvészben. Napos, gomoly felhős idő várható, de egyre melegebb lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik 9 órakor az országgyűlés mai rendkívüli ülése. A képviselők tárgyalnak egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról, illetve a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetéséről. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását tegnap az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottált az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. Tűzi játékmentes augusztus 20-ai állami ünnepet szorgalmaz a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, jó irány, hogy a kormány igyekszik kiszabadítani az ünnep szervezését az Orbán kormány pazarló örökségéből, ugyanakkor lehet méltó és látványos ünnepséget rendezni, a tűzi játék levegő és zaj szennyezése nélkül is, és lenne jobb helye az arra költött közpénznek. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldtek felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni, mert a komoly bírságon felül az adószámát is elveszítheti, aki nem tesz eleget a kötelezettségének. A NAV 30 napot biztosít a pótlásra. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni ártatlan polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Több külföldi állampolgár is van a múlt heti dél-spanyolországi tűzvész halálos áldozatai között. Eddig 4 brit állampolgárt, egy francia nőt, egy belga férfit és egy spanyol áldozatot azonosítottak. Az andalúziai tűzvészben 13 ember vesztette életét, de a leégett terület teljes átvizsgálása még nem zárult le.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő, a szél helyenként megélénkül, napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Beülünk melléd az autóba, és elkísérünk téged a melóban. Ez a Petőfi Rádió reggeli műsora, rengeteg zenével, meg most Kenész Kolossal ezen a héten. Örülök, hogy együtt lehetünk. Így fél év után nagyon szuper itt ülni a mikrofonnál, főleg, hogyha ilyen király Paulina dal kezd most 7 óra után. Ez az összes nő!
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

És azt mondják a szakemberek, hogy bizony sárga figyelmeztetés, hogy mire zivatarra, mégpedig ma éjfélig érkezik a hideg front, amely holnapra kicsit felfrissíti majd a levegőt. Erre kell számítanod majd a következő napokban legfőképpen, de nem tart ki sokáig egyébként a történet, ugyanis csütörtök péntek ismételten 33 fokkal lesz megtarkítva, és szombatra jön egy lehűlés, így alakul most az előrejelzés, de abból a szempontból jó ez a frissítő idő, hogy az allergiások kicsit talán fellélegezhetnek, nekik is könnyebb dolguk van, bár ma reggel már kicsit füllesztő volt az idő, ahogy az ember sétálgatott kinn az utcán 6 óra előtt, azért azt érezte, hogy már éget a nap, szóval azért a napvédőkrém az a mai napra mindenképp egy nagyon szuper kiegészítő lehet, de te is kiegészítheted a műsort a véleményeddel, hozzászólásoddal 06 30 30 33 80, de ott a Petőfi Rádió Facebook oldala is. Ma reggel azt kérdezzük, hogy neked mi van a bakancs listádon?

Tudod, ez egy kicsit misztikus dolog. Én szeretem, ha egyedül vagyok. Sokan mondják, milyen csendes ez a lány, de miért kéne, hogy mindig járjon a szám? Kizárom az összes zavaró arcot, és csak figyelem a saját belső hangom. Mikor sok érzés felszabadul, a csend dallán alakul, akkor érzem, hogy önmagam vagyok, mert végre szabadon alkothatom.

A közlekedésben erősödik továbbra is a reggeli forgalom a főváros felé tartó utakon. Ezen felül pedig a fővárosból azt az infót kaptuk, hogy a Budaörsi úton is többen vagyunk, sőt az M3-as autópálya bevezető szakaszán is. A 3-as villamosról is pár szó, a Bosnyák tér és a Mexikói út között nem közlekedik jármű.

Egy azidesi song itt a Petőfi Rádióban. Lost Tiki volt a címe. Köszi szépen, hogy velünk vagy. Pár pillanat, és itt van a 7:30, ezzel együtt Király Erzsébet a legfontosabb információkkal, majd pedig Lábas Viki is érkezik hozzánk, és elhozza neked legújabb 30-valahány című dalát, meg persze egy-két sztorit mindenképp. Folytatjuk nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám. Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ma tárgyalnak a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról az országgyűlésben. Vízi járművek vezetőit is szondáztattak a Tisza-tónál. Napos, gomoly felhős idő várható.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Erősödik a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as bevezető szakaszán, az M0-as keleti szektorán, az M5-ös felé Gyál térségében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: A vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése is. Az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását tegnap az országgyűlés. A Mi Hazánk frakció nemmel szavazott, a Fidesz és a KDNP bojkottálta az ülésnapot és nem vett részt a szavazáson. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Orbán Viktor volt kormányfő szerint, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, a jogtalanul pozícióba ültetett új elnök nem lehet törvényes, így szerinte a döntései sem lesznek azok. Sürgős helyett rendes eljárásban vizsgálja Súlyog Tamás indítványát a Velencei Bizottság, így csak októberben tűzik azt napirendre. A Sándor Palota közölte, az államfő szerint a módosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Nemzetközi Jogi Tanácsadó Szervezet véleményét. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök a hétvégén a Tisza-tó térségében, mérték a vízi járművek sebességét és szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vízen is. A háromnapos razzia során 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. A vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárást indítottak. A nyár hátra lévő részében további ellenőrzések várhatók.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Az én országom szólt Bájlekszel és a csapatától a Petőfi Rádióban. 7 óra 35 perc van, jó reggelt kívánok mindenkinek, és ahogy ígértük, kiegészültünk a stúdióban. Itt van velünk Lávas Viki, jó reggel!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia Viki, hogyan ébredtél?
1: Egyébként egész könnyen ébredtem. Egyedül annyit felejtett, a reggeli rutinomat nem csináltam meg még.
0: Az mit jelent?
1: Van egy ilyen kis légzőgyakorlatos cucc, meg most kaptam a Yangtól a koncertünk után pár ilyen tai chi slinket, úgyhogy majd ezt még így be fogom építeni.
0: Én is úgy voltam most az utóbbi napokban, hogy mivel még nincs meg a rutin, tegnap a reggelimet hagytam otthon, ma meg majdnem a borotvámmal mostan fogad, de...
1: Előfordul. A borotvával azért néha vigyázz.
0: Igen. Alapvetően ugye új dalod jelent meg múlt héten, ez a 30-valahány, ez az apropója beszélgetésünk, viszont azért nagyon sok minden történik körülötted. Most szombaton is volt például előadásod, az Én szívem játszik, ez egy összművészeti est, ez mit akar?
1: Nagyon beleszerettem ugye a kortárs balettba még egy 4-5 évvel ezelőtt, és úgy döntöttem, hogy miért is ne vinném ezt tovább, és írtam egy lemezni anyagot egy darabhoz, ami igazából a saját életemet, az elmúlt egy évemet dolgozza fel, elég sok minden történt ugye velem, és ebben vannak ugye táncosok, van vizualitás, amivel kiegészül ez az egész, és nagyon őszintére sikerült, úgyhogy hál' Istennek telepakoltuk a Városmajori Szabadtéri Színpadot is, és eléggé megtapsolt minket a végén a közönség, úgyhogy az alternatív nem tudom, műfaj ellenére tökre befogadóak az emberek.
0: Mi történik mondjuk egy ilyen több mint egy órás előadáson?
1: Hát elmesélem a gyerekkori traumáimtól elkezdve azt, hogy a zeneiparnak milyen árnyoldalai vannak, igen, elnézést, hogy nekem is reggel van, és adok ezekhez feloldozást, vagy pedig egy ilyen kezet, hogy nincsenek egyedül az emberek akár, tehát nem csak a zeneiparon belül, hanem kívül is így a hétköznapi problémáinkkal, így nem vagyunk egyedül, és hogy azért vagyunk mi zenészek, hogy ezekben egy kis oldást teremtsünk.
0: Annyira jó hallani, meg nagyon szeretem az olyan embereket, akik tényleg ilyen módon is segítenek másokat, mert én is azt gondolom, hogy sokszor hiheti azt az ember a problémáival, hogy egyedül van.
1: Hát én is így hiszem egyébként nagyon sokszor.
0: De kapsz amúgy mondjuk egy ilyen est után visszacsatolást?
1: Igen, de mondjuk én nagyon nehezen fogadom még továbbra is a pozitív meg a negatív kritikákat is, úgyhogy inkább nem is az estre gondolva, hanem hogy a magánéletben, tehát ugye a családok, baráti körökben keresem ilyenkor én így a vigaszt, vagy azt a támaszt, amit egyébként így máshol vagy magamtól még nem tudok megadni, de például a napi rutinom az pont azért van, hogy saját magamban tudjak egy olyan gerincet, egy olyan bázist építeni, ami nem hagy el, és amiről tudom, hogy ott vagyok minden szituációban magamnak én, és hogy ez a legbiztosabb dolog, amit tehetek.
0: Azt hallottam amúgy, hogy nem feltétlenül szereted, hogyha azt mondjuk, hogy szóló előadó, hogy miért? Na nem sokára megbeszélgetjük, addig meghallgatunk egy Diaz Menta dalt itt a Petőfi Rádióban, ez nem más, mint az Idegen, ha pedig esetleg neked is lenne kérdésed, 0630303380 a Petőfi Rádió SMS száma. Köszi szépen, hogyha velünk jössz, 7 óra 38 perc van.

0: Nagyon szép ez a dal, Diásztól és Mentától egy új, az idegen itt a Petőfi Rádióban. 7 óra 41 perc van, Lábas Viki pedig továbbra is velünk a stúdióban. Megbeszéltük, hogy adáson kívül, hogy alapvetően neked most nem volt gond így a hőkupulás időszak alatt, mert bírod a hőséget elég rendesen.
1: Én nagyon szeretem a hideget is, meg a meleget is, meg igazából egész télen ezért panaszkodunk, hogy miért van hideg, igen. És akkor nyáron meg, hogy miért van meleg, és hogy én ezt így elengedtem.
0: Végre álljunk valami, az pozitívan, nem?
1: Igen, igen. Hogy élvezzük ki a meleget, meg hogy végre nem fázunk, meg nem hidegek a végtagjaink, úgyhogy én így vagyok vele, nincs is légkondim a lakásban, úgyhogy én tényleg így nagyon bírom. Meg hát készülök, hogy itt spártainak kell lenni, tehát hogy mi igen. lesz a jövőben, tehát hogyha most feladjuk, akkor mi lesz később, úgyhogy próbálok agyban trenírozni erre is.
0: Szóval ezzel is adod az energiát a közönségnek, és az jutott egyébként eszembe, meg ott hagytuk abba, hogy azért amikor ti elkezdtétek a zenét, akkor mondhatni folyamatosan emberek voltak körülötted, közösen alkottatok, és most az utóbbi egy-másfél évben azért gondolom egy kicsit átalakult ez is, többet vagy szólóban. Na de miért nem szereted, hogyha azt mondom, hogy szóló előadó?
1: Hát mert mindig is csapatjátékos voltam, én kézilabdáztam, ott is ugye csapatban kellett gondolkoznom, utána mindig zenekarokban voltam, és nyilván így, hogy most már nincs sajnos zenekarom, ezért így muszáj ezt a szóló dolgot így erőltet, nem azt, hogy erőltetni, tehát így fogalmazzuk meg, hogyha valaki egyedül kezd egy új utat, és most is van egyébként zenekar, tehát vannak zenészek mellette, Miami Ankli Oliver és Sárkány Bercivel közösen lépek színpadra, szóval most sem maradtam teljesen egyedül, meg hát ugye van 4-5 táncos velem mindig, és elég nagy a csapatom. Egyébként, hogy amikor meg dalokat írok, én Toldi Mikivel dolgozom továbbra is együtt, ő írta az egész összművészeti darabomnak így a zenei részét, úgyhogy meg tök sok mindenben segített nekem, úgyhogy nagyon jó barátom, úgyhogy én nekem ő maradt így az alkotótársam a továbbiakban is. Ketten vagyunk így a stúdióban, az néha egy kicsit fura.
0: Hát igen, főleg úgy, hogy tényleg előtte többen dolgoztatok adott esetben egy-egy dalon, de azért megütötte a fülemet az, most félig meddig viccesen mondtad, de hogy erőltetni ezt a dolgot, hogy ez neked nehéz volt?
1: Hát, hát persze, hogy nehéz volt, ez baromi nehéz volt. Igazából csak ez, hogy az én személyiségem nem egy ilyen típus, aki így szereti magát így egyedül tolni, hanem én mindig tényleg így a csapatmunkában, meg a nagy családban, meg az ilyen nagyobb több ember részvételével történő dolgokban hiszek, és egyébként pont most, hogy volt ez a szombati koncertünk, így összeszámoltam, hogy kb. 25-30 ember van így most is körülöttem, szóval, hogy ezt így tartom, csak hogy nyilván
0: más.
1: Igen, nyilván más, meg most fura lenne, tehát hogyha már volt egy jó zenekarom, akkor minek legyen még egy, akkor már inkább megpróbálom így a nevem alatt csinálni a dolgokat.
0: És akkor hoztál is nekünk egy új dalt, ez a 30-valahány szintén akkor, hát mit mondjak a szóló szó helyett, mit ajánlasz?
1: Az is jó, mondod azt, hogy szóló. De hát Lábas Viki született, új igen. dala, ennyi kész.
0: Mit kell róla tudnunk, mielőtt elindítjuk, mit mondaná róla a hallgatóknak?
1: Hát nagyon sokan mindig kérdezik, hogy hány éves vagyok, és ezt nagyon meguntam, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor írok egy dalt róla, hogy mégis hány éves lehetek.
0: 30 után úgy sem számolja senki, igen. nem?
1: Igen, és azért még elég az elején tartok, de hogy másrésztről pedig nagyon sok az elvárás a 30 körüli nőkkel szemben, amit már ugye szerintem nagyon sokan elcsépelve mondanak, hogy miért nincs gyereked, hogyha nincsen, miért nincs családod, munkahelyváltásban vagy elváltál, vagy házas vagy, tehát hogy rengeteg olyan dolgot várnának tőlem is mondjuk el az ismerőseim, ami mondjuk nem én vagyok, vagy az én életem még jelenleg sajnos nem itt tart, és igazából úgy gondoltam, hogy írok egy dalt a 30-as férfiaknak, nőknek egyaránt, hogy ne csüggedjenek. Ez is teljesen tökéletes, amiben mi vagyunk, hogyha mondjuk nem vagyunk párkapcsolatban, nem vagyunk házasok, nincsen még gyerekünk, világos. Nincsen még olyan egzisztenciánk, stb. És ezt így belefogalmaztam egy dalba.
0: Hát akkor meghallgatjuk, hogy Lábas Viki ezt hogyan értelmezte, aztán utána még lehet egy picit boncolgatjuk ezt a kérdést. Drága Petőfisek, írjátok meg, hogy tetszik a vadi új Lábas Viki dal itt a 30-valahány.

0: Itt a Petőfi Rádió, benne Lávas Viki új dala. A 30-valahány, hát milyen volt meghallgatni Viki így a rádióban elsőként?
1: Én nagyon szeretem ezt a dalt, és szeretem a reakciókat, amiket kivált, hogy tök sokan írtak, hogy jaj, de jó, tényleg nem vagyunk egyedül a nézeteinkkel, a problémáinkkal, meg milyen kis cukidal, ilyen kis hallgatható, úgyhogy én nagyon szeretem. Egyébként tényleg tehát az az én szívem játszik-nak az összművészeti darabomnak ez a záró akkordja, hogy egy kis pozitív gondolattal távozzunk, és hogy fel a fejjel, úgyhogy és én szeretem.
0: Mondtad is, hogy gyakorlatilag egy hét után már énekelték az emberek.
1: Igen,
0: ott is.
1: És nagyon meglepődtem, és nagyon jól esett, hogy ez ilyen hamar átment, úgyhogy majd csinálunk hozzá valami TikTok trendet.
0: Nagyon-nagyon helyes. És hát itt a rádióval is elindítunk valamiféle trendet. Nem tudom, láttál-e már ilyen timing kihívásokat?
1: Nem. Ja, hogy reggel hét, és mit csinálsz, vagy hogy érted?
0: Nem, itt most arról lesz szó, hogy elindítok egy részletet a dalból.
1: Ja, igen, és felismerem-e?
0: Nem, hanem egy idő után el fogom venni a hangot.
1: Igen, és énekeljem tovább?
0: Igen, és utána visszaadom mondjuk egy 10-15-20 másodperc múlva, és hogy mennyire csúszol el az eredetihez képest.
1: Oh, nice.
0: Benne lennél?
1: Persze.
0: Hát akkor hadd szóljon, figyelj csak, ezt a részletet választottam.

0: tudtam rajtad kifogni.
1: Kösz, azért kicsit izgultam.
0: Igen, mert mondtad, hogy nagyjából kétszer-háromszor játszottad eddig élőben.
1: Igen.
0: De hát nagyon-nagyon...
1: A közönség előtt.
0: Igen, természetesen azért gondolom, volt egy kis gyakorlás mögötte. Icipici aprócska. Hogy alakul most a következő időszak menetrendje? Mondtad, hogy nyár közepe van, azért ilyenkor pörögtök jobbra, balra, előre, hátra.
1: Igen.
0: Mire számíthatunk
1: hát
0: még?
1: Ma este meg jövök ide-vissza az A38 hajóra, Random Trip Vibe Changers lesz. Utána pedig Campus Fesztiválra megyek a darabbal, képzeld el.
0: A darab?
1: Igen, a darabot fogjuk játszani a Campus Fesztiválon, ráadásul egy éjféli sávban, szóval így nagyon-nagyon kíváncsi vagyok.
0: Mert ami most volt a Városmajorban, az mikor volt?
1: Este 8:30, nem tudom, kb. 8-tal.
0: Biztos, hogy tök más közönség lesz éjfélkor.
1: Hát persze, mert hogy gondolj vele egy kampuszfesztiválon, ahol eddig ilyen fesztiválszettekkel mentem, most megyek egy ilyen kortárs dokumentarista darabbal, tehát hogy így nem is értem, szóval, hogy így de nagyon jó lesz, hogy nagyon várom, de hogy igazából ezt kérték, és így meggondolkoztam rajta, hogy ugye nagyon sok fites dalom van, hogy így előrán csak el, nem tudom, egy Sehova Valót, vagy egy Bay Alex-el közös menetként, vagy ilyesmi, de hogy így úgy voltam, hogy hát próbáljuk meg. Úgyhogy...
0: És így helyszínenként egyébként ugyanaz van, vagy azért
1: hát
0: most...
1: A helyszínhez kell idomulni, tehát hogy azért az elég speckó dolog, amit csináltam, és így nagyon kevés olyan helyszín van, ahol ugyanaz, mint mondjuk a Műpában, amikor volt a premier, de ettől szép, meg ettől jó. Utána megyünk Hollókörre, megyünk a színfesztiválra, úgyhogy így nem tudom, most így ezek, amik így a szemem előtt lebegnek, hogy ezeket most itt teljesíteni kell nagyon királyul, de fel vannak a dátumok minden oldalamon, úgyhogy ha valaki szeretné megnézni ezt a darabot, akkor jöjjön, meg hát dolgozok most egy új lemezen, úgyhogy jövőre megremélem, hogy rendesen visszatérek.
0: Egy szóló lemez.
1: Ha Isten kedvencem, igen.
0: Jól van, hát Lávas Viki szólóban is, meg csapatban is, nagyon-nagyon szuper, és nagyon-nagyon szuper volt az is, hogy eljöttél hozzánk így korra reggel.
1: Én köszönöm, örülök, hogy itt láttam.
0: Örülök neki, hogy elhoztad nekünk az új dalt is, és vigyázzatok magatokra, pacsi neked.
1: Viszont mindenkinek szép nyarat.
0: Itt a Petőfi Rádióban pedig addig Bertalami és Lil Frak közösét hallgatjuk, ez a Nem alszom ma nálad. Hát a Campus Fesztiválon akkor ezek szerint érdemes lehet ott aludni, hogy éjfélkor megnézzük Vikiéket.

0: hallak minden reggel 6 órától egészen 11-ig, ilyen király dalokkal is nem sokára.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázzunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt.
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivodás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ismét iráni célpontokat támadott az amerikai haderő. Vízi járművek vezetőit is szondáztattak a Tisza-tónál. Napos gumoly felhős idő várható.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Kamionnal ütközött egy autó az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél a terelt szakasz végén. A külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-ás déli szektorán is, az 1-es főúti végcsomópont felé az M1-es autópálya csomópontjában. Hegyeshalom felé ott 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni ártatlan polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Idehaza a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése is. Az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását tegnap az országgyűlés. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Orbán Viktor volt kormányfő szerint, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. Kórházvezetői megbízásokat vont vissza az Országos Kórházi Főigazgatóság. Megszűnt Somogyi Aliza, a Borsodi Megyei Kórház gazdasági igazgatói, illetve Révai Robert, a budapesti Bajcsi Zsilinszki Kórház orvosi igazgatói megbízatása. A munkakörök betöltésére nyilvános pályázatot írnak ki. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV Mobil. A gépjárműadó már Quick Link-el is befizethető, nincs szükség bankkártya adatok megadására vagy külön átutalás indítására. A NAV Mobilból egyetlen koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok pedig automatikusan kitöltődnek. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartottak a rendőrök a hétvégén a Tiszató térségében, mérték a vízi járművek sebességét és szondáztattak nem csak az utakon, hanem a vízen is. 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízi járművüket vezették alkoholos állapotban. A vízi közlekedési szabályok megsértése miatt 12 eljárást indítottak.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
9: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Erzsébetnek köszönjük szépen a legfontosabb információkat. 8 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál pedig Kenész Kolos jelentkezik, Lápas Vikinek pedig innen is pacsi azért, hogy eljött hozzánk. Nagyon király volt a beszélgetés, tartalmak, meg minden egyéb nem sokára Kenész Kolos Instagram oldalán. Meg addig a Balmardala itt a 100-szor.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar

nap, ugyanis a hétfő a hétkezdés az oké, az nehezebb, a szerda a hét közepe, a csütörtök kis péntek, a péntek meg önmagában már a happység. Hát a kedre mit lehetne mondani, drága Petőfi rádió hallgató? Segíts nekünk egy kicsit! A Petőfin pedig mi is segítünk persze azoknak, akik úton lennének, ugyanis vannak információink. Többek között például arra lehet számítani, hogy baleset történt az M0-ás autó déli szektorán az 1-es főút végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában Hegyesfalon felé. Az 1-es kilométernél a belső sávot lezárták, nagyjából 1-2 kilométeres a torlódás. Aztán lassú haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Baros tértől, a Hungária körgyűrűn és a Nagykör úton a nagyobb csomópontok közelében. A erős

közlekedik. Vigyázz magadra és hallgass rádiót jó hangosan, mert rádiózni királyság, ezt ugye te is tudod. Kenész Kolos számít a figyelmedre egészen délelőtt 11-ig, meg most Mova Szabi kézzel, ez a bekebelezel, és mi is bekebelezzük nem sokára a legfontosabb infokat, ugyanis érkezik hozzánk majd negyed óra múlva Király Erzsébet. Addig zene minden mennyiségben, na gyere velünk!

témákat dolgozza fel, hogy mi az a nyomás, ami esetleg kintről érkezik, vagy ami foglalkoztatja az ilyen korba lépő embereket. Na és pont ezért, ehhez kapcsolódóan a Petőfi Rádió ma reggel azt kérdezi tőled, hogy neked mi van a bakancs listádon? Mi az, amit mindenképp meg szeretnél valósítani? Álmok, célok, élmények, kihívások, bármi, tényleg bármi jöhet. Kiugrani egy repülőből, ejtőernyővel, nélkül. Ezen felül mondjuk tenger alatt járóval utazni, vagy felfedezni egy olyan országot, ahol még sosem jártál. Mindenre kíváncsiak vagyunk. Neked mi van a bakancs listádon? Jöhet kommentbe a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy SMS-ben 06 30 30 30 380. Emily azt írta, hogy eljutni a kedvenc magyar előadóim koncertjére, aztán Olaszországba is szeretne elmenni. Ezen felül kapjak egy olyan fiút magam mellé, aki nem használ ki, és normális. És a negyedik bakancslistás pontja pedig, hogy énekesnő szeretne lenni. Hogy Anita, illetve Hunor miket írt, ezeket is nem sokára megszemlézzük közösen, de addig jöhet a te üzeneted is, 06 30 30 30 380. Dallos Bogi és a Viol, ezzel folytatjuk a reggelt. Kellemes ébredezést, jó napot!

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar. 8 óra 31 perc van, nagyon kellemes reggelt kívánok mindenkinek. Nem szeretnék senkit felébreszteni, aki esetleg éjszakai műszakból jönne haza. Éppen ezért halkan átadjuk király Erzsébetnek a mikrofont, remélem itt van, és akkor jön mindjárt a szolvév is, ők lehet kicsit hangosabbak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét iráni célpontokat támadott az amerikai haderő. Ma tárgyalnak a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról az országgyűlésben. Napos, gomoly felhős idő várható.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kamionnal ütközött egy autó az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél a terelt szakasz végén. A külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-as déli szektorán is, az 1-es főúti végcsomón felfelé az M1-es csomópontjában. Ott is 1-2 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni ártatlan polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületet és egyéb létesítményeket támadott Bahreinben. Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonként jára csak nem 10%-kal 84,56 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus fölerősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Idehaza a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról is tárgyalnak ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. Napirenden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése is. Az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Elfogadta az alaptörvény 17. módosítását tegnap az országgyűlés. A módosítás hatályba lépését követő napon megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A választók döntését hajtotta végre az országgyűlés, ezzel megkezdődött az Orbán rendszer közjogi átalakítása, jelentette ki a parlamenti zárószavazás után a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az államfői posztra olyan jelöltet igyekeznek találni, aki megtestesíti a nemzetegységét. Orbán Viktor volt kormányfő szerint, ha a köztársasági elnököt erőszakkal megfosztják a hivatalától, akkor Magyarországnak joga van ellenállni, és ezt meg is fogja tenni. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi, kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki a lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő, a szél helyenként megélénkül, napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Nem.
1: Nem? Ajaj, mi lesz most?
2: Ráci Gergő, a frász hozza ránk Sziszivel. Ez volt a Ja Nem a Petőfi Rádióban. 8:41 perc van, jó reggelt a július 14-ében. Kedd van, és közösen töltjük időnket most ezen a héten. És van is egy kérdésünk neked a Petőfi Rádió Facebook oldalán, mégpedig az, hogy neked mi van a bakancs listádon. Emily válaszát már megszemléztük, Anita azt írja, hogy filmsorozat szinkronizálást próbálna ki mindenképp, színpadon lépne fel, a modellkedés is ott van a listáján, ezen felül pedig az életmódváltás. Ezek közül remélem, hogy bármelyik is megvalósul számodra. Aztán Hunor is írt nekünk, Siófok

0: A kihívások bármi jöhet. Akár enni valami különleges ételt, eljutni valami igazán extrém országba, vagy mondjuk kiugrani egy repülőből, bármelyikről is lehet szó, hozd meg velünk és szemlézzük meg közösen. Hoppá, most nézem az SMS falunkat, 30 előtt szeretnék élőben találkozni Kerinckossal. Megtisztelő, köszönöm szépen. Hát remélem, hogy ezt a listát, vagy ezt a pontot, a listádot be lehet majd egyszer teljesíteni. A Belhello dala szól most a Petőfi Rádióban, ez a soha véget nem érős, hát az élet is reméljük, hogy valamilyen szinten ilyen soha véget nem érős, a kalandok legalábbis biztosan. A Petőfi Rádió reggelében ezen a héten Kánész Kolossal töltöd idődet meg a legmenőbb hazai dalokkal.
1: Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk, rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv, hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen dereket megnyíltam, a másom nem is, de ennyi van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben, hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: a Petőfi Rádió, 8 óra 50 perc van, köszönjük szépen, hogy továbbra is velünk, rádiózó Kenész Kolos a fedélzeten, és van aláfestünk egyébként.
1: Ja, egy kis ASMR, hogy mindenki megnyugodjon a lelkének.
0: Köszönjük szépen Fekete Lazi kollégánknak.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Meg az útinformnak a friss közlekedési infokat. Baleset történt az M0-ás autó déli szektorán az 1-es út végcsomópontja felé, az M1-es autópálya csomópontjában a Hegyeshalom felé tartó felhajtó ágon. Aki ezt kigobozta, annak gratulálok. Aztán újra az M1-es Budapest felé Biatorvágy térségében a terelt szakasz végén egy személyautó és egy kamion koccant. A 17-es kilométernél a külső sávon áll ez a sérült kamion, emiatt torlódik a kocsisor. Hát az M1-es az most el van átkozva, ahogy nézem. Aztán a fővárosban lassú haladás az András úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Barostértől az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. Vigyázz magadra, hogyha közlekedsz, jó utat kíván a Petőfi Rádió és balesetmentes közlekedés, meg persze jó dalokat! Ebben segít már is nekünk Lauri, a kontakt hibával nem sokára, és nem az ön készülékében van a hiba, hogy még nem ez szól, hanem a Hiperkarma féle boldog még a Petőfi Rádióban már is Bércesi Robival tölthetjük a 8 óra 52 perc utáni időszakot. Jó bulit, jó ébredezést, kellemes mosolygást, induljon jól ez a kedd!

0: Lauri és a Kontaktiba itt a Petőfin. Párfeszül a 9 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Kenész Kolos, és csörgött a Petőfi telefon, halló!
1: Jó reggelt kívánok! Egy fiatal embert vezet ki most a műsort, egy Kolos nevű fiatal.
0: Én vagyok az, üdvözlöm!
1: Üdvözlöm, és miért kiabál, mondja?
0: Hát, hogy mindenki fölébredjen. Egy pörgős, energikus reggeli műsorról van szó.
1: Jaj, Istenem, nem, én évek óta hallgatom, de ez a kiabálás, ez a baromi gyors beszéd, ez nekem nem jön be. De nem akarom eltekerni a rádiót, mert évek óta ezt hallgatom. Úgyhogy ne haragudjon, de nekem ez nem jön be.
0: Én nem haragszom, hát ilyenek az ízlések és a pofonok, nem?
1: Hát, igen.
0: És hogy tetszett a Lábas Vikinek az új dala? Akkor azt is biztos hallotta, nem?
1: Nagyon szeretem a Lábas Vikit.
0: Jaj, de jó.
1: Én alapvetően mindenkit szeretek, magát is szeretem, csak a kiabálást.
0: De köszönöm, na, hogy elmondta.
1: Köszönöm, hogy meghallgatott.
0: Ne vicceljen, ezért ülök itt.
1: Semmi harag, csak mondom, én egy kicsit visszafogottam dolgokat szerettem.
0: Nagyon szívesen meghallgatjuk mindenki véleményét. Kolos, kiabáljon vagy ne, vegyene vissza vagy nem. 0630 30 30 380, szavazzunk akkor, viszont a folytatás az már meg lett szavazva. Jön Bájlex mindjárt.
2: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
6: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apenta.hu. Apentajáték.hu.
8: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Odysseus halott.
10: Egyenesbe!
8: Christopher Nolan filmje.
9: Apám haza fog jönni.
11: Bosszút is alal a király.
12: Királyi bosszút.
8: Odüsszea a mozikban.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Király Erzsébet.
3: Ez a Petőfi Rádió.
13: Ma tárgyalnak a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról az országgyűlésben. Folytatódik a szúnyogírtás. Napos, gomoly, felhős idő várható.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Baleset történt az M0-ás déli szektorán az 1-es főút végcsomópontja felé, az 1-es kilométernél 1-2 kilométeres a torlódás. Kamionnal ütközött egy autó az M1-esen Budapest felé a 17-es kilométernél, a külső sávon áll a sérült kamion, ott is torlódás van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
13: Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csak nem 10%-kal 84,56 század dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Irán válaszul az amerikai erők egyik Bahreini bázisát támadta. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus erősödése egyértelműen új kockázatot jelent az olajpiacra. Idehaza ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A többi között a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról tárgyalnak a képviselők, de napi renden lesz a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség megszüntetése is. Népszavazási kezdeményezést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáért a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A referendum kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is várják a javaslat támogatóit. Több mint 62 000 adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. Eddig több mint 42 000 mulasztónak küldtek felhívást, aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni, mert a komoly bírságon felül az adószámát is elveszítheti, aki nem tesz eleget a kötelezettségének. Vádat emeltek egy török bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt. A férfi azért kereste fel a buszvezetőt, mert a lánya korábban konfliktusba keveredett vele. Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emeltek ellene vádat. A Duna-Tisza közén írtják a héten a szúnyogokat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény területén földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Mivel a hőség után alig alakultak ki a lárvák fejlődéséhez megfelelő állóvizek, az ország nagy részén kevés a szúnyog.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő, a szél helyenként megélénkül. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
10: A hírek után
14: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Petőfi Rádió Budapest. Pontos időjelzést adunk. 9 óra 4 perc van. A nép döntött. Fogja vissza magát. Ez jött a 0630-3030-380-as SMS számra. Éppen ezért itt a Petőfi Rádióban a kultúrára fókuszálunk, és hazai felvételekkel folytatjuk, higgadt hangnemben, csak a legjobbakkal. Egy olyan előadóval folytatjuk, aki az X-Faktorban mentorként is ott volt, és mellette pedig Hero játszik. Bilex-et hallod a csapatával, ez az Így hagysz el.
16: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

hajszolom, érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel,

No, mindenki lelke megnyugodott? Kicsit mindenkinek oda tettünk, mindenkinek teljesítettük kívánságát. Itt a Petőfi Rádióban viszont folytatjuk, hogy megszokhattad, ugye?

0: kedves Kolos, én is az idősebb korosztályhoz tartozom, de nekem tetszik, hogy ilyen vidáman, lendületesen vezeti a műsor, mosoly csal az arcomra, szerintem jó, hogy így kezdődik a nap. Én is örülök, hogy ön is velünk kezdi a napot, tegyen így továbbra is. Aztán kaptunk egy ilyet, hogy ajánlom akkor a Bartók rádiót a többieknek. Köszönjük szépen a hozzászólást. Halló Kolos, szavazok, így vagy te az igazi Kolos, ahogy vezeted a műsort. Mi, akik már régről ismerünk Veszprémből, megszoktuk és szeretjük, nem kell ezen változtatni. Van a rádión hangerő csökkentő gomb. Köszi Terész, hogy te is hozzászóltál. Játszom neked Nagy Bogi és Dezsdalát.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Egy nagy tehetség nálunk, Beretkő Ádám és a Reszket a Bokor. 9:30 van, ez pedig a Petőfi Rádió Minden Magyar. Ciao, Kenész Kolos köszönt téged a reggelben. Ezen a héten kivételesen közösen töltjük időnket, kinek örömére, kinek nem. De az a lényeg, hogy a vendégek bizony váltják egymást. Ma Lábas Vikivel beszélgetünk, nem sokára érkezik majd extra tartalom. Kenész Kolos néven találsz meg Instagramon, oda biztosan kikerül majd például az a játék is, amit Vikivel toltunk le. De biztos vagyok benne, hogy a Petőfi Rádióban is játszani fogjuk a 30-valahány című vadi új trackjét, ami múlt héten jelent meg. De holnap is lesz dalpremiér, hogy ki érkezik hozzánk. Leragasztom a szám, aztán majd kiderül. Jó fönt lesz a Facebookon majd este felé. Megosztjuk, sőt, csütörtökre is készültünk neked meglepetéssel. Addig viszont a Blaha Louisiana játszik, ez a sűrű végtelen.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Louisiana-ból.

könnyebb. Persze jár a segítség is, hogyha közlekednél az utakon. Baleset történt az M0-ás autóton korábban a déli szektorban az 1-es út végcsomópontja felé. Az M1-es autópálya csomópontjában a Hegyeshalom felé tartó felhajtó ágon található ez a baleset. Az 1-es kilométernél zárva a belső sáv. Lassú haladás a fővárosban az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, ezen felül pedig tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, tehát most kivételesen lehet használni a buszsávot, meg nálunk lehet hangerőt emelni vagy csökkenteni, kinek mi tetszik, ugye? Kicsit sem, ez már a Star felvételen állunk a Petőfi Rádióban, 9 óra 41 perc van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek!

0: reggeli műsor. Csáó, szia, Kenész Kolos köszönt téged, és dupla K-val meg kávéval indulhatott ez a nap is. Örülök, hogy együtt vagyunk, és örülök, hogyha telefonon is becsörögsz hozzánk.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060.
0: Köszi szépen, hogyha te is használod ezt az elérhetőséget. Szia, téged hogy hívnak?
3: Karolina.
0: Szia, Karolina. Jude Law állat jöhet?
3: Rendben.
0: Na, és merre jártok? Mi a progima?
3: Megyünk Nyíregyházára, Tiszavasvárja.
0: Aha, és mit csináltok ott?
3: Vásárolunk.
0: Jól van, akkor jó vásárolást kívánok nektek, és közben hadd dübörögjön az állat Jude Law-tól és Bertalamitól.
3: Köszönjük szépen!
0: Hello, sziasztok! A hírek után hallhatod teljes egészében.
4: Várod a lányvem, ha nem jön el. Kicsit unta, hogy nem lépsz, unta, játszol.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Itthon.
1: Otthon. Program.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Király Erzsébet.
5: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ismét drágult a kőolaj világpiaci ára. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok. Melegszik az idő.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M0-ás déli szektorán az 1-es főút végcsomontja felé, az 1-es kilométernél 1-2 kilométeres a torlódás. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M5-ösön Szeged felé a 91-es kilométernél. A belső sávon áll a kitört kerekű jármű, ezért csak egy sávon halad a forgalom. A bármi rendkívülit látnak az utakon. Írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonkénti ára csak nem 10%-kal 84,5 dollárra nőtt, miután az amerikai hadsereg megkezdte az iráni kikötők blokkádját és katonai célpontok bombázását. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus erősödése egyértelműen új kockázatokat jelent az olajpiacra. Katonák helyett rendőrök képviselik Horvátországot a párizsi díszszemlén, miután a horvát államfő megtiltotta a hadsereg részvételét azzal az indokkal, hogy szerint az esemény egy Ukrajnát támogató erődemonstráció. A miniszterelnök a speciális egység kiküldésével oldotta fel a patthelyzetet. Idehaza a kormányfő napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Magyar Péter azt mondta, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párti, sem a Tiszái, sem a Fideszé. A miniszterelnök Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és a nemzeten túli oldalra. Ma a többi között a vagyon visszaszerzési hivatal létrehozásáról tárgyalnak a képviselők. Több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, hívta fel a figyelmet az adóhatóság. Eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldtek felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítést, a napokban számíthat rá. Érdemes azonnal intézkedni, mert a komoly bírságon felül az adószámát is elveszítheti, aki nem tesz eleget a kötelezettségének. Augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. 10 millió forintot gyűjtött össze az ökumenikus segélyszervezet a venezuelai földrengés túlélőinek megsegítésére. A június végi katasztrófában mintegy 4000 ember halt meg, és rengetegen maradtak fedél, tiszta ivóvíz vagy áram nélkül.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Napközben 30-34, este 23-28 fok valószínű.
0: A hírek után.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Hát ez a reggel mosolyogva, jó hangulatban telt el, az utolsó közös óránkat nyitjuk meg, hiszen már 10 múlt 4 perccel a mikrofonnál Kenész Kolost hallod, és ez így lesz most ezen a héten minden reggel. Számítok rád, meg Jude Law-ra, állatkodunk egy kicsit, jó? Ahogy csak megszoktuk.
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel.

0: Budapesti Rádió. Minden magyar.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

Többek között például vigyázni kell. A korábbi baleseti helyszínen és véget ért ugyan az M0-ás autó déli szektorán, az 1-es főút felé, az M1-es autópálya csomópontjánál a Hegyeshalom felé tartó felhajtóágon, de lassan oszlik a torlódás. Maradunk az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében, a terelt szakasz végénél, a korábbi baleseti helyszínen és véget ért, a 17-es kilométertől a kialakult torlódás feloszlóban van. Az M5-ös autópályán Szeged felé Kecskemét térségében a belső szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, a 91-es kilométernél a belső sávon áll ez a kitört kerekű jármű. Az M7-es autópályán Budapest felé a 211-es kilométernél Nagykanizsa centrum lehajtóágánál hatósági tevékenység van. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, a 4. kerületben a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében, aztán tart a gázvezeték felújítás is az 5. kerület Akadémia utcában. Óvatosan arra, addig pedig a rádiókkal jó hangosan, mert van mit hallgatni nálunk. Filó és Tóni kettőse a 100-szorít a Petőfi rádióban. Hát emel te is 100-ra, sőt 120-asra a hangerőt, na gyere!

0: ez a dal! Is this bliss? 10:33, ez meg a pontos idő. Ciao, Kerész Kolos a Petőfi Rádióban. És az országban kezdjük kocogtatni a 30 fokot. Valahol már át is léptük, a legmelegebb Gártonyban van, ott már 32,2 fok van. És hogy ebből mi lehet az előrejelzések alapján? Azt mondják a szakértők, hogy marad a napos gomoly felhős időjárás, szóval változatos lesz. Este felé pedig jön egy kis hideg front, szóval még csapadék is előfordulhat. A holnapi napunk pedig lehet esős, szóval lehet, hogy a holnap reggel egy kis esőben nyitjuk majd. De nem tart ez sokáig, csütörtökre, péntekre ismét 33-34 fokot jósolnak, aztán a hét végére pedig képzeld el, ismételten elromlik az idő és jön a csapadék, szóval valóban lesz itt minden. Köszi szépen, hogy velünk rádiózol, Kerész Kolos a fedélzeten, és jött egy SMS 06303030380. Szia Kolos, igazán lendületes a reggel, szuperül vezeted a műsort, most is ez Dóri írta, aztán gratulálok a műsorvezetőjükhöz, ilyen szemtelen, süket, mivel állandóan ordít rádiót, csak is maguk tudnak kiválasztani, szánalmasok. Köszönünk szépen minden véleményt, nyugodtan meg lehet írni 06303030380. Mindenkinek játszom most Betonofi és az Iré Mafia közösségben a Nestek címűt.
1: Szevasztok, én Kéri Andrást, Kálán.

0: Mond, ott mindenképp megtalálod majd, hogy hogyan tudod visszahallgatni ezt a beszélgetést, oda kerülnek majd ki a tartalmak, Kenész Kolos néven keres Instán, és akkor mindenféle extra tartalomhoz hozzájuthat. Meg addig ez a dalhoz, ahogy ígértem, hadd szóljon tehát Lávas Vikitől az Álompor.
1: Sziasztok, Lávas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

ez a dal. A Pilva Kertől szólt, a tiszta szívvel. Bízom abban, hogy mindenki kiadta a frusztrációját, és nyugodtan tudjuk a hetet meg a napot is folytatni. Ha másra nem, erre mindenképp jó volt a mai nap. Kenész Koros hallottad a mikrofonnál, és holnap reggel folytatjuk 6-tól 11 óráig. Pörgünk ezerrel, és holnap is lesz vendégem, ahogy ígértem, hogyha követed a Petőfi Rádió Facebook oldalát, akkor ott látod, hogy kinek a dalát mutatjuk majd be az országban elsőként, hiszen holnap valóban egy olyan dal érkezik, amely még sehol nem jelent meg, szóval érdekes.

0: amit elterveztél mára. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
7: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatok való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Ismét drágult a kőolaj világpiaci ára. Segíthetnek megelőzni a demenciát a bogyós gyümölcsök. Melegszik az idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Dolgoznak az M4-esen a főváros felé Üllő térségében a 26-os kilométernél. 2-3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
15: Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légicsapásokban, Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Nem valószínű, hogy a közeljövőben tűzszünet vagy béke lesz Ukrajnában. Oroszország várhatóan a télig elhúzza a konfliktust, jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk a helyzetről egyeztetett Mark Rutte NATO főtitkárral és Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Párizsban. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. A történtek után tovább drágult a kőolaj a világpiacon reggelre. A Brent hordonként jára csak nem 10%-kal, 84,5 dollárra nőtt. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatok szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron vasúti kocsik aljáról fűrészelték le a fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amelyeket eladtak. Az ügyészség börtönt kért az elkövetőkre.
1: Petőfi Rádió. Sport.
16: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Szőke Viktóriától hallják. A szünnep után ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja, eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt. Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe VB-n. A találkozót a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. Egy gólos hátrányból várja az Eto FC Győr az izlandi Vikingo Reykjavik elleni visszavágót a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. A 19 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban és a Dunavörðön lehet követni. Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, amelyen a rudugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezné a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. A klasszis magyar atléták mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Az eseményeket élőben közvetítik a Nemzeti Sport Rádióban, a Dunavördön és az M4 Sporton. A következő idényben is a Galatasarayban kosárlabdázik a magyar válogatott Juhász Dorka. Az isztambuli együttes vezetősége újabb egyéves megállapodást írt alá a magyar klasszissal. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket! Szőke Viktóriát hallották.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Napközben 30-34, este 23-28 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: 11 után minden hétköznap, így ma is itthon otthon, ez a Petőfi program ajánlója, ahol kiderül, hol kapcsolódhatsz ki, hogyan töltődhetsz fel, ebben segítek. Heti bontásban aktuálisan részletesen számolok be az előttünk álló rendezvényekről, eseményekről, fesztiválokról. Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: Csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Igazi strandolós nyári idő a mai, 30 fok közelében, vagy már azon is túl a csúcshőmérsékletek az országban, jön még egy kis melegedés természetesen ehhez. Jelenleg a viharjelzés mindenhol alapon van, ami a Balaton például és a Tiszatavat illeti, a Tiszató 25, a Balaton 24 fokos. Rengeteg olyan gasztro esemény is vár, illetve zenei esemény közben, amivel színesítheted a programokat. Például lesz Kakas Szépségverseny és Bogrács Fesztivál Poroszló. Az esemény helyszíne a rendezvénytér, és délelőtt a kakasok vetélkedésére kerül sor, a legszebb kétlábúak majd elismerésekben részesülnek. Aztán főzőverseny, a tervek szerint idén is lesz mindent is kategória, azaz mindenféle alapanyagból készülhetnek a főzőverseny remek művei. Közben szépségverseny, tehát a Sarudi Népdalkör műsora is látható lesz, illetve a Felső Tárkányi Hagyományőrző Néptánc Együttes is látható lesz majd a színpadon. Mautner Zsófi és Klusberné Timi rétes programja is a kínálatban. Nyúlik a tészta, izzik a verseny, vagyis ki lesz a rétes mestere. Így hangzik a felhívás, az eredmény hirdetés után pedig a koncert Szulák Andival, Király Viktorral, Koltavári Tokár Hajnalkával és a Stúdió 11 zenekar is közreműködik majd Poroszlón a rendezvénytéren, tehát a Kakasz Szépségverseny és Bogrács Fesztiválon. Sok zenei esemény is vár, mindjárt jönnek a további részletek itt a Petőfi. Közben sokaknak már ismerős dallamok a háttérben a Children of Distance-től, akik a Hajrá Magyarokban is vendégeskedtek. A teljes adás visszanézhető, újra meghallgatható a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve keresd a YouTube csatornánkon.
2: Szerelmem még.

0: szólunk minden nap.
1: Csütörtök délben van a döntés, az időjárás is úgy akarja, ezen a hétvégén lesz a Balaton átúszás. A Révfülöp és Balatonmoglár között húzódó 5,2 kilométeres vízi folyosót összesen 150 vitorlás szegélyezi majd, és a jó előre meghirdetett felhívásra zömében apartmenti klubok tagjai jelentkeznek családi hajóikkal. A flotta mintegy 50 méterenként rendeződik majd sorfalba, igazodva egy már a pirkadatkor kihelyezett 500 méterenként horgonyzó búja sorhoz. Az építkezés egyébként a valódi különlegességét a kora hajnali sötétség adja. A búják és a hajók helyét a partról pásztázó katonai reflektorok fény sugarához igazodva a katonai látcsövekkel határozzák meg a szakemberek. A flotta végső beállását aztán a vízen 5 motoros hajó és a vízirendészet állománya irányítja. És lejelentkezni már nem lehet, az a helyzet, hogy a 10.500 fős limit a teljes távra, vagyis az 5,2 kilométerre példátlan gyorsasággal már 7 héttel a rajt előtt betelt, amit néhány nappal később a 2,6 kilométeres féltáv és a Balaton áthúzás telt háza követett. Szurkolni viszont lehet, sőt kell is, hiszen a látványnak sem utolsó a Balaton átúszás, ami évről évre ugye most már egyre több embert vonz. Csütörtökön délben tehát döntés, ahogy a korábbi években ugye a végső szót mindig az időjárás mondja ki. Figyelj te is minket, itt a Petőfi, mindig megtudhatod aktuálisan és részletesen, hogy hol és milyen programok várnak rád.
0: Ez a legújabb magyar zene.
2: Sötétben,
0: minden magyar.

0: programot. A stúdióban
1: Nekata, kellemes időtöltés, jó nyarat, kitartást a munkában, 4 perc elmúlt pontosan 3:12 közelít az ebédidő, és sok program pedig itt a láthatáron. Például a betyárvezér Rózsa Sándor legendás alakja köré van egy szervezett nagy rendezvény, ami a hagyományokhoz híven Rózsa Sándor születésnapjához legközelebb eső hétvégén aktuális. A fesztivál célja, hogy felidézze az alföldi betyárvilág hangulatát, bemutassa a hozzá kapcsolódó hagyományokat és közösségi élményt kínáljon minden korosztály számára. Tehát hagyományőrző bemutatók lesznek ezen a napon, népi hangulatú programok, valamint szórakoztató műsorok is várnak. A fesztivál egyszer idézi meg a múltat, és kínál könnyen nyári kikapcsolódást azoknak, akik szívesen merülnének el a betyár romantika világában. Lesz festménykiállítás is, és ennek megnyitója Gróf Gál Mihály tábla képfestő alkotásait lehet majd megcsodálni. Lesz pódiumbeszélgetés Tárnoki Mihállyal, a juhászat védő atyával és Tóth Szabolccsal, ezen kívül lovaskocsis és lóhátas felvonulás, mint tiszteletadás Rózsa Sándor fájánál. Pálinka áldásra is sor kerül majd vőféjjel, melynél közreműködnek majd a hagyományőrző kelevézek és a népdalkör. Aztán népzenei kavalkán veszi kezdetét, majd jönnek a dabasi csikósok, lovas bemutatóval és Balázs Pali élő koncertje, amit követően utcabál lesz majd hajnalig. Közben egész nap birka, csülök, körömpörkölt, grillezett ételek, frissítő italok várják az érkezőket. Ezen kívül a kísérő programok nagyon színesek, lovaskocsizni, ostor csattogtató bemutató részt venni, csergetésen, tárlatvezetésen a Tömörkényházban és a Rózsa Sándor élményházban lehet, lesz népi fajátszótér, népi kézműves kirakodóvásár, illetve a Rózsa Sándor élményházban megnézheted Rózsa Sándor eredeti dohány zacskóját is. Rózsa Sándor fesztivál, tehát Ásotthalmon, további sok-sok egyéb programötlet pedig heti aktualitással itt a Petőfi 11 és 1 között.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Igazi rokkozúzás a Subscribe-tól, ami el is hozta a déli 12 órán. Friss hírek, majd jön a Hősök és a Halott Pénz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 67,5% az nem a jó válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után.
1: Frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Hadipari gyárakat építenének Magyarországon. Áltekest ítéltek el, melegszik az idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Dolgoznak az M4-esen a főváros felé Üllő térségében, a 26-os kilométernél lassabb a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párti, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra. Egyben arra kérte a fideszes és KDNP-s képviselőket, hogy maradjanak az ülésteremben, érveljenek, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, és utána vállalják a döntéseik következményeit. Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeseivel, Oroszország előtt pedig be kell csukni az ajtót, jelentette ki a honvédelmi miniszter egy szakkonferencián. Ruszin Szendi Romulus beszélt arról is, hogy szeretnék elérni, hogy Magyarországra hozzanak hadipari gyárakat. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Teherán válaszul, amerikai erők által használt épületekre mért csapást Bahreinben. Lelőtt egy embert az amerikai bevándorlási hatóság Maine államban. A migránsra menekülés közben nyitottak tüzet. Jogvédők szerint a kolumbiai férfinak amerikai munkavállalási engedélye és társadalombiztosítási száma is volt. Az elmúlt másfél évben legkevesebb 7 ember vesztette életét a bevándorlási hatóság akcióiban. Eddig már csak nem 2000 hektárnyi erdős terület égett le a Párizstól délre fekvő Fontainebleau erdőben. A tűzoltók továbbra is megfeszített erőkkel küzdenek a lángokkal. A rendőrség 10 különböző gyújtópontot azonosított, ami szándékosságra utal. Tegnap 2 embert őrizetbe vettek. Idehaza 2,5 év börtönt kapott egy csaló, aki magas rangú terrorelhárítónak hazudta magát, és egy Venezuelában raboskodó magyar lány hazahozatalát ígérte. A férfi egy budapesti fürdőben ismerkedett meg a családdal, amelytől fogoly cserére és egyéb költségekre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Az ügyészség hosszabb börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozva fellebb.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte napos idő várható, záporok, zivatarok főként a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Napközben 30-34, késő este 23-28 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója. Aktuálisan és részletesen mindig beszámolok az előttünk álló eseményekről. Sok zenei rendezvény már, klasszaparton, gitárnapok, utcazene. Mindjárt jönnek a részletek is, de például bűvészműsor, motorkiállítás is. Itt van a látottáról.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Zóra énekelt itt a Petőfén, ez volt az Iszom a bort, és ez kapcsolódóan már is itt egy programötlet.
1: Itthon, otthon, ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
0: Mindig a heti aktualitásokból csemegézek, ha valami kimaradna, nyugodtan segíts, üzenj, jelez 06303030380 SMS-ben vagy Viberen, hogy valamiről lemaradjunk. Na, találkozó pontként is ideális, például a győri fröccsnapok, hiszen baráti társaságok, párok, vagy akik szívesen ismerkednek, azok is ott lehetnek. A fröccsnapok külön értéke egyébként, hogy a kikapcsolódás jótékonysági céllal kapcsolódik össze, a hagyományokhoz híven a bevételek egy része ugyanis közösségi és karitatív kezdeményezések megvalósítását támogatja, így tehát a részvétel nem csak élményt, hanem kézzelfogható segítséget is jelent. Programok is lesznek, koszorúzással kezdik majd az esemény, Jedlik Ányos és Szuszor Gergely közös szobránál, aztán lesz egy ünnepélyes megnyitott, majd ezt követően a swing, a jazz és a könnyű zene legismertebb slágerei csendülnek fel, itt vendég majd Malek Andrea lesz. Majd jön Pál Dénes, aztán a Szerelem vonat, a Damien Tribute zenekar a legszebb Damien slágerekkel, és Farkas Izsák is tiszteletét teszi elektroakusztikus hegedű sójával. Másnap filmzenék és könnyed részfúvós dallamok csendülnek fel, klasszikus rock slágerek, valamint ott lesz Gallus Niki és Baranyai Anna, slágerek határok nélkül című műsorukkal, de latin dallamok, szenvedélyes ritmusok és igazi nyáresti fiesta is a programok között a győri fröccsnapokon, a Dunakapu téren. Ezen kívül motorkiállítással is készülnek, lesz bűvész műsor, test közelből lehet átélni a varázslatot. A bűvész ugyanis a társaságok között járva közvetlenül a nézők előtt mutatja majd be látványos trükkjeit, így a csoda valóban karnyújtásnyira lesz mindenki számára. Játékos kedvű felnőtteknek pedig még óriás társas játékkal is készülnek a győri fröccsnapokon. Sok zenei esemény vár még ezen kívül is. Jönnek a további részletek itt a Petőfin, tarts velem is ezúttal a Balkán VIP-vel.

0: van. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az idén újra Klassz a parton, Tihanyban az apátsági templomban. A fesztivál legfontosabb célja évről évre a klasszikus zene népszerűsítése. Víg Andrea hárfa művésszel, a Görög Sisterszel, valamint Érdi Tamás zongora művésszel találkozhatsz. Gitárnapok pedig Aldebrőn, illetve Feldebrőn három napon át kínálnak komoly zenei koncerteket és szakmai programokat, aminek középpontjában a gitár áll, de a programban kamarazenei koncert és mesterkurzusok is helyet kapnak. A koncertsorozat majd július 17-én Aldebrőn indul a római katolikus templomban, 7 órától Girán Péter gitárművészet koncertet, délelőtt pedig a Népházban Csáki András gitárművésszel vehetsz részt mesterkurzuson. Másnap Feldebrőn folytatódik a program. Dr. Pap Sándor gitárművész koncertje várja majd a közönséget este 7 óra a római katolikus templomban a zárónapon, vasárnap pedig ismét Aldebrő lesz a helyszín. A Népházban reggel 9-től újabb mesterkurzus tartanak, Csáki András gitárművésszel, este pedig a római katolikus templomban Takács Drottya fuvola művész és Bres Bálint gitárművész kamara játék a zárja a debrői gitárnapokat. Mindjárt hallatsz a debreceni utcazene napokról is itt a Petőfin, jó programötletekkel pedig csatlakozz 0630303380, mindent írj meg részletesen SMS-ben vagy Viberen, míg itt a Petőfin a Bagosi Brothers Company folytatja.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: The Carbon Fools Closer, itt a Petőfi 3 perccel 3:41 után. Jó étvágyat, helybédelsz, hogy hol is milyen programok várnak rád, mindig megtudhatod ebben az órában. Tarts el, amit a Petőfin.
1: Itthon, otthon, van programod. A stúdióban.
0: Mákata, hello, jó nyarat! Sok minden lesz színesíthetett, ha például Debrecen környékén jársz, ne feledd, hogy most lesz majd a debreceni utcazenei napok, ami nem egy klasszikus fesztivál, sokkal inkább egy nyitott, barátságos kezdeményezés, ahol a város és a zene együtt lélegzik. A szervezők ugyanis hisznek abban, hogy a kultúra nem feltétlen falak között zajlik, hanem ott, ahol élünk, vagyis az utcákon, tereken, járdákon. Ezért hozták létre ezt az eseményt, hogy teret adjanak a zenének és mindazoknak, akik nyitottak rá. Még az első utcazene napokat 2021 nyarán rendezték, akkor két egymás követő hétvégén, most pedig ezen a hétvégén Debrecen belvárosában. Az előadások több helyszínen várnak, párhuzamosan zajlanak majd a koncertek, mindegyik egy-egy kis zenei szigetként várja tulajdonképpen az érkezőket. Nincs belépő, nincs kordon, nincs tehát kötelező program, csak a város, az élőzene és a pillanat. A fellépők között minden évben ismerős nevek és friss hangok egyaránt megjelennek, vannak köztük utcazene veteránok, lelkes amatőrök, tehetséges fiatalok, valamint olyan zenészek is, akik más közegben talán nem kapnának hasonló lehetőséget. A műfaj paletta pedig szintén nagyon széles, pop, folk, blues, jazz, indie. A változatosság tehát nem elvárás, hanem a rendezvény természetes része. Ne feledd, debreceni utcazene napok, mint a Petőfin pedig sok-sok változatos magyar zene továbbra is, ezúttal a Kultúrkörtől.

Petőfi Rádió minden magyar. Zoli küldte nekünk, hogy az M4-esen ülőnél kukorica borult a burkolatra. Az Útinform is írja, hogy a takarítást a belső sáv zárása mellett végzik, a főváros felé egy kilométeres a torlódás. Korábban a 3-as számú főúton Miskolc belterületén a József Attila utcán a Besenyő utca kereszteződésénél pedig 5 személyautó ütközött, a belváros felé vezető oldal belső sávját lezárták.

0: Wolf Kati varázsolt el ezúttal minket, itt a Petőfin, ez volt a Lángoly. Közben a Duna alacsony vízállása miatt, ha éppen hajókázás tervezel, ne feledd, hogy Budapest-Szentendre, Budapest-Visegrád, illetve a Visegrád-Hopon, a Visegrád-Esztergom és az esztergomi sétahajói szárnyas hajójáratok nem közlekednek. A budapesti hajójáratok viszont változatlanul üzemelnek, indulás előtt azért érdemes tájékozódni az aktuális menetrendről a Mahart oldalán. Számunk 06 30 30 33 180, itt pedig te is informálhatsz minket közlekedési helyzetről, ha valahol fennakadást érzel, azonnal jelezd, hogy a továbbiakban mi is segíthessünk. Ha van jó programötleted, élményeidről szívesen beszámolnál, bármi, amit úgy gondolsz hallgatóink számára izgalmas, érdekes lehet, oszd meg! Akár itt SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán. Jönnek a hírek és majd az Airi Mafiával folytatjuk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszer kérelmekről. Áltekest ítéltek el. Melegszik az idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Kukorica borult a burkolatra az M4-esen Üllő térségében, a takarítást a belső sávzárása mellett végzik, a főváros felé 1 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást, eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor nagyon drága orvosságra van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Az országgyűlés elfogadta a kőolajtermékek sávos különadójáról és a magyar-szlovák kőolajvezeték koordinációjáról szóló törvényjavaslatot is. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában, ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légicsapásokban, Kijevben, valamint Odessa és Zsimotir környékén. Ismét támadást indított iráni célpontok ellen az amerikai haderő. Közlésük szerint a csapások célja, hogy Irán ne tudjon megtámadni polgári személyeket és kereskedelmi hajókat a Hormuzi szorosban. Teherán válaszul amerikai erők által használt épületekre mért csapást Bahreinben. Idehaza augusztus 3-ától nem lesznek érvényesek a régi könyvformátumú személyigazolványok. Ezért a belügyminisztérium arra kéri a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik okmányát és segítsék őket az ügyintézésben. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz is mennek. Az étrend is segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, derül ki a Semmelweis Egyetem kutatásából. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, kávéban és teában lévő növényi vegyületek, a polifenolok gyulladást csökkentő hatásukkal támogatják az idegsejteket. A kutatók szerint nincsenek csodaszerek, de ezek ígéretes eszközei lehetnek az egészséges agyi öregedésnek. 2,5 év börtönt kapott egy csaló, aki magas rangú terrorelhárítónak hazudta magát, és egy Venezuelában raboskodó magyar lány hazahozatalát ígérte. A férfi egy budapesti fürdőben ismerkedett meg a családdal, amelytől fogoly cserére és egyéb költségekre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak, jégeső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délutánt, az ebédhez jó étvágyat, ha már túl vagy rajta, vagy ha közben, akkor is lefeled változatos magyar zenei kínálat kíséri a napodat. Itt a Petőfi, Péter Fibori, az AVS is velünk lesz. Az első sorszámot viszont az Airi Mafia húzta, már is hallhatod őket, és hozom a kiránduló helyeket is.
1: Itt egy új Újabb óra.
2: Kizárólag

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar és sok olyan hely van az országban, amit érdemes felfedezni, akár most a nyáron, úgyhogy adok pár kiránduló tippet. A fertőránkosi kőfejtőnél jártál már, több érdekességet is kínál, végigjárható a felszínen húzódó tanösvény, valamint a barlangban található úgynevezett témapark. A kőfejtő anyagát adó lajtamészkő keletkezése kezdve még 10-12 millió évre vezethető vissza, ebben az időben a környéket a Pannon beltenger borította. A bánya hatalmas termeinek falán és a 15-25 méteres oszlopai jól megfigyelhető a megkövesült állat és növény maradmányok. Az ott élt fajok javarésze ugye már kihalt, nem él a mai tengerekben. 2001 óta egyébként az UNESCO világörökség része a kőfejtő, és három részre lehet osztani. Van a sziklai Benge tanösvény, ami a kőfejtő felszínén vezet. Itt a kilátó pontok és tematikus bemutató helyek segítik a természeti értékek megismerését. A témapark kiállítás a barlang belsőben található, ahol őslintani bemutatót és a lajtamészkő hasznosítását bemutató kiállítás látszatsz, míg a Barlang Színház napjainkban 760 fő befogadására alkalmas, modern színházi fény és hangtechnika, fűthető székek és gazdag program kínálat várja az odaérkező vendégeket. Nézz utána majd a programoknak, és ne feledd, a fertőrákosi kőfejtő, tehát több érdekességet is kínál, ez is lehet egy célpont, akár az idén nyáron, vagy másik évszakban, ugye bármikor látogatható. És sok egyéb kirándulóhely is van az országban, ezekre próbálom fejlni a figyelmet, ha neked is van kedvenced, amit szeretnél hallgatóinak elárulni, akkor a 0 30 30 33 180 a számokra részleteket SMS-ben vagy Viberen.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királyi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió minden magyar és sok-sok izgalmas hely az országban, amit érdemes akár ilyenkor a nyáron felfedezni. Lehet például az egyik célállomás a miskolci Szent Háromság templom, ami görögkeleti ortodox templom, és nem csak Miskolc városának, hanem egész Magyarországnak is egyik rendkívül nagy értéket képviselő műemléke. A templom alapjait még 1785-ben rakták le, és a munkálatai 21 évig tartottak. A templom híres ikonosztázionját, vagyis képfalát Jankovics Miklós egri faszobrász faragta, a mennyezeti freskó megfestésére pedig az egyházközösség bécsi akadémiai festőművészt kért fel. A templomot ezt teszi különlegessé, hogy Közép-Európa legnagyobb ikonosztáza, vagyis képfala található tehát benne, ami 16 méter magas és 88 jelenetet mutat be Jézus életéből, bemutatja a 11 nagy ünnepet is. A templom kegyszerei között pedig hatalmas értékű átoszhegyi kegytárgyakat, arany és ezüst szövésű szertartási ruhákat, zománcos ötvös műveket, kelyheket, kereszteket, szertartási könyveket lehet találni. A miskolci Szent Háromság egyházközösség egyébként ma elsősorban magyar, orosz és ukrán híveket foglal magában, és Isten tiszteleteit magyar, valamint egyházi szláv nyelven tartja, de az alapítók iránti kegyelemből minden liturgián felhangzik egy-egy görög nyelvű ekténia is. A Miskolcon vagy a környékén jársz, akkor ne felejts benézni tehát a miskolci Szent Háromság templomba, további jó kiránduló tippeket pedig szívesen fogadok tőled is 0630 303380, ezen a számon SMS-ben vagy Viberen. Rózsa Magdi énekel addig is.

Petőfi Rádió minden magyar, ilyenkor nyáron pedig számos kirándulóhely is vár az országban. Például a Balaton felvidék jellegzetes tájéra csodálatos panoráma tárul a Hegyestűről. Sőt, a Hegyestű geológiai bemutatóhely, amit szintén érdemes felkeresni, emléket állít a kőbányászatnak és bemutatja a Balaton felvidék és a Dunántúl geológiai felépítését, jellemző kőzeteit, ásványait és a Nemzeti Park természeti értékeit. A szabadtéri kőparkban található válogatott molonitok a Dunántúl jellegzetes kőzeteit mutatják be, és a kőzettömböket keletkezésük sorrendjében helyezték el. Mindegyik felületen kis fémtábla jelzi a kőzet nevét és származási helyét, melynek segítségével geológiai időutazáson vehetsz részt. A Káli-medence természeti értékeinek felfedezésére ez is tehát egy kiváló helyszín, ahonnan lehetőség nyílik gyalogosan és kerékpárral is bejárni a területre. Szóval a rokonoknak, barátoknak ez is egy jó kiránduló lehetőség tehát, és a Felső Bányaudvar nyugati peremén a Salföldön élő Somogyi Győző festőművész grafikája alapján készült panorámaképet is néz meg, segítségével azonosíthatod a Káli-medencét övező hegyeket. Hegyestű geológiai bemutatóhely, jegyezd fel itt, a Petőfin pedig további kiránduló tippekért, tarts majd velem 1 és 2 óra között holnap is. Bye Alexis és Schlepp folytatják Lotfi Begivel, itt a Petőfin.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, mert te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 2 óra pontos idő, Novák Józsi meg is érkezett a legfrissebb hírekkel, majd igazi nyáli életérzése jön Szőr és Fulek.
1: A világban, a sarkipárban, meg a diszkóban is csak rád várnak. De baby, csak téged akar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: 67,5% az minden mai válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Áltekest ítéltek el, melegszik az idő.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Kamion és egy autó koccant az M0-áson az M1-es felé, a Szigethalom tököl csomópont után. A 17-es kilométernél a legkülső sávot lezárták, de mellette három sávon halad a forgalom, így torlódás nem alakult ki. Szintén az M0-áson ugyancsak az M1-es felé, az Annahegyi pihenőnél ég az útmenti növényzet. A 6-os kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek a füst miatt. Kukorica borult a burkolatra az M4-esen Üllő térségében, a takarítást a belső sáv lezárása mellett végzik. A főváros felé 1 kilométeres a torlódás. Burkolatjeleket festenek az M5-ösön Lajos Mizse és Örkény között, Budapest felé a 60-as kilométertől az 55-ös kilométerig szakaszosan lezárják a belső sávot. A torlódás közel 5 kilométeres. Felborult egy teherautó az M7-es Letenye felé vezető oldalán a Hollád csomópontnál. A 175-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Itthon mától újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. 2,5 év börtönt kapott egy csaló, aki magasrangú terrorelhárítónak hazudta magát, és egy Venezuelában raboskodó magyar lány hazahozatalát ígérte. A férfi egy budapesti fürdőben ismerkedett meg a családdal, amelytől fogort cserére és egyéb költségekre hivatkozott több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szuper délután még Sárospatakot eső frissíti, addig máshol az országban 32-34 fok van, vigyázz magadra. A Balaton 24, a Tiszató 25 fokos, és a viharjelzők mindenhol alapon vannak. Jó nyaralást, jó strandolást!
2: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztó!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztó!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztó! Szevasztó!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Petőfi Rádió, minden magyar. A tűzoltók sajnos nem pihennek. Több hektáron gyulladt meg az akácos ajnövényzet egy Győr-Szent Ivánnál, és körülbelül egy hektáron égett az ajnövényzet az M0-ás 6-os kilométere mellett az Anna-hegyi pihenőnél. Továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van hazánkban. Egyébként a tartós szárazság, a rekordmagas hőmérséklet és a talajnedvesség hiánya miatt a legkisebb szikra is ugye megfékezhetetlen katasztrófához vezet. Európában Franciaország, az Egyesült Királyság déli része, Németország, Olaszország, valamint az Ibériai félsziget északi vidékei is különösen veszélyeztetettek. Nagyjából 20 Margit szigetnyi területtel egyelő terület égett például le ma reggelre, feltehetően szándékos gyújtogatás miatt. Párizs mellett a francia fővárostól mintegy 60 kilométerre délre, kilánduló kölében, nagyon népszerű erdőségben egyébként. A füst miatt több utat is lezártak, a környéken áthaladó TGV vonatok közlekedése is akadozik. A kialakult helyzetre reagálva Párizs környékén és több francia nagyvárosban is betiltották a hivatalos tűzi játékokat, illetve a tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy az esti labdarúgó világbajnoki elődöntő alatt és után se használjanak semmilyen pirotechnikai eszközt az utcákon. Te is vigyázz, a legkisebb szikra is megfékezhetetlen katasztrófa.

Petőfi Rádió, minden magyar, és itt a nyár kellős közepe, július 14-e van. Pár érdekesség a mai nappal kapcsolatban. 1995-ben adták át ezen a napon, képzeld, az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban a Magyarok Bejövetele című restaurált feszti körképet. Te láttad már? Ez is lehet egy jó kiránduló célpont, akár most a nyáron, vagy az évben bármikor, mindenképp megéri megnézni. Legalább egyszer az életben látni kell. 26 évvel ezelőtt pedig szintén ezen a napon nyitotta meg kapuit a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma, ahol többször készülnek tematikus programokkal. Az itthon otthonban 11 és 1 óra között, ugye hétköznaponként sokszor volt már arról szó, hogy éppen mi mindennel készülnek, érdemes ezt is figyelni. És 2003 szintén ezen a napon, július 14-én készült el a magyar Wikipédia felületének lefordítása. Az első szócikk az omega volt. De is szoktál itt böngészni a Wikipédia, hogy egy önkéntesek által szerkesztett nyílt tartalmú online enciklopédia, egyébként több mint 300 nyelven elérhető. Számunk 0-30-30-30-380, mit vagyunk elérhetők, SMS-t és Viber üzenetet küldhetsz, míg jön BSV és Nagy Bogi a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar, és ha van valami valaki, akivel egy tengerparti nyaralás során nem szeretnénk találkozni, az bizony egy cápa a vízben. Ma van, képzeld, a cápák napja, és ez nem arról szól, hogy hogyan éljünk túl egy cápa támadást, vagy hogy egy strandon milyen jelzésekre kell figyelnünk. Ez a világnap ugyanis nem értünk, hanem épp ellenkezőleg a veszélyeztetette cápák érdekében született, tehát ez a világnap fel akarja hívni a figyelmet az ember kablisága miatt veszélybe kerülő cápákra. Nekem gyerekkoromból van cápás emlékem, Cápali és Cápeti, a két kopoltyú zseni. Te emlékszel rájuk, vagy mostanság a cápakutyi, aki hódít? De további cápás történetek jönnek a 0 30 30 30 380 a számunkra, míg

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.

0: Legjobb dalszöveg minden nyelven érthető és egyből énekelhető, és egy kicsit talán el is viszi a fókuszt a napi gondokról. Nagyon sok rossz hír lát napvilágot mostanában. Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszónő tegnap például a születésnapján osztotta meg a nyilvánossággal, hogy korábban pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták. Történetével a korai felismerés és a szűrővizsgálatok életmentő szerepére, valamint a már diagnosztizált betegeknél a protokoll betartásának fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. Csak úgy, mint Kovács Ákos, vigyázzatok magatokra, menjetek szűrővizsgálatokra, is ezt osztotta meg oldalán. Tavaszi rutinvizsgálat során diagnosztizáltak nála pajzsmirigyrákot, így a nyára tervezett összes koncertjét lemondta, a pihenésre és a gyógyulásra összpontosít most, és nagyon reméli, hogy az évvégi aréna koncerten már újult erővel állhat a színpadra. Mi is reméljük, nagyon szorítunk, és aki érintett valamilyen betegségben, azoknak is küldjük a gyógyító energiákat és dalokat. Itt a Petőfin, Ákostól jön az Ember maradj.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 67,5%
4: az minden mai válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Novák József.
12: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a Dunavíz szintje Romániában. Itthon tovább melegszik az idő.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Ég az útmenti növényzet az M0-áson, az Annahegyi pihenőnél az M1-es felé vezető oldalon. A 6-os kilométernél fokozott figyelemmel közlekedjenek a füst miatt. Kukorica borult a burkolatra az M4-esen Üllő térségében. A takarítást a belső sáv lezárása mellett végzik, a főváros felé 1 kilométeres a torlódás. Felborult egy teherautó az M7-es Letenye felé vezető oldalán, a Hollád csomópontnál. A 175-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Teherautóval ütközött egy autó a 8-as főúton Várpalota térségében. A 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
4: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus vízszintje, ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta. A hivatalos adatoknál akár négyszer több ebolás fertőzött lehet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet. Az afrikai országban eddig már több mint 700-an vesztették életüket a vírus miatt, amely ellen továbbra sincs bevált kezelés vagy oltóanyag.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: 9 párizsi olimpiai bajnok indul a Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíjon. Spanyolország vagy Franciaország juthat be elsőként a labdarúgó világbajnokság döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Molnár Attila 400 méteres síkfutásával zárul a 16. Gyulai Memorial atlétikai magyar nagydíj, amelyen a rúdugrás világcsúcs tartója Armand Duplantis ismét megszerezné a legjobb eredményt elérőnek járó trófeát. Mások mellett összesen 9 párizsi olimpiai bajnok és 5 világbajnoki címvédő szerepel majd a Zsibóczky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A 16 órakor kezdődő eseményeket élőben lehet követni a Nemzeti Sportrádióban, a Duna Wordön, illetve az M4 Sport csatornán. Ma folytatódik a labdarúgó világbajnokság programja. Eldől, hogy Spanyolország vagy Franciaország jut be elsőként a VB döntőbe. Az EB címvédő spanyolok 16 év után játszhatnak ismét elődöntőt, Franciaország pedig sorozatban harmadszor jutna döntőbe világbajnokságon. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti 21 órától. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, jégeső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A nyárias mai délutánon északkeleten van egy kis frissítő esőzés Sárospatak környékén, picit le is hűlt a levegő 30 fok alá, máshol bőven fölötte, ha délutánra tervezed a strandolás csobbanást, akkor helyettem is. A Balaton 24, a Tiszótó 25 fokos.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar, július 14, azaz az Őrsök és a Stellák napja. Sok boldogságot kívánunk nem csak nekik, hanem minden szülinaposnak. Így például az egyik legfoglalkoztatottabb színésznőnek, a junior prima díjas Lovas Rozinak, a Louvre Színházi Társulás egyik alapítójának, aki egyébként számtalan sorozat és film női főszereplője is, Mi kis falunk válótársak, Futni mentem, ezekben is láthatod. Az 50 legbefolyásosabb magyar nő között szerepel egyébként, és a mai napon kerek évfordulót ünnepel. Sok boldogságot kívánunk nem csak Lovas Rozinak, Lagy Lacinak, a Gitano énekesének, zenei producernek, Fisul Mónikának, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar színésznő énekesnő primadonnának, és Kudlik Júliának, a Magyar Televízió örökös tagjának. És emlékezzünk meg Janikovszki Éváról, a Kossuth és József Attila díjas íróról, szerkesztőről, aki munkássága során számos gyermek és ifjúsági könyvet írt, ezek közül több is világszintű sikert aratott. Lehetne sorolni, érdemes ezek közül csemegézni és a gyerekeknek elolvasni, hogy a magyar gyerekirodalom egyik legjelentősebb alkotója volt, humoros szövegeivel például kifigurázta a felnőttek viselkedését, a Ha én felnőtt volnék című könyvében egyik kedvencem egyébként, de a gyermek felnőtt viszony mondszolgató mese, vele mindig történik valami is nagyon jó, vagy a Felejtsd szépen, ha kérdeznek. Neked van kedvenced Janikovszki Évától? Írd meg SMS-ben vagy Viberen 0630303380 a számunk. Janikovszki Éva egyébként ebben az évben lenne 100 éves, ha nem a 23. évfordulója.

Petőfi Rádió minden magyar. Volt az elmúlt években egy nagy megfigyelés, hogy augusztus 20-a után valahogy mindig elromlik az idő. Ez az elmúlt években azért már nem így volt. Augusztus 20-a viszont Magyarország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe. Egyszerre jelképezi a magyar államalapítás, Szent István királyt, valamint az új kenyér ünnepét, és mindig ilyenkor mutatják be Magyarország tortáját is. Az augusztus 20-ai rendezvénysorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából valósul meg az idén. De a költségcsökkentés nem veszélyezteti sem az ünnep méltóságát, sem a résztvevők biztonságát, a családi programok, a kulturális és zenei események, valamint az esti látványelemek is a tervek szerint megvalósulnak. Így készülj tehát, de hát addig még bő egy hónapunk van, rengeteg minden történik előtte is. Ezen a hétvégén például Balaton átúszás, mert csütörtökön délben jönnek majd a friss hírek az időjárással kapcsolatban, hiszen mindig az dönt, és ugye foci VB döntő. Mindjárt jönnek a további részletek, erről is itt a Petőfi. Most pedig a Honey Beast és Daniel Fi, Bárcsak lennék, ez szólt tőlük itt a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar egyre izgalmasabb szakaszához érkezik a futball világbajnokság. Ugye többek közt itt gondolhatunk majd a végső megmérettetésre, a 2026-os VB döntő szünetében lesz majd halftime show, egy történelmi pillanat a labdarúgó VB-k történetében. Gyurgyöziben majd a MetLife stadionban Madonnával, Shakirával, Justin Bieberrel és BTS-szel is találkozhatunk. A szervezést a Coldplay énekese és az ő menedzsere bonyolítja. Oszlóban pedig 100 000-es tömeg ünnepelte hősként a hazatért norvég labdarúgó válogatott tagjait, akik az észak-amerikai térségben zajló világbajnokságon szombaton a negyed döntőben búcsúztak. Ma este Franciaország, Spanyolország és minden az emlisport.hu-n nyomon követhető, csak úgy, mint a média klikken. Franciaországban pedig nagy a baj, nagyjából 20 Margit szigetnyi területtel egyelő terület éget le ma reggelre, feltehetőleg szándékos gyújtogatás miatt Párizstól mindegy 60 kilométerre délre, a kirándulók körében népszerű erdőségben. A füst miatt több utat is lezártak, a környéken áthaladó TGV vonatok közlekedése is akadozott. A kialakult helyzetre reagálva pedig Párizs környékén és több francia nagyvárosban is betiltották a hivatalos tűzi játékokat. Hazánkban is országos tűzgyújtási tilalom van, nem elfelejteni. Itt a Petőfin pedig akár meg is írhatod, hogy szerinted ki lesz majd a VB győztes, míg a 06 30 30 30 380-as számunkra jöhetnek a friss közlekedési hírek is.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy perc múlva pedig 4 óra a Petőfi csúcsban, ma is Szikora Tomi lesz veled. Közben a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek miatt egyre több hír jelenik meg arról, hogy jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára hazánkban. A 95-ös benzin bruttó 14-el, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal kerül majd többe holnaptól. További friss hírek Novák Józsitól, 4-től Petőfi csúcs Szikora Tomival és az Aranyakorddal. Szép délután!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Teljesen megújul a MÁV vezetése, tovább melegszik az idő.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felborult egy teherautó az M7-es Letenye felé vezető oldalán, a Hollád csomópontnál. A 175-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Teherautóval ütközött egy autó a 8-as főúton Várpalota térségében, a 28-as kilométernél, a Székesfehérvár felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munkák folynak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzintermelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak az ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a célig. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését. A döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kormányfői feladatokat idéglenesen Denis Mihály első miniszterelnök helyettes látja el. Az új ukrán kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak. Még mindig terjed a tűz a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben, amelynek eddig csak nem tizede, 2000 hektár vált a lángok martalékává. A mintegy 850 tűzoltó munkáját vízbombázó repülőgépek is segítik. A hatóságoknak már mintegy 1000 embert kellett evakuálniuk a környékről. A katasztrófavédők azt remélik, hogy a nap folyamán megfékezhetik a tüzet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak, égeső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet a napokban.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Mostantól együtt számoljuk vissza a munka utolsó perceit. Számíthatsz rám, ha pedig a szabadságot töltöd, lazuljunk együtt. Hello, mit Szikora Tamás. Nem sokára nyereményjátékot hirdetek. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Gyere velem!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenék.

0: Dariántól Budapestig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mögöttünk kék annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig

0: Munka után vagy akár nyaralás közben is számíthatsz ránk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, egy személyautó, valamint egy tehergépkocsi ütközött össze a 8-as főúton Várpalota térségében. Itt a 28-as kilométernél Székesfehérvár felé lezárták a külső sávot, és ezért van több kilométeres dugó. Mindez tehát a 8-as főúton Várpalota térségében Székesfehérvár felé a 28-as kilométernél. M1, itt Budapest felé Bicske térségében van baleset, ráadásul elég nagy baleset, 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze a 36-os kilométernél. Az átterelt sáv forgalma megállt, éppen ezért, aki teheti, akkor válassza a külső sávot, de mindenképp plusz menetidővel tervez az M1-esen, hiszen baleset van Budapest felé Bicskénél az átterelt sávban. És kaptam útinfót Grác mellől, Zikó jelentkezett be hozzám Viberen. Sziasztok, Grácban szemerkél az eső, és a Grác alatt futó alagútnál északi irányban 3-4 kilométeres torlódás van lezárás miatt. Zikó, nagyon szépen köszi neked az infót, és hát rendszeresen kapok helyzetjelentést Tesszalonikiből, Linzből, Pozsonyból, szóval ma is várom a közlekedési infókat. Nem csak onnan, hanem az egész országból, Balkányból, Moson-Magyaróváról, Siófokról. Hívj most, dolgozzunk össze. 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

lassítottunk Cseri Hannával, ez volt a Mindig Szomorú. Petőfi Rádió Minden Magyar. De most váltunk, a hangulat vidám, pörgős, lendületes lesz a Bieber-szel. Vár a holnap, hamarosan pedig játék indul. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. És hogy hogyan lehet a tiéd? Full egyszerű a dolog, figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, akkor jelentkezz SMS-ben. A számunk változatlan 0630 30 30 380. Én a gyorsaságot jutalmazom, ha első vagy, visszahívlak, mondd a szlogent és vidd a nyereményt. Játék mindjárt!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra, ez volt az óra nyerőzenéje. Akkor vagy játékban, akkor kezd el izgulni, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, és hogyha mindenkit megelőztél, akkor mindjárt visszahívlak, és így nyerhetsz egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elkísérlek A-ból B-be. Én vagyok a GPS, aki folyamatosan mondja az aktuális híreket. Figyelem, baleset van Budapesten a Szerémi úton, a Hengermalom útnál, ezért van itt több kilométeres dugó, tehát baleset a Szerémi úton, a Hengermalom útnál, valamint a Vörösvári úton befelé, a Pacsirta mező útnál. Korábban egy műszakhívás autó vesztegelt, most már megszűnt a forgalmi akadály, így a torlódás felosztóban van, mindezt át a Vörösvári úton. Ami pedig az M1-es autópályát illeti, itt egy nagyobb baleset történt Budapest felé Bicske térségében, a 36-os kilométernél az átterelt belső sávban, aki teheti, inkább válassza az 1-es főutat, mert talán egy kis időt meg tud spórolni, de mindenféleképpen plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen Budapest felé tartasz, Bicskénél 4 személyautó, valamint egy kis teherautó karambolozott. És te merre vezetsz éppen, mi az úti célod? Adj helyzetjelentést az egész országból, Tatabányáról, Sátoragyaújhelyről, Kelebiáról, csörges most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Játék lesz holnap délután is 4 és 5 között, figyeld a zenék közötti felhívást, és hogy ma ki volt a legelső a felhívásunkor, az most fog kiderülni, már is őt csörgetem. Ezek ilyenkor a legizgalmasabb pillanatok.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Dóth Imre vagyok.
0: Hello Imre, gyors voltál, és mindenkit megelőztél ma.
1: Aha. Nagyon szuper.
0: Számítottál rá? Gondoltad, hogy összejön? Vagy csak így random bedobtad az SMS-t, hogy hátha?
1: Már egy éve minden nap próbálkozunk, de még eddig nem volt szerencsém.
0: Egy éve minden nap kitartóan próbálkozol. Ez igen, hát figyelj, akkor azt gondolom, hogy megérdemelten jöhet a jutalom. Akkor, hogyha elmondod, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra.
0: Oké, és még tudod, hogy mire van szükségem?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: A szlogerrel megvan, te nyertél, gratulálok neked! Úgyhogy megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amire hát akkor egy éve küzdöttél, próbálkoztál, ezt tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. Hány felé fog menni a csomag?
1: Kettő.
0: Ketten vagytok? Ketten dolgoztok? Vagy mit csináltok ilyenkor, amikor?
1: A kollégámmal, igen. Most megyünk még hazafel a munkába.
0: És mi a foglalkozásotok?
1: Építőipar.
0: Milyen volt a mai nap? Mit csináltatok pontosan?
1: Kicsit húzós tér követgettünk, de amúgy egy kicsit húzós volt.
0: Na jó, hát akkor kitartás nektek, jó munkát, és köszi, hogy minket hallgattok. Legyen tétek a következő dal is, a Follow the Flow és a Best Album.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Játék lesz holnap délután is, 4 és 5 között.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 5 óra lesz, lassan mindenkinek letelik a mai munkaidő, kezdődhet a délután második felvonása. A következő órában is számíthatsz rám, elsőként az elefánt csinál hangulatot a hazaúthoz. Itt a Kár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Drágulnak az üzemanyagok, teljesen megújul a MÁV vezetése, tovább melegszik az idő.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: 4 autó és egy kis teherautó ütközött az M1-esen Budapest felé Bicske térségében. A 36-os kilométernél, a baleset helyszínénél, a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat. Így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Aki Budapestre tart személyautóval, annak érdemes az egyes főúton keresztül kikerülnie a balesetet. Teherautóval ütközött egy autó a 8-as főúton Várpalota térségében. A 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munkák folynak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára holnaptól. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett 595 forintos védett ár fölé emelkedik, és minimum 601 forint lesz a kutaknál. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parlag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Kezdeményezi a kotorékvadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott, ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyos sérüléseket szenvednek. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. Legkevesebb 2 meghaltak, 4 embert pedig még keresnek. A 2 áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt a felvonókban, vagy a ház más részein rekedt. A tragédia előtt a 2. emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyors oltás ellenére átterjedt a liftaknákra is. Legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió ma éjféltől. Ismét lesz déli harang szó és éjfélkor himnusz. Az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Az egyházi műsorok szokott idejükben lesznek hallhatók. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső, viharos szél is lehet, éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 5 óra van, kipipálhatjuk a mai munkanapot? Lassan kiürülnek az irodák, megtelnek az utak, én pedig utitársad leszek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, adagolom a legnagyobb magyar kedvenceket. Itt a kezdésben például az Elefántdala, akár.
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Anya.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
2: Ha most indulsz valahová, akkor nézzük, hogy mi vár rád az utakon. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, egy nagyobb baleset van az M1-esen Bicskénél a 36-os kilométernél. Mindkét irányban csak egy-egy sávjárató, ezért van több kilométeres dugó az M1-esen Bicskénél, aki teheti, inkább válassza az 1-es főutat. Egy személyautó motorost gázolt a 41-es főúton Nyíregyháza térségében. Itt a 8-as kilométernél egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset van a 41-es főúton Nyíregyházánál, a 8-as kilométernél. Budapesten pedig baleset történt a Rákóczi hídon Pestre, a Budai híd főnél a külső sávban, ezért van a szokásosnál nagyobb dugó. Vigyázz magadra, számítok a további közlekedési infokra is. Adj hírt Nagykőrösről, Bucsáról, Jászberényből. Hívd most 061-759-6060. Köszönöm szépen előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Útközben jöhet egy Bagosi Brothers Company? Visszajövök, ez szól a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ha idén-nyáron Horvátország az úti cél, akkor ezt most mindenképp hallgass meg. Vasútrajongóként ritkán mondok ilyet, de szerintem tényleg ez az egyik legjobb nyári utazási lehetőség most, hiszen valljuk be, Horvátországról mindig nyáron az óriási dugók, az autópálya kapuk jutnak az eszünkbe, pedig van ettől kényelmesebb alternatíva.

Hát idén nyáron is közlekedik a Retro Isztriai Express, amely átszállás nélküli eljutást biztosít Horvátországba és Szlovéniába. A járat egyébként augusztus 30-áig közlekedik, és esténként indul Budapest keleti pályaudvarról, de felszállhatunk Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán, valamint Zalaegerszegen is. Az út nagy részét pedig végig aludhatjuk, hajnalban Ljubljanába érkezik a vonat, reggel pedig konkrétan az Adria partján ébredhetünk. Innen egyébként könnyen elérhető akár Opatija vagy Pula városa is. Na, szerintem ennél jobb kezdése a nyaralásnak nehezen elképzelhető. Este felszállsz a vonatra, reggel pedig konkrétan a tenger látványára ébredsz. Akinek van tapasztalata, várom 06 30 30 30 380, itt éred el a Petőfi Rádiót Viberen. Ez pedig már az egyik új kedvencünk, Zaporozsec, Mezőmisi, köszi.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Ha most indulsz valahová, akkor figyelj, hát ha tudok neked is friss útinfóval szolgálni. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, korábban egy nagyobb baleset volt az M1-esen Bicskénél, és csak egy sáv volt járható. Jelentem, újra megindult minden sávon a forgalom, viszont a torlódás most is jelentős, emiatt plusz menetidővel tervez az M1-esen, hiszen korábban baleset volt Bicskénél, amely mindkét irány forgalmát érintette. Baleset van a 41-es főúton Nyíregyháza térségében, egy személyautó motoros gázolt a 8-as kilométernél, itt a forgalom csak egy sávon halad, tehát baleset a 41-es főúton Nyíregyháza térségében a 8-as kilométernél, a fővárosban pedig baleset van a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út után a külső sávban, tehát Bécsi út, Vörösvári út után a külső sávban baleset. Vigyázz magadra! Számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Kismarosról, Sátoraljaújhelyről, Jászberényből, csörges most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Figyelem, csak egy reklám, és folytatom ezzel a dallal. Blanche Viszlácia.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban. A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Remélem, hogy neked is jól esett ez a dalvezetés közben. Jude Law, miért ne? Ezt hallgattuk 4 perccel 6 előtt. Ma boldog névnapot kívánunk az Őrsöknek és a Stelláknak, akár őket is meglepeted rajtunk keresztül egy üzenettel, egy köszöntéssel. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor. Várom, hogy írj 0630 30 30 380. Addig mindjárt itt az égen.
1: Tessük fel minden szürke falra, átrajzoljuk az éjszakát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 0630 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: Dani Rolanddal. Itthon. Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint. Két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop. A jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kilép Bulgária az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön. Tovább melegszik az idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az erős délutáni forgalom miatt lassulás, torlódás tapasztalható az M1-esen. Hegyeshalom felé, Viatorbágy és Herceghalom között. Több jármű ütközött az M3-ason a határ felé, 60 térségében. A 49-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek. A forgalom a külső és a leálló sávon halad. Motorost gázoltak a 41-es főúton Nyíregyháza közelében. A 8-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
6: Kilép Bulgária az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban a bolgár miniszterelnök. Rumen Radev közölte, országa nem kíván részt venni Kijev további pénzügyi és katonai támogatásában. Helyette a diplomáciai megoldásokat sürgeti. Hangsúlyozta, Szófia elegendőnek tartja az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködést. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig marad hatályban. Leszerelik a kétnyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere elmondta, hogy a döntés ellen tiltakozva egy állandó szabadtéri kiállítást hoznak létre a leszerelt feliratokból. Kigyulladt a Tarló, Törökbálint és Kamaraerdő között. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több hivatásos és önkéntes egység is a helyszínre vonult. Az oltás közben drónokkal mérik fel a lángoló területet. A munkálatokat nehezíti, hogy a tűz egy szürke marharcsordát és egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyezteti.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A hírek után.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 6 óra van. Ha most készülsz elő a vacsihoz, a grillezéshez, akkor is számíthatsz rám. A Petőfi Rádióban a nyár legnagyobb magyar kedvenceit játszom a folytatásban is. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Itt a kezdés, egy ízig-vérig nyári dal. Jetlag, Márcs, égen át.
7: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: nekem is jön.
1: Ezzel a dallal csak egy baj van, hogy már vége is. Dash Young Fly kiskece a Petőfi Rádióban, minden magyar.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Első kézből jelentkezünk a friss aktuális közlekedési infokkal a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Baleset van az M3-ason 60 térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 49-es kilométernél több autó ütközött, ezért készült át torlódásra az M3-ason 60 térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Baleset van a 49-es kilométernél. Egy személyautó motoros gázolt korábban a 41-es főúton Nyíregyháza térségében a 8-as kilométernél. Egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 41-esen Nyíregyháza térségében a 8-as kilométernél. A fővárosban pedig helyszínelnek a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út után a külső sávban. Tehát a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út után a külső sávban baleset. Én pedig várom, gyűjtöm a közlekedési infokat országosan. Sopronból, Celldömölkről, Avátszalókról. Hív most 061-759-6060. Köszi, köszi, köszi előre is.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Fél hét múlt 2 perccel. Most felidézzük a reggelt, mert ezen a héten, amíg Habóczky Mátét a nyár 26-ban láthatod, Kenész Kolos a helyettesítője, és vele ébredhetsz itt a Petőfi Rádióban. Ma reggel pedig Lábas Viki volt a vendégünk, aki a legújabb dalát mutatta be nálunk egy országos dalpremiér keretében. Erről már a friss videók, az info kint vannak a Facebook és Instagram oldalainkon. Kövesd a Petőfi Rádiót. Nálunk pedig következik egy aktuális toplistás kedvencünk, amely a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján is hódít. Lábas Viki, Álompor!
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Hírek az utakról.
1: Folyamatosan jelentjük a legfontosabbakat az utakról. Figyelem, több kilométeres, szám szerint több mint 5 kilométeres dugó van az M3-ason 60 térségében Vásárosnamény felé. Baleset van a 49-es kilométernél, több autó ütközött össze, emiatt plusz menetidővel tervez az M3-ason, hiszen baleset van 60 térségében a 49-es kilométernél a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A fővárosban helyszínelnek a Bécsi úton befelé a Vörösvári út, utána külső sávban, és tart a műszaki mentés az Árpád fejedelem útján befelé, a Margit híd előtt, a belső sávban. És te merre utazol, merre vezetsz éppen? Várom a további közlekedési infokat országosan. Nyírtelekről, Gyömrőről, Salgótarjánból. Hív most és dolgozzunk össze. 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: És te mit hallanál szívesen útközben? Hív most, hamarosan kezdődik a kívánság műsor. Addig itt a Szupernem, egy a millióból.
3: Egy a sok közül. A tömegben áll, de nem vegyül.

0: Után.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Zanzibár új napra ébredsz. A Petőfi Rádióban minden magyar. És hogy hét után mi következzen, mondd meg te. Indul az élő kívánságműsor. Várom, hogy felhívj 061-759-6060. Az első dalt Arnold választotta. A kedvesének Piroskának, Blaha Louisiana, sokat bír, mindjárt a tiétek.
1: Sokat bír.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pártáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
3: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Reklám.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
13: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
13: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
13: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
13: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
13: a Petőfi Rádióban.
14: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
15: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
16: Odysseus halott.
15: Ithaka királya visszatér.
14: Odüsszeia. A mozikban.
17: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
13: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
13: Ez a Petőfi Rádió.
18: Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatási kérelmekről. Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok.
13: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M3-ason, a határ felé vezető oldalon 60 térségében. A 49-es kilométernél már minden sáv járható, de az időközben kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
18: Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálása akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írja a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak.
13: Petőfi Rádió. Sport.
19: Bronzérmes lett Halász Bence a Gyulai Memorial Magyar Atlétikai Nagydíjon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Halász Bence bronzérmet szerzett kalapácsvetésben a Gyulai Memorial Magyar Atlétikai Nagydíjon. Az aranyérmes az olimpiai és világbajnoki címvédő kanadai Ethan Katzberg lett, míg az ezüstöt a német Merlin Hummel vihette haza. Címet védett továbbá az olimpiai világ és Európa bajnok rúdugró Armand Duplantis is, aki ugyan újabb világcsúcsot nem döntött, de maga biztosan nyerte meg versenyszámát. Tadej Pogacsár nyerte a francia kerékpáros körverseny 10. szakaszát. A szlovén kerékpáros már a 3. szakaszát nyerte az idei Tour de France-on, de csupán az elsőt úgy, hogy övé a sárga trikó. Győzelmét követően már 3 perc és 36 másodperccel vezet Jonas Vingegaard előtt összetettben. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
18: Marad a napos idő, de holnap délutántól záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, késés nélkül menetrend szerint indulunk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. És neked melyik dal esne jól egy fárasztó munkanap után, vagy a nyaralásod alatt? Hívj 061 759 6060.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró.

0: a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak,

szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, szia, Gyuri vagyok, Temerkézi.
2: Háló, Gyuri. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Éppen párommal hallgatunk titeket a Petőfi Rádiót, és meleg van. Hát máma dolgoztunk.
2: Mi a melód, mivel foglalkozol a mindennapokban?
3: Hát ilyen mázai munka, ilyen földmunka, kapálás.
2: Aha, tehát akkor kint vagytok a földeken a nagy melegben.
3: Igen, igen, sajnos. Hát 11 óráig vagyunk kint, de igazából délben már itthon vagyunk.
2: Na, akkor ez még a jobbik eset, hogy hál' Istennek azt a nagyon nagy meleget otthon tudod átvészelni bent a hűvös szobában.
3: Igen, igen, igen.
2: Na, meg hát most is ez van, hál' Istennek. Kinek szeretnél számot küldeni?
3: Páromnak. Neked, meg aki hallgatja a Petőfi Rádiót, meg aki éppen úton van hazafele.
2: És van olyan dal, ami feldobná az estéteket?
3: Halott pénz.
2: Halott pénz természetesen? Oké, jöhet.
3: Halott pénz, oké, küldöm mindenkinek, aki szereti, meg aki éppen most
2: így van hazafele. Jó.
3: Így van, meg mit akartam mondani? Mindenkinek üzenem azt, aki éppen most indul hazafele, vigyázzanak az úton, mert meleg is van, meg sok folyadékot igyen el.
2: Köszi a jó tanácsot, vigyázz magadra, és akkor küldöm a zenét.
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia. Halott pénz, élnünk kellett volna, ez szól a kívánság műsorban. Na és te, mit hallanál szívesen, melyik dal dobnál fel a kedved? Ír vagy hív.
4: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene. Gathering

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, háló, számot szeretnék kérni a kívánság műsorba.
2: Szia, a legjobb helyen vagy. Mi a keresztneved?
3: Dávid.
2: Hello, Dávid. Utazol, vezetsz? Mi a program?
3: Vezetek éppen, megyek a páromé.
2: Aha, hová vesz a párodért?
3: Dagossól megyek, Pilisre.
2: És akkor útközben szeretnéd kicsit feldobni a kedvedet, vagy akár a párodat meglepni, hogyha beszáll hozzád. Mi a terv?
3: Hát meg szeretném lepni a páromat.
2: És melyik a közös zenétek, amit küldenél neki?
3: Szeretném kérni a Jude Law Spanon című számát.
2: Oké, megvan beszélve. Mentek valamikor Jude Law koncertre, vagy terben van, hogyha már ilyen közös favorit nektek?
3: Van terbe véve.
2: Na, akkor idén-nyáron ez hátha összejön.
3: Igen.
2: Üzesz valamit a párodnak? Küldesz valami üzenetet a dal mellé?
3: Hogy szeretem mindennél jobban.
2: És mióta szereted őt, mióta vagytok egyébként együtt?
3: Hát már több mint 4 éve.
2: Na, hát akkor tartom nagyon sokáig, tegyetek hozzá még egy 0 minimum, ezt kívánom, és akkor legyen tétek Jude Law Spanon.
3: Oké, köszönöm szépen.
2: Mást is szívesen meglepünk, ez a kívánság műsor ma is 9 óráig, a hívható számunk változatlan, 061 759 6060. Ne szégyelősködj!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: A vonalban pedig Titanilla. Kit szeretnél meglepni egy zenével?
3: Küldöm egy barátnőmnek, a Zsófiának.
2: És mióta vagytok barátnők Zsófival?
3: Hát nem tudom, jó régóta.
2: Na, de mégis. Egy éve, két éve, gyerekkorod óta?
3: Hát 10 éve.
2: Na, hát akkor ő már nem csak a barátnőt, hanem a tesód is szinte, mondhatjuk.
3: Igen.
2: Milyen programokat szoktatok közösen csinálni?
3: Hát nem tudom, most éppen fárasztom a körmét.
2: Ja, hogy körmöztök, és akkor közben játszom a dalt. Oké, csajok, meg van beszélve.
3: Köszönöm szépen.
2: Narától SMS-t kaptam. Szia Tomi, nekem Manuel a kedvencem, ő a kedvenc énekesem. Kaphatok egy számot? Természetesen, ez a kívánság műsor. Most Manuel és a Popstar. De hogy melyik legyen a következő dal, kinek játszam? Akár a névnapos Stelláknak, Örsöknek, vagy a születésnaposoknak esetleg felpörgetnéd a kollégákat. Itt a lehetőség, várom a hívásod. 061 759 6060. 9-ig a kívánság műsort hallod.

0: 0-30-20-60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, sziasztok! A fiamnak szeretnék kérni egy számot.
2: Háló, szia! Ki szeretne a fiának kérni számot? Hogy szoríthatlak?
3: Zsani!
2: Háló, meg vagy Zsani, oké. Okay. Hogy hívják a fiadat?
3: Nolan!
2: És milyen apropóból küldesz neki számot?
3: Hát csak úgy, mert nagyon szereti. Ő három éves lesz a jövő hónapban még csak.
2: Na és hogy telik a nyaratok? Mi eddig a legjobb programotok?
3: Hát ide-oda járkálunk, a szökőkutakat nagyon szereti. Hát élvezzük a nyarat. Meleg, vizek, pancsol, amit tudunk.
2: Aha, tehát akkor mentek kirándulgatni is össze-vissza.
3: Persze, hát kell.
2: Kell is, bizony, élvezzétek a nyarat, élvezzétek, akkor én pedig küldök nektek zenét, jó?
3: Oké, köszi,
2: szia! Dániel Fügergő, Mamma Mia, ezt csinál a kicsikének hangulatot.
1: Petőfi Rádió

0: rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Rengeteg az üzenet. Szia Tomi, az étteremben a Petőfi Rádió szól, szakad az eső, dob fel a kedvünket munka közben, hadd táncoljunk a kolléganőmmel egyet a placon. Puszi, Vera és Hanna. Csajok, örülök, hogy itt vagytok velem, természetesen meglepünk titeket. Sziasztok, szép estét, Szlovákiából írok. A következő dalt sok szeretettel küldöm Pannikának, Petinek és az egész családnak. Oké, és hogy melyik dal legyen az, azt már nem én mondom, hanem te. 061-759-6060, csörgünk. Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Balázs.
2: Hello Balázs, mit csinálsz éppen?
3: Éppen utazunk hazafele.
2: Na, honnan, hová?
3: Szlovákiából, Győrbe.
4: Szlovénia.
3: Ja, Szlovénia.
2: Szlovéniában, akkor ott voltatok nyaralni?
3: Igen.
2: Na, melyik részén?
3: Pirán.
2: És mit csináltatok ott?
3: Hát, sokat strandoltunk.
2: Jó volt a víz?
3: Igen.
2: Összességében ajánlod nekünk azt a helyet?
3: Igen, nagyon jó volt.
2: Hány napot töltöttetek kint?
3: 6-5.
2: Na, és akkor most pedig hazafelé tartotok. Kikkel utazol? Kinek játszak zenét?
3: Apukámnak. Csak egész család.
2: Oké, vigyázzatok magatokra, jó utat!
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Azaria, Casa de Papel, ez a tiétek!
5: Megszerettem és megszereztem, majd elfeledtem, meg eltemettem, és túl sok volt, már jó volt, alatt az te is veled. Ha maradnék és nem változnék, csak az arcok körülöttem, ha leválnulnak, megvettek, ezért lenéztek és szeretnék.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 óra után folytatjuk. Nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. Peti választotta a következő dalt két kollégájának, Zsoltnak és Andrásnak. Itt a Lóci játék és a Nem táncolsz jobban mindjárt.
3: Nem táncolsz jobban, mint én. Nem táncolsz jobban, mint én.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló vita a parlamentben. Folyamatosan csökken és öregszik Európa lakossága. Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munkák folynak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk azonban 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot ma nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Folyamatosan csökken és öregszik Európa lakossága, ami komoly kihívások elé állítja a munkaerőpiacot. Az egészséggel egyetemben figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. Az előrejelzés szerint a jelenleg 450 milliós uniós népesség a század végére csak nem 12%-kal eshet vissza, miközben 2050-re már majdnem minden harmadik lakos 65 év feletti lesz. Jelentősen visszaesett a lefoglalt kokain mennyisége az év első felében a belgiumi Antwerpen és Zeebrugge kikötőiben. Ugyanakkor több kannabis szállítmányt füleltek le, közölte a belga vámhatóság. Fél év alatt 5 tonna kokain találtak a tavalyi, csak nem 17 tonnás mennyiséggel szemben, de több mint 2 tonna marihuánát és 8,5 tonna hasist foglaltak le.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a napos idő, holnap délutántól záporok, zivatarok azonban bárhol kialakulhatnak. Még eső, viharos szél is lehet. Éjszaka 15-21, holnap napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 óra után folytatjuk. Az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ha van olyan magyar dal, ami feldobná az estét, akár munka közben, vezetés közben a nyaralásod alatt, írd meg 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, élőben vagyok a TikTokon, live-ot indítottam, szóval, hogyha te is szeretnél benézni a Petőfi Rádió stúdiójába, és megnézni, hogy hogyan áll össze az élő kívánságműsor, akkor csatlakozz a TikTok live-unkhoz. Rengetegen együtt vagyunk már, például most ebben a másodpercben 316-an néznek a TikTokon. Brigi velünk van például Nyírkátáról, Reni Budapesten hallgat minket, Balázs Leányváról írt nekünk, Lénát köszöntöm Kunszenten, Máté Sompronban nem csak hallgatja, hanem nézi is az élő kívánság műsort. Velünk van Márta Nagykőrösről, Ádám Nyíregyházáról, Adrien Debrecenből, Viktória Tornaszentjakabról, Márk pedig néhány perccel ezelőtt Kőhíd Gyarmatról írt, úgyhogy ez a tapsa tiétek. És hogy kinek játszom a következő dalt, azt mondd meg te. Jönnek az üzenetek. Hello, kedves Tom, én a következő dalt szeretném küldeni Ajkára, a munkásbrigádnak. Jó munkát, csajok, lassan vége a műszaknak. Meddig vagytok? 10-ig? Én tartom bennetek a lelket, és a folytatásban a következő dal a tiétek. Szia, Tomi, Noémi vagyok. Atinak szeretném üzenni, hogy imádtam a mai napot, és nagyon-nagyon szeretem. Oké, Noémi küldített a következő dalt Atinak, és Imre üzenete is befutott, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni a kisfiát, Bencét, az születésnapja alkalmából. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, Cyanoe, Driftwood, ezzel ünnepelünk a folytatásban.
3: Sziasztok, Cyanoe vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Full élőben megyünk a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam, és szemezek az üzenetek közül. Például Dani Apostagról csatlakozott hozzánk, aki saját magának választotta a következő dalt. Kuplung zenekar, nyomod a gázt, ez jöhet, ezt játszom. De nem csak nektek, hanem például Ildikóéknak, Ildikó Levinek szeretné üzenni. Tehát Ildikó küldi Levinek azt az üzenetet, hogy oda vagyok érted. Wow, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Egy nagy puszit is küldünk akkor Ildikó jó voltából Levinek a következő dal mellé. Köszönhetjük Andi Hugát, Stellát, akinek kívánunk nagyon-nagyon boldog névnapot. Isten éltessen téged a Petőfi Rádióban. Velünk van Beáta, aki Attilának küldi a következő dalt azzal az üzenettel, hogy nagyon szeret téged. Renáta rajtunk keresztül szeretne bocsánatot kérni Fazekas Antaltól. Üzeni, hogy ne harizz, ne haragudj rám. Oké, hát remélem, hogy kisimítjuk ezt a dolgot köztetek. A következő dallal én mindent megteszek. Szia Tomi, ez már egy SMS. Beregszászi Csabinak küldöm a következő számot születésnapjára, Barabásra. Üdv a tesó! Hát akkor Isten éltesse az ünnepeltet!
3: Happy birthday!
2: Kedves Beregszászi Csabi, kíván neked a család kedvenc rádiója, a Petőfi. Nagyon-nagyon vidám születésnapot. Zsolti küldi a következő dalt Gabinak. Szombaton volt az esküvőjük. Na hát akkor remélem, hogy nász utaztok és pihentek, lazultok. Éljétek meg ennek minden pillanatát. Sisi a férjecskéjének választotta a következő dalt. És hogy még kit lepettek meg, az most fog kiderülni. A kívánságműsor ilyenkor fordítva is működik. Ha küldesz nekem telefonszámot, rövid sztorit, akkor én felhívom a címzettet, és átadom neki a te személyes üzeneted. Így lesz igazi a meglepetés. Hogy hát én mindent megteszek, hogy igazi legyen a meglepetés.
4: Igen, tessék.
2: Háló, szia, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az élő kívánság műsor, és Zsuzsát keresem. Jó helyen vagyok, Zsuzsa?
4: Azt tudom, ki?
2: A Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok, élő kívánság műsor. Eddig megvagy? Egy meglepetés üzenetet kaptál tőlem. Vagy hát nem tőlem, hanem a fiad írt nekem, hogy szia Tomi, anyukám, a Zsuzsát felhívnád? Üzenem neki, hogy kellemes pihenést és jó szórakozást, nyaralást kívánok.
4: Na, de ez komolyan ez a mi átverés.
2: Nem, János írt nekem, vagyis nem jó helyen vagyok?
4: De, akkor jó helyen
2: vagy. Látod, milyen jó fej? Tehát János küldi a következő dalt, azt mondta nekem, hogy Zsuzsát, anyát hívjon fel, mert éppen pihentek, nyaraltok, vagy mit csináltok?
4: Igen, nyaralok.
2: Na, merre nyaralsz?
4: Dunakiliti.
2: Aha, és hány napot töltesz ott?
4: Egy hetet.
2: Mikor érkeztél?
4: Tegnap.
2: Ó, hát akkor még előtted van a következő pár nap. Milyen programok várnak rád ott?
4: Hát, meg ki tudja, majd kiderül.
2: Akkor nagyon ilyen random lesz a program?
4: Hát ilyen pihenéses.
2: Mindenféleképpen, hát azért megy az ember. Vagy nem tudom, akartok-e strandolni, vagy elmenni valamerre, esetleg kicsit biciklizni.
4: Persze, megyünk strandra, hogy ne.
2: Jól van, szuper. És lesz valamikor esetleg Jánossal is nyaralás?
4: Hát azt nem tudom.
2: Na, hozzatok össze legalább egy hétvégét, egy ilyen közös hétvégét. Én a következő dalt is neked játszom, és kívánunk jó pihenést, jó nyaralást. A Kuplung zenekar és a Nyomod a gázt most neked fog szólni. Tőlünk neked, jó?
4: Jó, köszönöm.
2: Szép estét, jó pihit, minden jót neked. Hello, szia-szia. Köszi,
4: szia-szia.
2: Csak célba értem, mást is szívesen meglepünk. Ez a kívánság műsor.
5: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
6: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
7: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
8: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne.
1: Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Manyuci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:45 a pontos idő. Hello, Szikora Tamás vagyok, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem élőben megyünk a TikTokon. TikTok live-ot indítottam, és tényleg 1 millió az üzenet, 40 000 like-nál tartunk. Henny csatlakozott hozzánk. Szia Tomi, szeretnék üzenni én is a győri Audi dolgozóinak. Kitartást kívánok az éjszakára, illetve magunknak szeretném küldeni a következő számot, mert augusztusban lesz az esküvőnk. Wow, akkor gratulálok, Henny, és gondolom már számoljátok vissza a napokat, a következő zene a tiétek lesz. Karolinától is kaptam üzenetet. Szia, én a drága férjemet szeretném meglepni, aki 2 kicsi gyermekkel ajándékozott meg. Gábornak szeretném üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretem. Írja tehát Karolina. Bori Mirtilnek, a nővérének szeretné rajtunk keresztül átadni azt az üzenetet, hogy mennyire szeret téged, és küld egy nagy puszit is a rádión keresztül. Szia Tomi, szép estét kívánok! Milánnak szeretnék üzenni rajtatok keresztül, hogy ne haragudjon, és adjunk egy új esélyt egymásnak. Nagyon fontos számomra. Írja Brigi, aki tehát Milánnak val szerelmet a rádióban, és bocsánatot kér tőled, és azt kéri, hogy legyen második esély. Én pedig azt kívánom, hogy beszéljétek meg ezt együtt, és valahol azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek jár egy második esély. Szia Tomi, szeretnék üzenni a férjemnek, Jocónak, hogy nagyon szeretem, és köszönöm, hogy kitart mellettem. Név nélkül jött ez az üzenet, csak úgy, mint a következő. Sziasztok! Toldi Blankának és Toldi Adélnak üzenem, hogy puszilom őket. Oké, üzenet átadva, és a puszi is célba ért, és hogy mi kinek játszom a következő dalt, az most derül ki. Add meg a címzett telefonszámát, én pedig akcióba lendülök, felhívom őt, és élő egyenes adásban meglepjük. Hallatod a reakcióját is. Gabit hívom. A megbízom pedig Zsolti. Nagy napjuk volt a hétvégén. Ugyanis igen mondtak egymásnak. És sajnos nem vette fel a Gabi, pedig hétvégén volt az esküvőjük, hamarosan pedig mennek Nászútra, és a rádióban is szeretné elmondani, hogy szerette volna átadni az üzenetet Zsolti Gabinak, hogy mennyire szeret téged. Így Csinszka és a felsütött a napfogára tőlünk, nektek szól most.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Henny üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort. Azt írja, hogy hallja, hogy mindenki a kollégáinak küld számot, úgyhogy ő is szeretné felpörgetni az éjszakás csapatot, Bercit és Antit, hiszen egy benzinkúton hallgatnak minket. Kitartás, mi veletek leszünk a folytatásban is. De már nem én, hanem Szani Roland, kezdődik a Kulturfitness 9 órától. Szóval léptem, találkozunk holnap is a Petőfi Rádióban. Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Itthon,
1: otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
5: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ismét az egészségbiztosító dönt majd az egyedi gyógyszertámogatási kérelmekről. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban. Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Két motoros ütközött a 813-as főúton Győrnél, a 6-os kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt majd az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Elhalasztják a holnapra tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan. Kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Adathalász csalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, a bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat próbálnak megszerezni. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak kicsalni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, az MNB, a Magyar Államkincstár, illetve más pénzügyi intézmények soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosseumban, az ókori amfiteátrumban, az egyórás esti bejárásokon, a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánukulát és a napközbeni tömeget. A részvételhez előzetes online jegyfoglalás szükséges.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. Még eső, viharos szél is lehet. A hajnali 15-21 fok után napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fok is lehet.
1: a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Pink Floyd, a Fermi Paradoxon és Neil Armstrong is. A Keep Floyding zenekar menedzserével, Balázs Lajossal és Szabó Norton csillagásszal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a csillagok világában és a zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Mondhatom, hogy csillagász Norton.
2: Most már igen, köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszöntelek mind a kettőtöket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Szervusz!
1: Szóval lesz egy különleges koncert a Svábhegyi csillagvizsgálóban, egészen pontosan 24-én, méghozzá a Keep Floydnak a kicsit, vagy Keep Floydingnak a kicsit ilyen űrhöz kapcsolódó, mondjuk úgy zenei megfogalmazásai kerülnek majd egy 2 órás koncerten a közönség elé, de előtte még veszünk el a Svábhegyi csillagvizsgáló történetében, mert hogy nem csak zene lesz, hanem ugye a koncert után ti ott mindenféle tudományos ismeretterjesztéseket fogtok majd átadni a fiatalabbaknak és az idősebbeknek.
2: Igen, egy nagyon izgalmas hely a Svábhegyi csillagvizsgáló, 100 éves épületek között egy ősfás park a Normafa mellett, tehát hogy már önmagában a hangulat, hogyha nem lenne szép ég, akkor is megvan. Itt vannak az ország legnagyobb távcsövei, amikbe bele lehet nézni, és a koncert után ezt meg is lehet majd tenni.
1: Tehát... Csillagász vagy, azt mondtam az imént, viszont szemtelenül fiatal. Szerintem a 30-at nem töltötted még be.
2: Nem, még nem, most végeztem egy néhány héttel ezelőtt.
1: Miért lesz az ember csillagász? Norton!
2: Hát nagyon sok indok van, ha kollégákat megszondáznánk, akkor szerintem a legtöbbjüknek az ütött be, hogy valamikor gyerekkorukban távcsőbe néztek. És annyira gyönyörű. Sokaknak az eredet történetében például a Szaturnusznak a látványa benne van.
1: Jó, hát azokkal a távcsövekkel, amiket az ember meg tud venni a különböző híradástechnikai boltokban, nem biztos, hogy lehet látni a Szaturnusznak a gyűrűjét.
2: Dehogy nem, az már egy nagyon kapró kis távcsővel is, tehát igen, hogy egy közepes méretű madárnéző binokulárral már simán lehet Szaturnusz gyűrűt látni. Nem olyan lesz, mint a Hubble űrtávcsőnek a felvételén természetesen, de hogy lehet egyébként, és nyilván, hogyha az embernek nagyobb távcsőve van, mint nálunk, akkor pedig ez az élmény, ez még inkább nő és nő. Egyszer egy látogatón fogalmazta meg úgy, hogy olyan a távcsőjünk, mert a Szaturnusz, mintha meg lehetne ölelni.
1: Annyira közel.
2: Tehát, hogy annyira közel van, és annyira nagynak érzi az ember. Nyilván ez kell a jó idő.
1: De hát, hogyha egyszer látod, akkor utána látni szeretnéd még egyszer, meg másodjára, meg harmadjára. Igen, mert én azt hittem, tehát, hogyha én csillagász szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akkor azért szeretnék csillagász lenni, vagy szerettem volna csillagász lenni, hogy majd én találom meg az első idegen lényeket, ha nem tudom melyik bolygón.
2: Benne van ez is a motivációban, de valaminek el kell indítani a szikrát. És általában ez egy gyerekkori élmény, ezt a galilei szüzesség elvesztésének szoktuk mondani, amikor tényleg az ember először távcsőben néz, és meglátja a bolygókat, meglátja a csillaghalmazokat, az egy nagyon belsőséges élményt tud adni, és hogyha ez gyerekként történik meg, akkor az egy életre kitart. Tehát én a planetáriumban nőttem fel annak idején a Népligetben, tehát hogy ez nekem nagyon sokat segített, és hát az egész család, meg felnőttek baráti környezetben, szüleim, kollégái is mind-mind mondták azt, hogy ez jó dolog lehet csinálni, úgy, hogy egyébként csillagászattal senki nem foglalkozott a környezetben.
1: Azt a kérdést tettem föl neked, hogy miért lesz az ember csillagász. Fordulok hozzád, Lajos, ugyanez a kérdés, csak csillagászt most itt átcseréljük zenészre. Miért lesz az ember zenész?
3: Ez egy szuper kérdés, köszönöm szépen, mert én a zenekar menedzsere vagyok egyébként, és szerettem volna zenész lenni, csak kiderült, hogy vannak, akik sokkal ügyesebbek nálam ezeknek a hangszereknek a megszólaltatásában, és az én képességeim azok abban tudtak jól megjelenni, hogy koncerteket hogyan lehet megszervezni, hogyan lesz ez egyre nagyobb és egyre szebb ez a zenekar, ami már 1999-es hagyományokkal rendelkezik, tehát hogyha ilyen rövid fejszámolást teszek, akkor körülbelül annyi idős a zenekar, mint mellettem Norton.
2: Igen, picit idősebb a zenekar.
1: És pont ezért kérdeztem, hogy miért lesz az ember zenés, mert hogy neked is így indult ez, csak aztán utána mégis letetted a hangszert.
3: Nem tettem le a hangszert, én otthon még ettől zenélek a kis fiókomnak és saját magamnak, egyszerűen a lámpalázom nem engedi meg azt, hogy kiálljak a színpadra, és ott azt a teljesítményt tudjam nyújtani.
1: Vannak erre eszközök, meg módszerek, hogy az ember ezt le tudja vetkőzni, mármint a lámpalázat, meg egyébként, hogyha fölmész a színpadra, az alapvetően 2 percig tart, aztán utána úgyis elvisz a craft, meg a vibe.
3: Így van, de az is kiderült, hogy szerintem kétfajta ember van aki a színpadon szeret érvényesülni, és van, aki a színpad környékén vagy mellette, és ők szerintem egy produkció kompozícióban legalább ugyanannyira fontosak, ami aztán végül ugye ott megjelenik, az, hogy szép legyen a fény, az, hogy legyen egy szuper vizuál, az, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy azt az ember megszokta, akár a lemezen, akár egy ilyen legendás koncerten, és a mi zenekarunk, a Keep Floyding, az kifejezetten ebben igyekszik nagy eredményeket elérni, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
1: Ezek szerint, amikor előveszed otthon a hangszert, az akkor neked a féle terápia, vagy nem tudom, kikapcsolódás, csupán hobbi?
3: Abszolút mértékben. A terápia talán a legjobb, amit ezek közül a felsorolásokból mondtál. Abszolút. Nekem egy ilyen nagyon megnyugtató és nagyon olyan dolog, amivel így a saját érzéseimet, érzelmeimhez akár kordában tudom tartani. Tehát, hogy egy fél óra gitározás az utána egy ilyen kétnapos zenállapotot eredményez. Más kérdés, hogy egy 5 éves és egy 7 éves fiúgyermek mellett ez általában, hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy kihívásos.
1: Ők nem szoktak néha belekontárkodni a húrokba?
3: Ó, dehogy nem, dehogy nem, de ennek egyébként én végtelenül örülök, mert valójában pontosan ez a cél, hogy őket is megfertőzze ez a zene iránti lelkesedés, ami úgy bennem és a zenekarban is erősen megvan.
1: Vissza hozzád, Norton. Galileit említetted az imént, hogyha Galileire gondolok, akkor alapvetően a történelem jut eszembe, kisföldünk története, viszont nyilván te nem történelemből voltál elős, gondolom, hanem matematikából, meg fizikából.
2: Kedvenc tárgyom volt egyébként a töri, de igen, tehát hogy nekem fő erősségem az matek, fizika. Nagyon érdekes, amit mondtál itt az előbb, hogy ez a kikapcsolódás a zene, hogy nekem ugyanez a csillagászat. Mm. Tehát amikor én távcsőben nézek, vagy amikor augusztusban kifekszem az ég alá, és nézem a tejutat, és számolom a hullócsillagokat, az ugyanez a zenállapot, vagy legalábbis nagyon hasonlóan képzelem el, mint amikor te otthon pengeted a gitárt, mondjuk.
1: Ti csillagászok ott a svábhegyi csillagvizsgálóban ilyen fordított életet éltek, és most lehet, hogy bárgyúnak hangzik a kérdés, de hogyha csillagokat szeretnél látni, vagy bolygókat szeretnél látni, akkor azt a sötétben a fényszennyezéstől mentesen tudod megtenni, vagyis bemész este 8-ra, 9-re sötétedéskor, és amikor kell föl a nap, akkor szépen kikapcsolod a számítógépet, és mész haza.
2: Vannak csillagászok, akik így élnek, tehát tényleg este. Ugye a svábhegyi csillagvizsgáló egy látogató központja, a könnyen megjegyezhető nevű Hunrán Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkori Tege Miklós Csillagászat Intézetnek. És ebben a hosszú névben dolgoznak a kutatók. Tehát ott van az, hogy 60-65 kutatónak az a munkája, hogy új dolgokat fedezzen fel. Legtöbbjük egyébként nappal dolgozik. Tehát korábban lemért adatokat dolgoznak fel, és utána abból próbálnak valami tudományos áttörést elérni. Az országban mindig nagyjából 3-4 olyan csillagász van, akik éjszakai életet élnek. Ők heti váltásban vannak fent Piszkéstetőn, tehát a Mátrában vannak azok a távcsövek, amikkel ténylegesen a méréseket végezzük. Régen Budapesten volt, tehát ma azokba a távcsövekbe lehet belenézni, amikkel 50-60-70 évvel ezelőtt a felfedezéseket tették. De Budapesten túl nagy a fényszennyezés most már ahhoz, hogy tudományra legyenek használva, úgyhogy átadtuk a nagy közönségnek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok, köszönjük szépen!
4: Szervusztok, üdv a hallgatóknak is.
2: Az elmúlt szűk negyed órában már beszéltünk arról, hogy miért és hogyan lesz valaki csillagász, ezt elmondtad Norton, te pedig Lajos elmondtad, hogy igen, jó, magad is zenélsz, ha bár ez csak hobbi szintű az életedben, mert leginkább a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere, vagy folytassuk veled, Norton. Mindenféle előadásokat tartasz, mindenféle távcsövekbe nézel bele, vagy hát kutatod azokat a felvételeket, gondolom, amiket a James Webb, vagy az akármelyik távcső küld nektek, vagy hozzáférhető bárki által az internet bugyraiban, vagy nem tudom, hogy van-e belső levelező rendszeretek nektek, csillagászatoknak, erről majd a későbbiekben beszélünk, de hogy akkor neked ilyenekkel tisztában kell lenni. Nyilván fizika szakot végeztél, nem tudom, csillagászat szakirányjal, de hogy te a relativitás elméletet, a Fermi paradoxont oda-vissza tudod.
4: Hát ezeket kell tudni azért. Pont relativitás elméletből volt a legrosszabb jegyem az egyetemen, de igen.
2: Van ilyen szeminárium, hogy relativitás elmélet?
4: Van ilyen óra, igen. Általános és speciális relativitás elmélet órák ezek. Ezek részét képzik a fizikus, meg utána a csillagász képzésnek is. Iszonyatosan sokat kell számolni, és hát én tudok számolni nagyon sokat, csak nem azzal a tempóval, mint amit mondjuk egy ZH megírása közben az egyetemen kell produkálni, úgyhogy abból nekem voltak azért problémák, de igen, tehát nyilván ezeket kell tudni. Én egy olyan szerencsés szituációban vagyok, hogy a saját adataimat használhatom, tehát én magam megyek fel piszkéstetőre, és én mérek azzal a távcsővel, amit utána feldolgozhatok.
2: Egyenlő MCLC négyzet, csak be kell írni a megfelelő számokat, aztán utána kész kiszámolja az ember zsebszámológéppel.
4: Azt hiszem, hogy lehet, hogy volt egy ilyen feladata 26-ból, talán a 4-esnek a C feladata az ez volt.
2: Említettem egy ilyet az imént, és valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt már mondtam, hogy ha valaki csillagász szeretne lenni, akkor nyilván van benne egy ilyen titkos vagy nem titkos vágy, hogy titkolt vagy nem titkolt vágy, hogy majd ő találja meg az első idegen lényeket a, nem tudom, naprendszeren kívül vagy belül, tök mindegy. És hogyha már Fermi paradoxont említettem, akkor ugye egyszer leültek valahol Amerikában, a kantinban, amikor éppen nagyon kutattak, és akkor mondta ez a zseniális olasz fizikus, hogy akkor hát az van, hogy olyan nagy a világegyetem, meg kellett volna már találnunk őket.
4: Igen, tehát én sem emlékszem, hogy pontosan kiküldtek ott, ugye amikor a Manhattan projekten dolgoztak a kor legnagyobb fizikusai, akkor kérdezte meg Fermi, hogy hol van mindenki, és itt nem arra utalt, hogy elkéstek a kollégák az ebédszünetről, hanem miért nem találkoztunk még az idegenekkel, és akkor rögtön elkezdtek ötletelni mindenféle megoldásokon. Az egyik megoldás az az lett, hogy hát itt vannak, és magyaroknak hívják magukat. Mert ugye a Manhattan projekten egy kupac magyar fizikus dolgozott, akik nagyon furán beszélték az angolt, zseniális felfedezéseket tettek, és emiatt rájuk sütötték, hogy ők az idegenek, akik ilyen titkos tudást próbálnak itt eladni.
2: Jó, hát ez nyilván csak az adoma része, vagy a vicc része a dolognak, de hát azért a Fermi paradoxon attól még létezik.
4: Igen, és ez egy fontos kérdés, tehát hogy nem lesöpörjük az asztalról a földön kívül életnek a kutatását, tehát ez igenis érdekes, és asztrobiológus azok egyrészt a kialakulását, másrészt a földön kívül életnek a megmaradását aktívan kutatják azért.
2: Erről majd a későbbiekben még egy-két mondatot váltunk vissza hozzád, Lajos. 1999-et említettél. Az még ugye az Y2K, vagy nem tudom milyen vírus előtti időszakot feltételezi, szóval 27 éve működik ez az együttes. Te hogy kerültél kapcsolatba velük?
3: Így van, ebbe már belegondolni is egyébként hátborzongató, hogy ez ilyen sok idővel ezelőtt történt, és én ott voltam az első koncertjén egyébként a zenekarnak vendégként, és az Indexnek, az akkor Indexnek a fórumán ismerkedtünk össze így barátainkkal, és ott terült ki, hogy hát van egy csapat lelkes gimnazista, vagy hát akkor már éppen egyetemet kezdő fiatal srác, akik ezt elhatározták, hogy ők Pink Floydot szeretnének játszani, ami azért 99-ben még egy óriási vállalás volt, tehát hogy elképzelhetetlenül távolinak tűnt, hogy ez sikerüljön, de végül is a Santa Fe pubban, hogyha lehet ilyet mondani, nem tudom, hogy megvan-e még ez a hely, Újpesten egy ahol be kellett mondani a zenekarnak az ikonikus kétféle mexikói étel különlegességből lehet választani, ezt néha még mai napig bemondják egyébként a legkomolyabb helyszíneken is, mert ez ennyire megmaradt markánsan. Hát ott találkoztunk mi is ezzel így a pop szakmával, meg hogy így milyen érzés a színpadon lenni, és ez végül is, ez első koncert is már annyira sikeres volt, hogy akkor csináljunk egy következőt, és egy organikus fejlődésen keresztül ment át a zenekar, tehát kluboztunk sok ideig a a Jókai klubban, ami szintén a Schwab-hegyen van, hogyha tudom, tehát igen, hogy nagyon közel van ahhoz, ahol most is fel fogunk lépni, és aztán ahogy fejlődött a zenekar tagcserékkel, mindenfajta technológiai ugrással, úgy tudtunk egyre komolyabb helyszíneket is meghódítani, és hát ezek között már ott van például az A38 hajó is, ott van a Műpának a Nemzeti Hangversenyterme és a Fesztivál Színháza, rendszeres vendégek vagyunk a Várkert bazárban, és a közönség pedig jön velünk folyamatosan, számunkra már egészen szürreális jegyárak mellett is, ezt nem tudom, hogy lehet-e ilyet most így hirtelen mondani, de hogy így ugye menet közben egy koncert megrendezésének a költségei is olyan magasba törtek, hogy ezt nem, tehát hogy a zenekar alapvetően arra törekszik, nem egy profilt orientált zenekar. Tehát mi nem akarunk ebből meggazdagodni, nem akarunk soha haknit csinálni. Mi azt szeretnénk, hogy a lehető legautentikusabban szólaljon meg az a zene, amit mi nagyon szeretünk. És ez a Pink Floyd.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: universe. I'm a woman made of rivers. Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Norton Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok.
3: Szervusz.
4: Szia.
2: Bright Side of the Moon lesz majd koncert fönt a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, erről majd a későbbiekben beszélünk, de most még vissza a csillagászathoz, meg az űrkutatáshoz. 60-as években történt, ugye, hogy állítólag az oroszok mindent elértek először, amikor űrverseny volt, aztán az amerikaiak küldtek mégiscsak először embert a Holdra. Tényleg járt ember a Holdon?
3: Igen.
2: Tényleg ott volt Neil? Ő csinálta azokat a fényképeket? Ott van még mindig az a lábnyom?
3: Igen, tehát ott volt a Hold felszínén, ugye 6-szor szállt le ember a Holdra. Tehát ez egy hatalmas dolog, ugye 69-ben az Apollo 11-re emlékszik mindenki, de utána az Apollo 12, 14, 15, 16 és 17 is leszállt. Uh-huh. Tehát nagyon sok helyen hagyta ott a lábnyomát 12 űrhajós a Holdnak a porában. Igazából semmi nem történt azóta se ezekkel a helyszínekkel. Tehát a Hold körül keringő szondák, akár kínai, akár indiai, vagy az amerikaiak rendszeresen lefotózzák, és még a lábnyomokat is lehet Hold körüli pályáról látni. Mi nagyon örültünk a tudományos hozadéknak, tehát azok a kőzetek, amiket ők visszahoztak, azok hatalmas mennyiségű információt tártak fel előttünk, azok az eszközök, amik mai napig ott vannak a Hold felszínén, és még mindig is szolgálják, szintén sokat segítenek, de igazából a tudományos eredmény az egy ilyen szerencsés extra volt a Holdnál. Tehát ez egy technológiai, politikai verseny volt valójában.
2: Igen, a 60-as évekről beszélünk, amikor űrverseny volt, és azt említettem az imént, ugye, hogy az oroszok mindenben megelőzték az amerikaiakat, abban nem, hogy embert küldtek a Holdra, mert az első ember az űrben, az első élő lény az űrben, stb., azt mind az oroszok érték el először.
3: Hát azért nyilván egy kicsikét mindig árnyalható a történet, tehát, hogy így hetekkel, hónapokkal voltak csak az oroszok előrébb, de mondjuk az első élő lények a Hold körül, azok szovjetek voltak. Két szovjet mocsári teknős kerülte meg először a Holdat a Zond 7 küldetésnek a keretei között, tehát hogy azért nem voltak annyira lemaradva egyik vagy másik oldal. Igaz, hogy az első műhold, ami föld körül keringett, mondjuk szovjet, de az első tudományos műhold az már amerikai. Vagy mondjuk az első kép a földön földről, kívülről lenézve megint csak amerikai. Tehát azért eléggé fej-fej mellett volt itt a két fél.
2: Most viszont megint van, hogyha lehet így fogalmazni, űrverseny, csak nem az oroszok, illetve a szovjetek és az amerikaiak, hanem a kínaiak és ugye az amerikaiak között. És pár hónappal ezelőtt mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy akkor elindult az űrhajó, megkerülte az űrhajó, és aztán visszajött az űrhajó. A következő lépés pár év múlva, hogy akkor megint megy ember.
3: Így van. Tehát az új űrverseny az abszolút itt kopogtat. Áprilisban 4 ember megkerülte a Holdat amerikai oldalról, és hetekre, vagy maximum hónapokra vagyunk attól, hogy Kína ember nélkül, de már az emberes űrhajóját körbevigye a Hold körül. A következő hónapokban, 1-2 évben megint csak itt lesz ez a hetekre, hónapokra egyik a másikat előzi. Az Artemis 3 küldetés lesz a következő amerikai részről, ahol kipróbálják a leszálló egységet, de még földkörüli pályán, és jelenleg 2028-ra tervezik az emberes Holdra szállást. Őszintén szóval szerintem ez egy kicsikét túl optimista idővonal, tehát én szerintem ők csúszni fognak. Kína azt mondta, hogy 2030-ra, nekik elhiszem.
2: Ti is figyeltétek egyébként ott a csillagvizsgálóban, amikor volt áprilisban ez a bizonyos küldetés, akkor ott ültetek a különböző távcsöveitek tövében, és akkor néztétek, hogy hol jár az űrhajó?
3: Igen, nyilván hatalmas érdeklődés övezte részünkről is. Indítást, meg a visszatérést, azt élőben közvetítettük, ott izgultunk, és megszakítottuk a rendszeres tudományos programot annak érdekében, hogy a piszkéstető Schmidt távcső az ne földközeli kisbolygókat keressen egy kis ideig, hanem lefotózzuk az Artemis 2 űrhajót. Ezzel is segítettünk egy picikét a pontos pálya meghatározásban, tehát nyilván ilyenkor mi is nagyon

0: izgulunk, és minden űrszerelmes ilyenkor egy kicsikét a hold felé néz.
1: Vissza hozzád, Lajos. Említetted már, igen, hogy szoktál gitározni, de a zenekarnak a menedzsere vagy. Tudnélik, a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy. És hát a gitározási tudásod nyilván azért kapacitálna téged arra, hogy akkor néha felállj a színpadra. A többiek nem kapacitálnak, hogy Lajos, olyan közel állsz hozzánk, tudsz gitározni. Néha nem jössz fel egy-két dal elejéig?
2: Nem. Ez maximum évente egy-két próbán történik meg, és akkor én azt gondolom, hogy jó ez így, jó ez a feloszlás. Tehát, hogy jó ez a felosztás. A zenész az álljon a színpadon és zenéjen, a menedzser pedig intézze a profi és sikeres koncert körüli teendőket.
1: Alapvetően egy tribute zenekarról van szó, ugye, Keep Floyding, tehát, hogy a Pink Floydnak a zenéjét játsza, csak a Pink Floydnak a zenéjét
2: játsza. Csak a Pink Floydnak a zenéjét játsszuk, így van.
1: Nem gondolkodtatok még rajta? Te, mint a zenekar menedzsere, nem dobtad még be nekik, hogy akkor mi lenne, hogyha ebben a stílusban, vagy más stílusban nekiülnétek, és akkor csinálnátok valami új dalt?
2: Vannak ilyen próbálkozások. Goldschmidt Gábor egyébként a zenekarnak a frontembere, ő adott ki egy saját neve alatt adott ki egy lemezt, és nem feltétlenül egyébként a Pink Floydra hasonlít az a zene, amit ő végül magából így zeneszerzőként és gitárosként kiadott, de én nagyon örömmel hallgattam, és egy szuper zene az is, abszolút. A progresszív rock hagyományait ápolja tovább.
1: Hogy mi lesz a program június 24-én, arról majd a későbbiekben beszélünk, de hogy jött az ötlet, hogy akkor a Keep Floydingot, pontosabban a Pink Floydnak a zenéjét, azt föltegyétek egy ilyen piknik hangulatú koncert helyszínére a Schwab-hegyi csillagvizsgáló mellé kertjébe.
2: Mi, tehát nagyon keressük azokat a helyszíneket, amik szabadtériek és különlegesek. Hosszú-hosszú éveken keresztül lobbiztunk azért, hogy felléphessünk a Óbudai Amfiteátrumban, a Katonavárosi Amfiteátrumban, és ez is sikerült, és ez is egy óriási eredmény volt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerű koncert lett belőle. Ugye itt a 1972-es Pompei koncertet próbáltuk meg reprodukálni akkor. Nyilván a Pink Floydnak nincsen a Schwab-hegyi csillagvizsgálóhoz, vagy bármilyen csillagvizsgálóhoz kapcsolódó koncertje, de maga a program, amit mondtál, és amit kitaláltunk, az viszont szorosan kapcsolódik hozzá. Tehát ennyi elég annyit mondani, hogy Dark Side of the Moon, elég annyit mondani, hogy Set the Controls for the Heart of the Sun, ezek azok a dalok, amik egyértelműen az univerzum, a space rock irányába egy utalás az anyazenekar irány oldaláról.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Szabó Norton, Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy szép pici szünetet tartok, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere, és Szabó Norton csillagász üldögélnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok!
2: Szervusz!
3: Szia!
1: Június 24-én lesz tehát nálatok ott fent, Nézek rád Norton, a Svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban mellette, ott az ősfás parkotokban egy koncert, méghozzá egy Keith Floyding koncert, ami eltart, ha minden jól megy, 9-ig, és akkor 9 után pedig majd kezdetét veszi egy ilyen tudományos ismeretterjesztés. Jó magad fogod ezt prezentálni, és a negyedik dimenzióról fogsz beszélni?
2: Ott leszek én is, tehát sok helyszínnel készülünk, több mint egy tucat távcső lesz kipakolva. Nyilván a nagy kupola az egy hatalmas attrakció, tehát oda sokan be akarnak majd menni, de kint a kertben, a kutatóépületnek a tetején egy gyönyörű körpanorámás teraszon is lesznek felállítva távcsövek, és igen, amint leszáll a sötét, megjelennek az első csillagok, megjelenik a Vénusz bolygó az égen, fel kell a hold, akkor rögtön indul is a csillagászati program.
1: Visszahozzád, Lajos, Keep Floyding, kicsit kozmosszerű zenét visztek oda. Egy 2 órás koncertre kell készülniük a látogatóknak, ugye?
3: Így van, pontosan. A zenekarunk egyébként híres arról, hogy mindig tematikákban gondolkodunk, tehát hogy van egy koncertnek egy címe, és ahhoz, vagy a helyszínre reagálva próbáljuk meg összeállítani azt a setlistet, azt a dallistát, amit el fogunk majd akkor játszani, és ez ebben az esetben is így lesz. Az is egy hagyományunk, hogy nem áruljuk el előre soha pontosan a setlistet, de hagyunk ilyen kis tippeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet hallani. Hát itt ez most nem olyan nagy titkot árulok el, szerintem, hogy a Dark Side of the Moon az el fog hangozni. Elejétől a végéig el fog hangozni, ami szintén egyébként egy nagy vállalás, de ez már azért nekünk könnyen kis súlyba megy.
1: Vagytok annyira bevállalósak, vagy a zenekar bevállalós annyira, hogy akkor a Dark Side of the Moon helyett majd azt fogják mondogatni a szájukkal, hogy Bright Side of the Moon, hiszen ez a koncert címe, pontosabban a programnak a neve.
3: Igen, igen, de hát azért ez egy ilyen poén, egy ilyen belső poén is egyébként, mert hogy ugye there is no dark side of the moon really, matter of fact it's all dark, így fejeződik be a Dark Side of the Moon című lemez, és erre próbáltunk megreflektálni, hogy akkor most a fényes oldalát fogjuk látni a csillagászok segítségével.
1: Visszahozzád, Norton. 2 órán keresztül tehát a Keep Floyding zenekar majd ott koncertet ad nálatok a Svábhegyi csillagvizsgáló parkjában. Említetted, hogy számtalan helyszínnel és programmal készültök, lesz pizza is, meg lesz mindenféle evésimás. Ez a program elsősorban zeneszeretőknek szól, vagy hogy készültök, hogy azok, akik a Keep Floydingot szeretik, jöjjenek, vagy azok jöjjenek, akik egyébként érdeklődnek a Vénusz gyűrű iránt, a Mars iránt, vagy nem tudom, másik csillagok iránt.
2: Én azt gondolom, hogy eléggé nagy a metszet azért a eleve a Pink Floyd rajongók, a ti konkrét hallgató közönségeteket annyira nem ismerem, de gondolom, hogy azért Magyarországon azt lehet látni, hogy a zene és a csillagászat, Pink Floyd és a csillagászat azért nagyon sok módon kapcsolódik. Nyilván szerintem többen érkeznek majd a koncert és a Keep Floyding zenekar miatt, és szerencsére maradnak majd csillagászatra, és őket meg lehet fertőzni majd azzal, hogy hát ez is izgalmas ám, a csillagászat önmagában, de igazából bárki, aki szeretne egy kellemes nyári estét eltölteni, remek zenével, tök jó pizzával, kellemes italokkal, és a végén pedig csillagokat nézni, az kortól, nemtől függetlenül, érdeklődéstől függetlenül azt tudom mondani, hogy bárkinek ajánlott.
1: 24-én tehát Bright Side of the Moon fönt a csillagvizsgálóban, a Svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban a mellette lévő parkban. Ezen kívül a Keep Floydingnak erre a nyára, a következő hónapokra van még valami bevésve a naptárba, menedzser úr?
3: Természetesen, de ha már a zenekar hagyományairól beszélgettünk, akkor itt is mindig tartjuk magunkat ahhoz, hogy a következő koncerten jelentjük be a következő koncertet. Mi nem egy olyan zenekar vagyunk, aki minden héten és minden fesztiválon fölép. Jellemzően az átlag az a havi egy koncert, és ezekhez a különleges helyszíneket keressük, kutatjuk. Legyen ez akár egy barlang a jövőben, hogyha most ezzel kapcsolatban spoilerezhetek, folynak a tárgyalásaink, vagy legyen ez akár Budapest egyik legnagyobb koncert terme, de ezzel kapcsolatban sem szeretnék még konkrét információt.
1: Minden esetre 24-én, tehát mentek föl a Korosvápegyi csillagvizsgálóba.
3: Így van, és még Norton szavait ki szeretném egészíteni egyébként azzal, hogy természetesen a koncert rajongó közönség közül is szerintem sokan lesznek ott, akik először fognak így távcsőbe nézni, és akkor fogják elveszíteni a
2: galilei
3: szűzességüket. Illetve, hogy ezt a programot mindenféleképpen egy ilyen több generációs programnak tervezzük, és ez nekünk abszolút szívügyünk, tehát hogy mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy adott esetben, mi tudjuk jól, hogy a mi hallgató közönségünk azért az már az 50 pluszos korosztályból érkezik, de nagyon-nagyon szeretnénk azt a hagyományt tápolni, hogy apák a fiaiknak átadhassák a Pink Floyd iránt érzett szenvedélyüket, mert meggyőződésünk, hogy ez egy olyan zene, aminek még évtizedek, akár én megmerem elkockáztatni, hogy évszázadok múlva is fogják játszani, úgy, ahogy játszanak ma is Beethovent és Mozartot. A Pink Floyd is ezek közé, a zenei teljesítmények közé fog kerülni.
1: Földi időben számolva az egyébként elég sok, hogyha kilépünk a földből, akkor évmilliárdokról is beszélhetünk, na de hát ez már egy másik történet, és akkor visszahozzád Norton egy-két utolsó kérdés erejéig. Volt már olyan, hogy belenéztél a távcsőbe bármelyikbe, és meglepődtél, hoppá, hogy eddig ezt nem láttam mit, vagy nem erre számítottam?
2: Olyan, hogy nem arra számítottam, olyan nem volt, de őszinte ledöbbenés így is érheti azért az ember távcsőben. Nekem az egyik legnagyobb csillagászati élményem, az még csak nem is a Svápi csillagvizsgálóhoz köthető, hanem a Bakonybéli Pannon csillagdához, hogy a konkurenciát egy kicsikét idehozzam. Nekem egyébként alma máterem csillagászati ismeretterjesztésben. Elment már a csoport éjszaka, és ott a csillagász fent lakik a csillagvizsgálóban.
1: Aha.
2: És az éjszaka közepén kimentem, kinyitottam saját magamnak a kupolát, távcsővel, ráfordultam az M51 nevű galaxist, ez egy örvény galaxisnak nevezett objektum, éppen ütközik két galaxis, és lehet látni a spirálkarokat, lehet látni az ütközést. Hogyha valaki esetleg nem látta az elmúlt időszakban, akkor még néhány millió éve van bepótolni, tehát hogy ez nem egy nagyon kapkodós esemény. És azt, ahogyan láttam a sötét bakonyi ég alól, az nem lepett meg, de egy olyan élmény volt, ami örökre beégődött.
1: Kutatjátok folyamatosan az eget, ti csillagászok, és te is, Norton. És hát, hogyha nézegeted, akkor nyilván előbb-utóbb, nem tudom, hogy ezek urbánus legendák, vagy nem urbánus legendák, a Roswelli eset óta láttak, nem láttak különböző vadászrepülőgép, vagy nem tudom, utasszállító repülőgép, pilóták, ilyen azonosítatlan repülőtárgyakat. Te láttál már olyat az égen, amiről nem tudod, hogy az micsoda?
2: Olyat láttam, amiről ott helyben nem tudtam, de aztán néhány perccel később rájöttem, hogy az első Starlink vonatot láttam, ugye Elon Musknak a műholdjai még szépen sorban mászkálnak. Szóval elsőre megpillantani kicsikét ijesztő volt, illetve szintén Elon Muskhoz köthető, tavaly volt egy rakétaindítása, ami után Magyarország fölött dobták ki az üzemanyagot. Ennek semmilyen földi hatása nincsen egyébként, de egyszer csak megjelent az égen egy hatalmas kék spirál. És akkor így néztem, hogy Jézusom, mi az Isten történik most. Ugye azért, amikor egy kutató, vagy nem is kell kutatónak lenni, egy szkeptikusabb ember lát az égen valamit, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor ez nem az az első gondolat, hogy ezek földön kívüliek.
1: Megpróbálod megmagyarázni.
2: Tehát, ha nem is tudom, nem is próbálom megmagyarázni, azt tudom elrakni magam, hogy látok valamit az égen, amiről nem tudom, hogy micsoda.
1: Aha.
2: És kell hozzá több információ, kell hozzá több adat, hogy annak aztán a természetét megismerjük. Az űrspirálnál úgy viszonylag segített nekem az, hogy a kis agyamban ott volt hátul, hogy ja igen, délelőtt indult egy rakéta, az valószínűleg mostanra dobja ki az üzemanyagát. Tehát lehet, hogy ez emiatt történt. Nagyon sok feljegyzés van, tényleg, ahogyan említetted, vadászpilóták részéről, csillagászok is szoktak jelenteni olyan jelenségeket, amiket nem értünk. Van nagyon sok nemzeti űrügynökségnek, de például a Pentagonnak is forró drótja, ahol be lehet jelenteni azt, hogyha valamit látunk, de ezekről általában tényleg a legtöbb, amit el tudunk mondani, az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát ebből következtetni arra, hogy földön kívüliek, tényleg olyan térfájdító logikai ugrás. Általában mondjuk Amerikában kiszokott derülni, hogy lámpások, tűzijátékok, július 4-én van a legtöbb UFO bejelentés. függetlenség napján.
1: Amikor a legtöbb tűzijáték van.
2: Akkor a legtöbb tűzijáték, illetve tavaly például kiderült, hogy, hogy az UFO-k, amiket látnak az USA-nak a nyugati partján, azok valójában egy nem messze lévő kínai halászhajóról feleregetett kémballonok voltak.
1: Utolsó utáni kérdés a végére. Ugye alapvetően te tudós vagy, az ismert tudományok világában gondolkozol, nyilván vannak ismeretlen tudományok is számunkra, emberek számára itt a Föld nevű bolygón, amit talán még nem tudunk, mert hogy nem tudom, az fekete lyukakhoz, vagy akármilyen űrutazáshoz, stb. Kapcsolódik, de olyan nagy a világegyetem, és folyamatosan tágul állítólag. Neked privát gondolataid, és nyugodtan rugaszkodj el attól, hogy akkor mi az, amit megtanultál, vagy láttál, hogy szerinted van olyan nagy a világegyetem, hogy értelmes lények bárhol, nem tudom, a naprendszer peremén túl egy másik galaxisban létezhetnek?
2: Hát azért az is vitatott, hogy a Földön létezik értelmes élet, tehát, hogy, de hogyha ha tényleg az én saját véleményemre vagyunk itt kíváncsiak, akkor én nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy ne legyen. Tehát egy ilyen hatalmas univerzumban, tényleg csak a mi galaxisunkban van 2-300 milliárd csillag, és ennyi galaxis van legalább az univerzumban, tehát az, hogy csak egyetlen egy bolygón alakuljon ki élet, arra eszméletlenül picike az esély. A gond az, hogy óriásiak a távolságok. Mint térben, tehát a legközelebbi csillag 4,5 fényév, a jelenlegi technológiánkkal olyan 60-80 ezer év lenne oda jutni.
1: Ha.
2: Illetve időben is. Amikor dobálózunk ilyenekkel, hogy valami 2000 fényévre van, vagy 2 millió fényévre van, az azt jelenti, hogy a fény 2 millió év alatt jut ide. Idegen civilizáció ránéz ebben a pillanatban a Földre, mert annyira fejlettek mondjuk, de 200 millió fényévre vannak, akkor nagyon kezdetleges, hát fákat már talán ki tudják mutatni, hogy vannak a Földön, de hogy szó sincs arról, hogy itt intelligens élet lenne a Földön. Aha. 200 millió évvel ezelőtt.
1: És ez már relativitás elmélet.
2: Benne van ebben az is, tehát időben nagyon könnyedén el tudunk mászni egymástól. Ugye a technológiai civilizációnk az 200 éves nagyjából. Most így a rádió feltalálását vezettem nagyjából. Ugye onnantól kezdve tudnánk beszélgetni egyáltalán bárkivel. Ugye urbánus legenda, hogy a 1936-os berlini nyitóbeszéd volt az első, igen, ami kijutott a csillagközi térbe. Ez 36-ban történt, az nincs 100 éve. Tehát elvileg a technológiai civilizációnkról a Föld 100 fényéves körzetében értesülhet egyáltalán bárki rádióval. 100 fényéven belül hát van azért egy néhány tucat csillag, de nem az a milliárdos szám.
1: Lajos, Norton, Lajos. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Köszönjük, derülteget.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Keep Floyding zenekar menedzserével Balázs Lajossal és Szabó Norton Csillagásszal beszélgettem. A következő órában pedig Györfi Éva erdőterápiás szakemberrel és dr. Kovács Bélával, a Csipkefa alapítvány alapítójával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét az egészségbiztosító dönt majd az egyedi gyógyszertámogatási kérelmekről. Szakadékba zuhant és meghalt egy olasz túrázó Szlovéniában. Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es terelt szakaszán Tatabánya térségében a főváros felé vezető átterelt sávon. Az 57-es kilométernél a forgalmat megállították. Aki teheti, a főváros felé vezető külső sávot választja Tatabánya térségében. Két motoros ütközött a 813-as főúton Győrnél, a 6-os kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as szám.

0: Rádióra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés ma elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Eláll a Hormuzi szoroson áthaladó szállítmányok után kilátásba helyezett 20%-os díj követelésétől az Egyesült Államok, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök közölte, hogy a térségbeli vezetőkkel történt egyeztetések után a katonai védelem megfizetése helyett inkább nagyszabású amerikai befektetéseket vár el a partnerországoktól. Hatalmas visszaesést jelent a régióban élő civilek számára, és aláássa a béketörekvéseket az Egyesült Államok és Irán között kiújult feszültség, figyelmeztetett az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Walker Türk szerint az újabb eszkaláció, valamint a Hormuzi szoros esetleges lezárása súlyos csapást jelenthet az élelmiszer és gyógyszerellátásra. Eltűnt 50 migráns egy líbiai hajótörésben az egyiptomi határ közelében. A bajba jutott járművön mintegy 60-an utaztak, közülük a mentőegységek mindössze 10 embert tudtak élve kimenteni a tengerből. A térségben rendszeresek a hasonló tragédiák. Hétfőn 4 holttestet találtak egy hetek óta sodródó hajón, míg júniusban 26 ember fulladt vízbe, miután felborult a csónakjuk. Szakadékba zuhant és meghalt egy olasz túrázó délelőtt a nyugat-szlovéniai Trnovo-fennsíkon. A férfi egy túracsoport tagjaként egy meredek, szakadékos szakaszon megcsúszott, majd 100 métert esett a mélybe. Szlovéniában egy hónap alatt ez már a negyedik halálos hegyi baleset volt. A hétvégén ugyanebben a térségben egy magyar férfi is tragikus módon vesztette életét.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. Jégeső, viharos szél is lehet. A hajnali 15-21 fok után napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fok is lehet.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában az erdőterápiáról fogunk beszélgetni Györfi Éva erdőterápiás szakemberrel és dr. Kovács Bélával, a Csipkefa Alapítvány alapítójával. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a természet közelségében fogunk időzni, mert hogy 25-én lesz egy szuper kis program Perőcsényben, aminek a neve az az, vagy a címe az az, hogy Menedék a lombok alatt, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia, szeretettel köszöntjük a hallgatókat is!
3: Köszönjük!
1: Kezdjük veled, Évi, nézek rád. Erdőterápiás szakember vagy. Mit jelent az, hogy erdőterápiás szakember?
2: Az erdőterápia az tulajdonképpen az erdőfürdőzésnek a célzott, gyógyító célú használatát jelenti. Az erdőfürdőzés az pedig egy ilyen természetkapcsolati gyakorlat, ahol az érzékeinkkel elmerülünk, az erdő atmoszférájában újra kapcsolódunk önmagunkhoz és a természetvilághoz.
1: Nem akarom túlságosan leegyszerűsíteni ezt, de lehet ilyet hallani, olvasni, látni a különböző közösségi oldalakon, hogy valaki kimegy a természetbe és fákat ölelget. Ez?
2: Lehet fákat ölelgetni, de így nagyon nem szoktuk ezzel azonosítani, hiszen az utcán, ha járunk, akkor sem szoktunk idegeneket megölelgetni, és a kapcsolatteremtésnek van egy csomó más módja is, de teljesen nyitva áll az ajtó, hogyha fákat szeretne valaki ölelgetni, inkább azt mondanám, hogy az 5 érzékszervünkön, vagy inkább, még inkább 5 plusz érzékünkön keresztül teremtünk kapcsolatot a természetvilággal. Mostanában olyan 14-17 érzék körül van az, amivel mi dolgozunk az erdőterápiában.
1: 14-17 érzék? Kimegyek az erdőben, és akkor nekem eszembe jut az, az érzékszerveimből kifolyólag, hogy látom, illatolom, esetleg, hát megkóstolni nagyon nem fogom, akár a kérget, akár a földet, de hogy megtapintom, stb. Mi az, hogy 14-17 érzék?
2: Azért 14, ez a 14, ez tulajdonképpen az, amiben úgy mindenki hisz, és akkor ezen felül még lehetnek olyan érzékek, amik világnézettől nem függetlenek, de azt mondanám, hogy a 14 érzék az az alap. Ugye, ha csak az érzékszerveket nézzük, már tudjuk, hogy a 6. érzékünk az korán sem a parajelenségek, vagy az intuíció, vagy a távol telepátia érzékéhez kapcsolódik, hanem hát a 6. érzékünk az mondjuk az egyensúly, amihez még mindig tartozik egy érzékszerv, mégis hajlunk elfelejtkezni róla, hiszen nincsen rajta egy ilyen nyitott ajtó, mint mondjuk az orrunkon vagy a fülünkön. Ezután következik mondjuk egy olyan érzék, hogy saját testérzékelés, vagy a saját belső környezetünk érzékelés, és ami még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas érzék az erdőfürdőzés szempontjából, az a tükörneuronoknak a működése. Ugye ez hivatalosan papírforma szerint már idegrendszeri jelenségnek minősül sokkal inkább, tehát érzéknek idézőjelben tudjuk nevezni, el is különíthető az érzékszervektől. Ez tulajdonképpen a mozgás érzékelésben, mozgás tanulásban játszik fontos szerepet, meg bizonyos feltételezések szerint akár az empátiában is. Ez az az érzékünk, ami bennünk leképezi a mások által, másoktól megfigyelt mozdulatokat.
1: Itt folytatjuk nem sokára. Fordulok hozzád, Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója vagy. Mit tudjunk erről a bizonyos alapítványról, Béla?
3: A Csipkefa Alapítványt azért hoztuk létre, mert azt láttuk, hogy a közösségek egyre inkább szétesnek. Pedig a falu, a térség vagy egy ország nem az épületektől működik jól, hanem az emberektől. Mi olyan programokat szervezünk, amelyek összehozzák az embereket, legyen szó sportról, hagyományőrzésről, kultúráról, vagy éppen a mostani rendezvényünkről, a természethez való kapcsolódásról. Én vidéken nőttem fel, és falun a falu egy közösség volt. Az emberek ismerték egymást, tudták, hogy kinek mire van szüksége, együtt ünnepeltünk, együtt dolgoztunk, és ma ez sok helyen eltűnőben van. És a Csipkefa Alapítvány ezért számomra azt jelenti, hogy rendezvényeket tartunk, de a rendezvények azok nem a cél, hanem maga az eszköz, hogy az emberek újra találkozzanak egymással.
1: Azt említetted, hogy vidéken nőttél föl. Hol egészen pontosan, Béla?
3: Én Borsod megyében, Encsen, abba új járásban nőttem fel, és ott az Anyonosi erdő, illetve az Empléni hegyek voltak között, és talán onnan van az erdőnek és a természethez való vonzódásom. Aztán, amikor Pestre kerültem, Bernecén vettem egy házat, és ott alapítottuk meg a barátainkkal, meg az ismeretségi körrel a Csipkefa alapítványt, ami egy hagyományőrző kulturális alapítvány, de nekünk ez a hagyományőrzés nem egy díszlet, vagy egy múltba való révedés, hanem annak az eszköze, hogy megnézzük, hogy az emberek hogyan kapcsolódtak egymáshoz, hogyan éltek közösségben régen. Ha pedig a sportot nézzük, akkor a sport számunkra nem egy távnak a megtétele, vagy egy éremnek a megszerzése, hanem az, hogy együtt legyünk, együtt örüljünk ezeknek az eseményeknek. A kulturális programjaink pedig igyekeznek úgy, kulturális eseményeinket pedig próbáljuk úgy megszervezni, hogy nem valaki feláll és elmondja a frankót, hanem hogy résztvevők legyenek a mi rendezvényeinken, tehát egyszerűen erősebb legyen a bevonódás.
1: Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? Említetted, hogy Encsről származol. A hagyományőrzés nekem azt jelenti, hogy akkor nem tudom, hogy a falusi közösségekben pár száz évvel ezelőtt milyen tevékenységeket hajtottak végre. Gondolok itt arra, hogy akkor kukoricamorzsolás, ösztánc, vagy nem tudom, bál, vagy akármi ezzel kapcsolatos, vagy ezekhez kötődő hagyományoknak a felelevenítése, vagy ezeknek az újra divatba hozatala.
3: Nagyon jól látod, igen, ez volt a múlt, amivel szembesültem, meg a kapálás, a kaszálás és a mezőn való létezés a nagyszülőkkel, illetve mindegyiküknek volt, minden családnak gyakorlatilag volt valamilyen állata és lova, és innen is a lovak iránti tisztelet, tehát amikor a hagyományőrzésről beszélünk, a Csipkefa alapítvány esetében ez egy lovas hagyományőrző egy alapítványt jelent, ahol a lovaknak van nagy szerepe, és a lovainkon keresztül, és a foglalkozáson keresztül érjük el a gyerekeket, a fiatalokat, hogy ezzel is a természetbe tudjanak visszakapcsolódni. Rengeteg időt töltünk zárt térben, mesterséges környezetben, mesterséges fény mellett, és munka után pedig bevásárlóközpont, tehát gyakorlatilag nem érintkezünk sem a fákkal, sem az állatokkal, még egy növényt sem érintünk meg, és az ember a természetből van, egyszerűen szükségletünknek kellene lenni a természetben való létre, és ahogy Évi is mondta, ez nem egy spirituális luxus, hanem ez egy szükségletnek kellene lennie, és mi gyakorlatilag ezt propagáljuk.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, illetve dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Icipici szünetet tartunk aztán.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója üldögélnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, hello!
2: Köszönjük szépen,
3: köszönjük,
2: szia!
3: Mi is.
1: Az imént már elmondtad, Évi, hogy mi ez a bizonyos erdőterápia vagy erdőfürdőzés, Béla, te pedig elmondtad, hogy mit tudjunk a Csipkefa alapítványról, hogyan hoztad létre, hoztátok létre ezt. Folytassuk veled, Évi, még hozzá oly módon, hogy egy közgazdász, aki egyszer csak pálya elhagyó lesz, és aztán bele keveredik ebbe a bizonyos csodaszép természettel kapcsolatos, nem tudom, wellness, fitness, igazából ez ilyen Ecoflow, vagy Econess, vagy valahogy így is nevezhetem ezt.
2: Igen. Egyébként Ecoselfness az én saját elnevezésem erre, ami magában hordozza az Ecoselfnek, az ökológiai énnek, mint szónak a jelentéstartalmát, és egy kicsit benne van azért így a modern selfness irányzat, amikor már nem csak a testünk jól létére törekszünk, hanem az egész lényünkére. És valóban előző életemben, úgy nagyjából 30 éves amíg közgazdász voltam, ez nem múlt el teljesen, tehát ugye egy vállalkozás működtetőjeként mai napig nagyon sok közgazdász képességemet használom, de valójában már közgazdászként is nagyon közel állt hozzám a természet is, meg a selfness is, meg úgy egyébként a wellness is, tehát én mondjuk turizmusban tanultam annak idején, wellness szakirányon, egészen korán, kisgyermekkoromtól járom én is az erdőt, vidéki kislány voltam.
1: De és honnan származol?
2: Hú, nagyon sok felől, mi sokat költöztünk, de alapvetően azért az alföldi régióhoz, Kelet-Magyarországhoz kötöm magam. Egyetemre egyébként Veszprémben jártam, az egy nagyon szép erdős korszak volt, pont az az időszak, amikor ugye így a turizmusról, illetve közgazdászként tanultam. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy minden, amivel most foglalkozom, az valamilyen módon jelen volt az első perctől az életemben. Inkább abban voltak választásaim, hogy hova teszek nagyobb hangsúlyt, és végső soron az én döntésem az lett, hogy valami nagyobb jót szeretnék képviselni, egy nálam nagyobb jót a világban.
1: Ez azt jelenti, hogy te már gyerekként elég közel álltál a természethez.
2: Igen, én nagyon-nagyon sok időt töltöttem pici erdőkben, így a saját kis lakó környezetünk körül, kicsi erdőkben, akár egyedül is, és kamaszlányként is sokat jártam egyedül az erdőt, és aztán egyetemistaként időkérdése volt, hogy ez a fertőzés így elburjánozzon az életemben, és végül átvegye az uralmat a természet a világon felett. Valójában egy 30 éves kori betegség volt az, súlyos betegség, aminél én úgy döntöttem, hogy változtatok, és a közgazdász marketinges énem helyére oda kerül valami, ami nekem ennél egy kicsit fontosabb.
1: Egészen addig, amíg nem szólt nekem a Betty, akivel nyilván kapcsolatban vagytok, hogy lesz ez a bizonyos program, és mi lenne, hogyha kicsit bővebben beszélgetnénk róla, addig én nem is hallottam még arról, hogy erdőfürdőzés, hogy ilyen létezik. Te hogy találtál erre rá? Sok évvel ezelőtt.
2: Nem olyan nagyon sok évvel ezelőtt, de valójában maga a módszer a 80-as években, ez az elnevezés a 80-as évek Japánjában született meg. Ott ugye úgy hívják, hogy Shinrin-yoku, szó szerint erdőfürdőzést jelent, és az akkori japán erdészeti ügynökség vezetője a wellness célú ökoturizmus népszerűsítésére hozta létre ezt a szót. Ez a standard módszertan, amit mi képviselünk, ez már Amerikából Amos Clifford-tól származik. Ő fektette le azokat a módszertani alapokat, amely alapján mi a kapcsolati erdőterápiában, kapcsolati erdőfürdőzésben dolgozunk. Ugye míg a japánoknál a méréseken és a direkt fiziológiás hatásokon volt a hangsúly, Amos Clifford azt mondta, hogy valójában önmagában véve a természet kapcsolat is gyógyít, és minden más gyógyulás ennek egyfajta mellékhatásaként jelentkezik, így egy kicsit ilyen huszárvágással lerövidítette ezt az utat, tehát nem méregeti, hogy milyen fitoncid összetétel milyen. Fitoncidok azok a fák által kibocsájtott vegyületek, nem méregetik, hogy melyik fa milyen vegyülete mint gyógyít, hanem egyszerűen kimegyünk az erdőbe és bízunk abban, hogy mindenki megtalálja, amire a legnagyobb szüksége van. Egyébként 2019-ben tanultam Írországban, előtte túravezetőnek tanultam, és ott találkoztam a képzéssel, vagy ezzel az elnevezéssel, és 19-ben én voltam az első erdőfürdő vezető, képzett erdőfürdő vezető, aki sétát indított az országban.
1: Erdőfürdőzni, vagy ilyen túrákon részt venni, bárhol lehet? Tehát, hogyha nem tudom, kimegyünk valahova a Pilisbe, és akkor ott megyünk 3 kilométert, akkor én azt nevezhetem erdőfürdőzésnek, vagy te vagy ennek a szakértője, mindenféle könyvek, meg mindenféle tudományok is kötődnek hozzád e kapcsán, lefekteted a szabályokat, tehát, hogy vannak meghatározott olyan területek, amik kifejezetten arra szolgálnak, hogy erdőfürdőzés, és csak ott lehet ezt csinálni.
2: Hát ugye ezt nagyon nehéz így megmondani, önmagában véve ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy a természet kapcsolat, vagy az erdőfürdőzés az milyen térben lehetséges, ahhoz meg kéne határoznunk, hogy mit értünk természet alatt. Van-e olyan dolog a világban, ami nem természet? De a másik oldalról meg én erdőfürdő vezetőként azt mondom, hogy minden élőhely lehet erdő, tehát ahol a természet egy legkisebb darabja megtalálható, ott már erdőfürdőzni lehet. Nyilván a bükki őserdők, azok ideális terepei az erdőfürdőzésnek, egy sokkal fajgazdagabb, sokkal nagyobb erdő természetességű teret adnak ehhez a gyakorlathoz, sokkal izgalmasabb, sokkal jobb, mélyebb tud lenni egy erdőfürdő élmény, de akár ez a cserép virág is lehet az erdőfürdőzésnek a tárgya. Amit talán fontos elkülöníteni, hogy a túrázásnál ugye valahonnan valahová megyünk, az erdőfürdőzésnek a célja meg sokkal inkább az itt, nem annyira az ott, ott, ahol vagyunk, a lehető legjobban igyekszünk megismerni azt az élőhelyet, annak az élőhelynek az élő lényeit, azt az ökoszisztémát, ahol tartózkodunk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Egy pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: nem álmodom.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Györfi Éva erdőterápiás szakember és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok.
4: Mi is köszönjük.
5: Köszönjük.
3: Szia. Az imént elmondta Dévi az elmúlt szűk negyed órában, hogy hogy kell erdőfürdőzni, vagy hogy mit jelent az, hogy erdőfürdőzés. Béla, folytassuk veled. A Csipkefa Alapítvány alapítója vagy, erről már beszéltél, meg hogy Encsről származol, és aztán egyszer csak egy ilyen hagyományőrző kulturális sport alapítványt, egyesületet létrehoztatok, de alapvetően te hulladék gazdálkodási szakember vagy?
5: Igen, igen, én hulladékkal foglalkozom, azon belül is, elsősorban az elektromos és elektronikai berendezések hulladékával foglalkozom, és én vagyok a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségének, a veszélyes hulladék szakosztálynak a vezetője is, úgyhogy ezt nagyon ismerem, illetve hát innen az eredet, hogy egészségvédelem, környezetvédelem és a fenntarthatóság, és hát szabadidőben nekem ez egy kikapcsolódás, hogy az erdőben lehetek, és az Évi szavaihoz kapcsolódva én a saját példámon érzem, hogyha egy nehéz hét van mögöttem, akkor elég egy séta az erdőben, hogy teljesen másképp lássak dolgokat. Nem oldódnak meg a problémák, viszont a helyükre kerülnek. Megértem azt, hogy az irodai gond és az üzleti dolgok eltörpülnek ahhoz képest, hogy a természet milyen komplex és milyen varázslatos. Tehát, ahogy mondtam, azt érzem, hogy helyre kerülnek a dolgok, és a természetnek van ez a furcsa képessége, ami visszaadja az arányérzékünket, és lelassít és lecsendesít bennünket.
3: Még mielőtt folytatjuk ezzel a programmal, amit 25-ére terveztek, pontosabban 25-én lesz azelőtt, hogy lesz az ember, vagy miért lesz az ember hulladék gazdálkodási szakértő? És azt mondtad, hogy elektromos vagy elektronikai hulladékokkal foglalkozol, tehát hogyha valakinek van otthon egy, nem tudom, működőképtelen Commodore 64-ese, akkor az attá foglalkozol?
5: Azzal is, de leginkább a higanytartalmú hulladékokkal. Aha. Ezek a különböző világítás technikai hulladékok, tehát itt is, hogyha felnézünk, különböző lámpák, energiatakarékos megoldások, mindegyikük kis mennyiségben higanytartalmaz, amire az emberiség már rájött, hogy rettenetesen mérgező és kis vannak tiltva, de viszont még egy 10-20 évig itt lesznek velünk, és ezeket a hulladékokat visszagyűjtjük, és megfelelő módon ártalmatlanítjuk, illetve napdacú újra is tudjuk hasznosítani, mert ezeket újra is lehet hasznosítani. A gyakorlatilag üvegből készült termékek, és újra üveg lesz belőlük. És a Mezőkovácsházán van az üzem, ami gyakorlatilag ezeket végzi. Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy az elektromos és elektronikai berendezéseket vigye vissza az üzletekbe, boltokba, a hulladékudvarokba. Tehát semmiképpen se próbáljuk a szürke kukába betuszkolni őket, mert ezeket gyakorlatilag újra hasznosítjuk.
3: Nem tudom, hogy te találkoztál-e ezzel, Évi, csak most egy kis kitekintés gyorsan, hogyha már említette a Béla, hogy neked volt-e ilyen gyerekkorodban mértéke olyannal a lázadat, olyan lázmérővel, és szerintem a Béla már tudja is, hogy mire gondolok, hogy azért volt egy olyan lázmérő típus, amiben a higanyszál ment fölfelé, és hogyha véletlen, nem tudom, eltörtem, vagy kiesett a hónom alól, akkor anyukám meg a nagymamám kiabáltak, hogy jó, akkor most mindenki kimegy a házból, kiszellőztetünk, és majd utána visszajöhettek.
4: Most gyakorlatilag megkérdezted a koromat, ugye tudod?
3: De most is vannak még ilyen lázmérők szerintem egyébként.
4: Még most is van higanyos lázmérőm, és emlékszem a pillanatra, amikor egyszer eltörtem, és a golyócskákat a két tenyerem között dobáltam, és az milyen.
3: Na, azt nem szabad csinálni.
4: Na, azt igen, azt nem kellett volna.
3: De ugye létezik ez.

0: Béla vagy Léth.
1: Igen, de már nem kell rémisztenünk a hallgatókat, nincsenek higanyos hőmérők, sem higanyos vérnyomásmérők, és nincs amalgám fogtömés, tehát gyakorlatilag minden higanyt kiirtottunk, viszont még itt vannak nyomokban. Új termékben már nincs, de a régieket pedig, hogyha megfelelő módon visszagyűjtjük és ártalmatlanítjuk, akkor nagyon jót teszünk a környezetnek.
0: Mi a helyzet a tengeri halacskákkal?
1: Igen, nagyon érzékeny pontra tapintottál. A higany nem csak az emberek szennyezése, tehát olyan termékeket dobunk ki, vagy rosszul használjuk a higanyt, arra terjed ki, utalok az aranyásokra, akik tudjuk, hogy a 35 évet nem élték meg, illetve a 35 éves korukra már nem volt foguk, mert hát a higany segítségével állították elő az aranyat. Tehát rettenetesen egy nem rákkeltő, de idegméreg, és tönkreteszi a vesét, az idegrendszert, és ez a higany nem csak a termékekben található meg, hanem a természeti katasztrófák esetében, például egy nagy dzsungeltűz Brazíliában, vagy egy vulkánkitörés során kitörnek a különböző nehéz fémek, köztük a higany is, és szépen elterül a föld felszínén, és hát a tengerek élőlényei is ezeket tartalmazzák, elsősorban nagy ragadozó halak, a karthalak, és hát tapasztaljuk, hogy időről időre jön egy figyelmeztetés, hogy ne vásároljunk vietnámi karthalat, mert a brüsszeli szervezetek azt találták, hogy a higany tartalom meghaladta az egészségügyi határértéket, és vonjuk be ezeket, illetve egy kismama elmegy az orvos, az akkor figyelmezteti, hogy most már anyuka tengeri halat ne fogyasszon a gyermek érdekében, tehát nagyon erősen magzatkárosító és egészségkárosító hatása van, ezért is örülök, hogy ez feljött, hogy ezt tudjuk propagálni, hogy az összes nehéz fém, amiről azt hisszük, hogy már ránk nem hat, vagy tudunk vele együtt élni, ez nem így van. Tehát látszik, hogy a születendő gyermekek milyen betegséggel és tünetekkel születnek, tehát egyáltalán ne vegyük félkézről azt, hogy ezeket a veszélyes hulladékokat, és nem csak a lámpákról, a higanyról van szó, hanem a lítiumelemekről, az ólomakkumulátorról, a festékekről is, hosszan sorolhatnám, hogy milyen veszélyes anyagok vannak, hogy ezekkel is nagyon bánjunk jól, és hát a legegyszerűbb mondja, hogyha ezeket a hulladékudvarokba visszük vissza.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa Alapítvány alapítója. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Györfi Éva, erdőterápiás szakember, és dr. Kovács Béla, a Csipkefa alapítvány alapítója ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket, sziasztok.
2: Köszönjük szépen, szia.
1: Beszéltünk már erdőterápiáról, beszéltünk hulladékgazdálkodásról, hiszen te hulladékgazdálkodási szakember vagy egyébként, Béla, mind a mellett, hogy a Csipkefa alapítvány alapítója, és július 25-én, tehát Perőcsényben lesz a Menedék a lombok alatt nevezetű programotok, ami egy piknik, talán fogalmazhatok így?
2: Jó nagy piknik, igen. Ez egy nagyobb bacska piknik lesz, közösségépítő, kisközösségi program, de mégis egy országos jelentőségű nagyobb közösségi program. Ez ilyen kettő az egyben.
1: Ti hogy találtatok egymásra egyébként? A Csipkefa alapítvány hogy találta meg az erdőfürdőzést, vagy az erdőfürdőzés, az erdőterápiás szakember hogy találta meg a Csipkefa alapítvány?
3: Amikor még ez az egész erdőfürdőzés, természetterápia csak gyerekcipőben volt, az évében már akkor is ennek felkent nagyasszonya volt, és ezt hirdette tanfolyamain és különböző kurzusain, és én jelentkeztem az egyik kurzusára, gyakorlatilag én az évének a tanítványa vagyok, de még nagyon az elejéről, és azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és a természet kapcsolat tárgyában együtt dolgozunk, illetve erős jövőbeni terveink is vannak, hogy hogyan lehetne ennek még nagyobb publicitást, illetve gyakorlatot teremteni.
1: 25-én lesz ez a bizonyos program Perőcsényben, itt Budapest mellett, talán fogalmazhatok így, Pest megyében, valahol a Szobi járásban. Hogy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt? Mikor kezdődik? Milyen programok lesznek? Mit fogtok ott csinálni, Évi?
2: Reggel 8-tól egészen késő estig tudunk maradni. Lesznek nagyobb előadások, egy olyan neves előadót is meghívtunk, mint Takács Sánta András, ő a Világ eleje című könyvnek a szerző és a Világ eleje mozgalomnak vagy közösségnek a szakmai vezető, és egyébként humán ökológus PhD az ELTE-n oktat, hát tulajdonképpen humán ökológia tanszék alapítója itt az ELTE-n. Úgyhogy őt is nagyon-nagyon nagy szeretettel várjuk, ő a kisközösségek és a természet kapcsolat szerepéről fog beszélni, a civilizációs válságból való kiút lehetőségek kapcsán. Fogunk beszélni természetkapcsolatról, és hát folyamatosan lesznek workshopok, tehát a nap folyamán 3 erdőfürdősíta is indul, lesz erdőmeditációs program, lesz skandináv erdőpedagógia program, ami még nekem is nagyon izgalmas, hogy valójában miben más, mint más erdőpedagógia programok, és lesz emellett még nordic walking oktatás, relaxáció, közösségi piknik étkezésként, úgyhogy tulajdonképpen egy egész napos, nagyon színes program arzenára számíthatunk, és emellett a helyi termelőknek, kézműveseknek a portékái is megkóstolhatók, megvásárolhatók a helyszínen.
1: Béla, említetted, hogy te az Évi egyik első tanítványa vagy. Te csak úgy veszel részt ezen a bizonyos Menedék a lombok alatt nevű programon, hogy mint szervező, mert hogy a Csipkefa alapítvány szervezi, vagy úgy, mint aki egyébként az erdőfürdőzés elkötelezett híve, és akkor te is tartasz majd valamilyen workshopot, vagy nem tudom, irányíthatsz valamilyen programot.
3: Igen, mind a két sapka a fejemmel lesz egyszerre, és még annyit tennék hozzá az Évi által elmondottakhoz, hogy ez egy találkozó. Sokáig próbáltuk definiálni, hogy hogyan tudjuk ezt legjobban leírni, és abban maradtunk, hogy ez nem fesztivál, nem konferencia, nem vásár. Ez egy találkozó, ez egy találkozás olyan emberekkel, akik kíváncsiak a természetre, egymásra és saját magukra. Tehát, ahogy Évi elmondta, lesznek előadások, kézművesek, helyi termelők, erdőfürdő programok, de a lényeg a találkozás, az együttlét. Mi nem fesztivált akarunk, mi találkozót szervezünk, egy olyan napot, ahol a programok csak ürügyek arra, hogy az emberek, szakértők és a résztvevők egymásra beszélgessenek.
1: Elindítok egy filmet a fejemben, hogyha így végig gondolom azt, hogy Menedék a lombok alatt, július 25-e Perőcsényben. Én azt látom magam előtt, és lehet, hogy ez csak nem tudom, ilyen hollywoodi filmbe élő jelenet rózsaszín ködben, hogy akkor kimentek oda, nem tudom, pár százan, az erdő közepén valahol ilyen nagy, sok méter magas fák között van egy kis tisztás, ott az emberek leülnek, vagy pokrócra, vagy különböző kis plédekre, és akkor már ott vannak a különböző, nem tudom, termelői mézet árusító eladók, vagy hogy történik ez?
2: Uh-huh. A Perőcsényi Művelődési Háznak a kertjében lesz tulajdonképpen a vásár, az előadások pedig a színházteremben, de egyébként maga Perőcsény meg egy tisztás, egy völgy, még csak nem is völgy, én azt mondom, egy völgy katlan. A Börzsöny ölelésében kis dimbes, dombos, zegzugos zsákfalu, igazi ékszerdoboz, én azt mondanám, egy kis gyöngyszem a Börzsönyben, ahova mindenképpen érdemes egyébként is ellátogatni, és hát tulajdonképpen ennek a kis falunak a közepén rakjuk le ezt a találkozót. Itt a helyiek, illetve a természet kapcsolat iránt érdeklődők ezeken a programokon keresztül egymással találkoznak, illetve magával a természettel is ismerkedhetnek.
1: Te milyen gyakran erdőfürdőzöl, Béla? Említetted, hogy a stresszből, a mindennapi hajtásból néha ki kell szakadni, és akkor fogod magad is elmész sétálni egyet a természetbe.
3: Hát, ha az Éva fogalmai szerint látom az erdőfürdőt, akkor gyakorlatilag soha, mert ő neki külön kurzusa van erre, gyakorlatilag egy tudományos szakember, viszont kirándulás, séta és elmerülést azt folyamatosan végzem. Már csak azért is, mert a kaszálók és a lovakkal való séta, a lovagoltatás is az erdő szélen vagy az erdőben történik, úgyhogy elég sűrűn veszek ebben részt.
1: Utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, fordulok hozzád, Évi, erdőfürdőzés. Pár perccel ezelőtt említettem, hogy én erről eddig még nem is hallottam. Most pár napja tudom, hogy létezik ilyen, hogy erdőfürdőzés. Mennyire közismert ez egyébként, hogy erdőfürdőzés?
2: Ugye összességében 7 éve vannak képzett erdőfürdő vezetők Magyarországon, a könyvek és maga az erdőfürdő szó az sokkal előbb érkeztek meg ide. Összességében én azt látom, hogy az érdeklődés, a természet kapcsolati módszerek, illetve az erdőfürdőzés iránt folyamatosan nő. Ugye nem csak egy well-being technikáról beszélünk, nem csak egy jólléti közérzetjavító technikáról, hanem emellett egy ökotudatosság iránt érzékenyítő technikáról, vagy természet iránt érzékenyítő technikáról. Így azt mondanám, hogy így a zöld körökben, illetve az önismerettel, wellness-szel, well-being-gel foglalkozók körében válik egyre ismertebbé.
1: Évi, Béla, Évi, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Mi is nagyon köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, amiben a mai beszélgetéseken már túl vagyunk, de ma még nem volt programajánló. A tegnapi sorozat a kisváros után, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál, szia Laci.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Kevin Behántól. Remélem, hogy jól ejtettem a nevét. A címe pedig Kutyád tükröt tart neked. Ez a könyv címe. Egyébként a szerzőnek már az édesapja is kutyatrénerként dolgozott, és képzeld el, hogy ő volt az, aki elsőként képzett ki kutyákat az amerikai hadsereg, a kórházak és a rendőrség számára, úgyhogy tényleg itt aztán bőven benne van ebben a családi szál is. Lényeg a lényeg, hogy a könyv olyan kérdésekre keresi a választ, hogy miért vonzódik egymáshoz ennyire az ember és a kutya, mi a közös bennünk, mi játszódik le a kutyában, aki már akkor tudja, hogy hazajött a gazdája, amikor még ugye a gazda csak a lépcsőházban van, vagy az utca elején befordul kocsival, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes kapcsolat ez, ajánlanám mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Keep Floyding zenekar menedzserével, Balázs Lajossal és Szabó Norton csillagásszal, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Györfi Éva erdőterápiás szakemberrel és dr. Kovács Bélával, a Csipkefa Alapítvány alapítójával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem Nisztor Alinka, köszöntelek.
1: Szia.
0: És Szekér Gergő, szia.
2: Szia.
0: És hát Sejem és Márvány az újdonság címe, amire rátérünk, tényleg ez maga az erotika ez a dal. Viszont még ezelőtt csak tényleg címszavakban hogyan találtatok egymásra, és milyen volt a közös munka?
2: Mesélt, ezt annyira jól tudod.
1: Egy rendezvényen találkoztunk a Magyar Zeneházában, és hát elkezdtünk rögtön zenéről és mindenről beszélgetni, és rögtön meg volt így az összhang, úgyhogy rá is tértünk a témára, hogy hát lehet, hogy kellene egy közös dal.
2: Tényleg, tehát nem kerteltünk.
0: Nem. És hát tényleg mondjuk ki, baromi jól sikerült, Sejem és Márvány, tényleg, ahogy itt is írjátok a YouTube-on, egyébként most megnyitottam, vonzalom, érzések. A stílus, azt megbeszéltétek, és ezt akartátok, vagy csak úgy ez gurult ki?
2: Hú, hát képzeld, ennek az a rövid történet, ez valami nehéz röviden elmesélni, hogy mi megcsináltunk egy angol dalt, a Black Silk című dalt.
0: Igen?
2: És Marcival, Lombos Marci szövegíróval, Alika, és lefordítottuk a szöveget magyarra. És az annyira jól sikerült a magyar szöveg, hogy kapott egy teljesen másik dalt. Tehát, hogy a témája ugyanaz egyébként a kettőnek, tehát ez lenne a Black Silknek a magyar testvére, de hát igazából ez dugált hozzá egy magyar dal, mert annyira jó így volt van. A szöveg.
0: Meséljetek a klipről is, mert készült hozzá egy videós anyag. Én még ilyen penge klipet nem láttam, hogy két ember egy kanapén ül, de lehet, hogy itt megint csak ezek a mély érzések, ezek a mély hangok, az a nagyon szép kiejtés, ami van nektek, ezek a közeli felvételek szájakról, meg nem tudom, hogy óriási. Kicsit meséljetek róla.
1: Hát alapvetően ugye vissza kell, hogy térjek újra a Black Silkre, mert az volt az alapkoncepció, uh-huh. hogy készül egy dal, és hogy nekem ez a James Bond, Fifty Shades of Grey stílus, nagyon
0: igen,
1: tetszik.
0: Igen.
1: És ugye itt rögtön át is tudok kapcsolni a Sejem és Márványra, hogy akkor egyszerre forgatjuk le a klippeket. A klip ötlete az Gergőé volt egyébként, ez igen. a kanapés dolog, mert hogy végül is annyira jó maga a dal, hogy nem akartuk elvinni a nézőnek a figyelmét igen. azzal,
0: ez
1: hogy nem tudom, milyen bonyolult történet legyen, hanem üljünk egy kanapén, legyen füllett hangulat, és énekeljük el a dalt.
2: Egyébként azt szerettem volna kihozni vele kifejezetten, hogy ha van egy olyan feszültség, ha van egy olyan kémia, és most nem csak a kémiáról beszélek, hanem az intellektusról is, ami érezhető két ember között, akkor felesleges ezt túlbonyolítani, és tényleg elvinni a figyelmet valamifele, hanem sokkal egyszerűbb, hogyha két ember egymás mellett ül, és érzed azt a feszültséget kettőjük között, hogy itt valaminek történnie kell, valami történni fog, de hát nem, tehát ízlésesen, és az ember nem mutat meg mindent.
0: Abszolút működik. Na még mielőtt meghallgatjuk ezt az újdonságot itt a Petőfin, igazából május 28-án debütál, de hát mi most mutatjuk be. Egy kicsit meséljetek a jövőről. Én úgy érzem, hogyha már a kémia szót használtad, megvan köztetek. Mit hozhat a jövő?
2: Hát nagyon sok minden, és én nagyon remélem, hogy nagyon sok minden. Figyelj, mi azóta iszonyatosan jó baráti kapcsolatban vagyunk, tehát az elejétől, az első pillanattól kezdve, úgyhogy szerintem itt nem lesz kérdés az, hogy mi csinálunk még valamit, és hát vannak is tervben. Alika.
1: Mindig átdobja a szót.
2: Alika az ötletgazda sokszor, tudod? Tehát, hogy én egy nagyon jó munkás vagyok, ezt szoktam mondani. Én nagyon
1: nem,
2: szeretem.
1: A Gergő egy zseniális ember, zenei ember, Jézus. Nem csak zeneileg, de hogy tényleg rögtön érti, hogy mi az, amit szeretnék. Aha. megvalósítani.
2: Ez ritka egyébként, igen.
1: Tényleg ritka, tehát annyira jól tudunk együtt dolgozni, hogy így hip-hop születnek a dalok.
0: Jaj, de jó.
1: Úgyhogy abszolút lesz folytatás. Nekem a fejemben már vannak gondolatok ennek kapcsán, de ez még a jövő zenéje.
0: Így van. Amire még mindenképpen rá akarok kérdezni, ez tehát a közös jövő, viszont külön-külön van-e valamik, amiket kiemelnétek hallgatóknak?
1: Hát külön-külön is dolgozunk nyilván a karrierünkön. Én klasszikus crossover énekesnő vagyok, uh-huh. és ugye most kóstoltam vele először így a popzene világába, ami szintén nagyon tetszett.
2: És nagyon jól is működik.
1: Viszont a klasszikus crossover vonalat is csinálom tovább. Vannak fellépések, külföldi munkák. Dolgok is körvonalazódnak. Én most például megyek egy olasz nyári egyetemre nyelvet tanulni, hogy a zeneiségemet így ezáltal tudjam még fejleszteni, mert vannak saját olasz dalaim. Én Takács Nikolásszal kezdtem el a pályán dolgozni, mert ő írt nekem két dalt, illetve feldolgoztuk az Adagio-t duettben. Úgyhogy nagyon sok minden várható a jövőben. Ősszel lesz egy saját dal, ami meg fog újra jelenni, mármint, hogy nem duett, hanem egyéni dal. De még erről sem tudok nagyon sokat mondani. Nagyon, tehát az érdekessége annak is az lesz, hogy klasszikus és populáris, tehát hogy ilyen vegyes felvágott lesz az is, mert nekem most nagyon tetszik ez a vonal.
0: Gergő.
2: Hát bocsánat, hogy visszatérek, alig kell egy rövid ideig, egyébként Alikában tényleg az a jó, hogy mind a két dolgot meg tudja igazából, tehát nagyon sok dolgot meg tud valósítani, és ez nagyon-nagyon ritka, úgyhogy nagyon büszke
1: vagyok.
2: Szerintem
1: a Gergő nem lenne énekes, lehetne a menedzserem.
0: Amúgy, igen, működik.
2: Hát ugye, gyerekek, nekem egyébként az érdekes, hogy nagyon kinyílt a világ az utóbbi időben, vagyis elkezdett kinyílni a világ, ami érdekes, tehát hogy azért valljuk be, hogy az előadó művészet az mindig egy ilyen hullámzó folyamat, tehát nincs az ember folyamatosan a csúcson, és egyébként az az érdekes, hogy pont a Black Silk és a Selyem és Márvány az, ami nekem egy picit így elindította az Anikával való közös munkám, az én ikletemet, az én újra ismét a zenében való mélységeimet, mert hogy én azért nagyon sok mindent csinálok emellett, és hát figyelj, most szépen nyáron jönnek a koncertek. Az új dalokról azért nem tudok mesélni, mert van szerintem most 4, ami így benne van a fejemben, és már ott van a fiókban. Kicsit ADHD-s vagyok, tehát hogy nekem meg kell tanulnom befejezni ezeket a dolgokat, és utána kiadni.
0: Világos.
2: Úgyhogy, de tervezek nyára egyébként két dalt is, és őszre pedig egyet, amit mindenképpen szeretnék kiadni.
0: Szuper, ennél jobb végszó nem is kell. Hát nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és további sok sikert együtt, külön-külön is. Nagyon-nagyon köszönöm.
1: Nagyon köszönjük szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban szól már is a Selyem és Márvány Alinkától és Szekér Gergőtől.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok. Viszont, ahogy az ebben a műsorban lenni szokott, nem vagyok egyedül. Vendégem a csodálatos hangú énekesnő Mira Monoka. Köszöntelek!
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
0: És hát Feel Alive. Ezt a dalt hoztad el nekünk, viszont még mielőtt ennek a boncolgatásába belemegyünk pár percbe, azért megkérdeznélek, hogy eddig hogy telik a nyár?
1: Köszönöm szépen, elég sűrű volt, úgyhogy most már majdnem a közepénél tartunk, ami elég meglepő. Hát múlt héten voltam egy nagyon jó kis keszthelyi fesztiválon, akkor volt a születésnapom.
0: Isten éltessen utólag is.
1: Úgyhogy most ilyen heti négy helyszínekre megyek, elég gyorsan telik.
0: De azért az úgy komoly. Hogy bírod lélekben? Azért heti négy, az arra fel kell készülni.
1: Igen, mert én nagyon szeretem ezt csinálni, úgyhogy eltelik magától, de igen, azért érzem, hogy most már kicsit kijárna egy kis szabadság.
0: De lesz majd pihenés.
1: Igen, októberben tervezem.
0: Fú, akkor az még odébb van. Na de most fókuszban az újdonság, a Feel Alive. Mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, kérlek egy kicsit vezest fel, mutasd be, mi inspirált, hogyan született meg a dal.
1: Igen, ez egy nagyon régi dalocska volt, már egy ideje a laptopomon van, míg egy francia producerrel csináltam, BLV-vel.
0: Ezt éppen olvastam most, igen.
1: Igen, és ő egy ilyen gyémánt producer egyébként, úgyhogy egy songwriting campen találkoztam vele, és bár nem együtt osztottak be minket egy csoportba, felvettük a kontaktot, és akkor később én kiutaztam hozzá demózni. Ez lett a Feel Alive-nak a demója. Viszont nagyon nem tudtam befejezni, mert általában jó vagyok abban, hogy elkezdek valamit, de az utolsó 3%-ot nagyon nehéz kicsikarni magamból, úgyhogy volt a HOSZ-nak egy pályázata, amire be lehetett adni dalokat, és ott a Jamie Brown kiválasztotta ezt a dalt, és ő segített megkeverni, úgyhogy nekem már csak annyi volt a dolgom, hogy kiadjam.
0: És ez egy egyszeri munka volt a producerre, vagy volt olyan jó a közös munka, hogy lehet második?
1: Teljesen természetesen viselkedett, és nagyon kedves volt. Nyilván kontaktot cseréltünk, és mondta, hogy ha bármi olyan van, akkor nagyon szívesen segít így keverésben, masterben.
0: Ez ilyen két külön helyszínen zajlott, vagy te kimentél Franciaországba ezért?
1: Amikor megcsináltam, akkor ugye a BLV-vel, akkor kimentem Franciaországba, Párizsba, de most, amikor megkevertük, az itt zajlott Pesten, a HOSZ-nak a jó voltából.
0: Amit én láttam, hogy a te dalodhoz is készült Visualizer, bocsánat, szép magyar szóval, és az lenne a kérdésem, mostanában már többektől kérdeztem itt a Nemzeti Dalban, hogy nekem nagyon tetszik az az irány, amikor olyan vizuál készül egy dalhoz, ami olyan, mint egy rajzfilm, és te vagy a sokadik ember, aki nekem idén, vagy hát nyilván nem nekem, de hogy olyan Visualizer készít, ami olyan, mint egy rajzfilm, élénk színekkel, és a tied is ilyen. Nyilván egy nyári track, tele van színnel, de hogy...
1: Igen, szerintem igen, a Sunny Zap az, ami egy ilyen rajzfilmszerű kis dolog lett. A mostani, az pedig inkább ilyen képregényesnek mondanám.
0: Vagy igen, meseképregény.
1: A Feel Alive volt, mert ugye ebben egy ilyen macskamatban vagyok. Amúgy nagyon vicces, hogy biztosan láttátok, hogy az Empire Bradynek a tetejére most felmászott egy orosz pár, amikor megkérték.
0: Jaj, igen.
1: És hogy ebből egy ilyen nagyon viral dolog lett, és nagyon vicces, mert pont olyan maszkban voltam végig a klipben.
0: Jó, de téged nem szedtek volna a rendőrök a végén, ugye?
1: Igen. Úgyhogy ez itt teljesen véletlenül jött így ki, hogy már nagyon régóta meg volt, már egy éve kész voltunk a vizuális anyagokkal.
0: Na, mielőtt még meghallgatjuk itt a Petőfin, anélkül nem engedlek el, hogy a nyári tervekről nem esély, azt megtudtuk, hogy októberben fogsz pihenni, ami még jó messze van, de még hol láthatunk, hallhatunk téged, de hogyha netán jönne még újabb dal, kislemez, nagylemez, arról is mesélhetsz.
1: Igen, most szeptember 11-re tervezzük az új megjelenést, és akkor a kisebb ilyen fesztiválokon megtalálhattak, vagy ilyen kisebb céges rendezvényeken, szülinapokon, itt-ott előfordulok.
0: Tökéletes volt, ti további sok időt, kitartást és sikert neked. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk ma este.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Itt a Petőfi Rádióban, ez tehát a Feel Good, énekel nekünk Mira Monoka.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dalt hallgatod. Vendégem Nagy Barnabás, a The Pontiac zenekarból köszöntelek.
1: Én is köszöntelek, szia mindenkinek, hello.
0: Szerintem melegítsünk be egy kérdéssel, hogy vagytok nyáron, mennyire vagytok leterhelve?
1: Köszönjük szépen, nagyon. Van mit csinálni. A zenekarházatáján is, meg egyéb zenés dolgokkal is, úgyhogy folyamatosan csinálunk valamit, hál' Istennek, meg megyünk valahova, úgyhogy ez így van rendjén szerintem.
0: Tökéletes válasz, na még majd a tervekről megkérdezlek a beszélgetés végén. Így lettem, ez az újdonság címe, ez egy idei, friss kislemez. Átadom a szót, mesélj róla, mi inspirált, hogyan született meg ez a dóta.
1: Igen, így lettem, gyakorlatilag a címében benne van az is, hogy miről szól, gyakorlatilag ez egy ilyen, valahol az én fejemben egy ilyen fejlődés történet, valahogy tinédzser koromból indultam ki, akkor hallottam sokat azt a mondatot, ami a dalban is van, hogy ami nem megy, azt erőltetni kell. És akkor ez volt a kiinduló pont, hogy akkor mit is kell erőltetni, és akkor felsorolom a dolgokat, hogy

0: embernek a
1: dolgai.
0: A dolgai.
1: Igen, és hát ugye azt hiszem 2017-ben alakultatok ti meg.
0: Ja, igen.
1: Tehát beérett a gyümölcs mondhatni, és azóta is aktívak vagytok. Na hát, ha jól tudom, az Így lettem ennek kicsit túltekintve. Tavaly jelent meg a legutóbbi nagy lemez. Mit hozhat most így az Így lettem után a zenei portfólió?
0: Igen, készülünk további dalokkal is, még idén előjönni videoklippekkel együtt. Nagyjából még, hát én azt szeretném, hogy még legalább egy 4-5 dal megjelenjen idén, ami lehet, hogy egy kicsit nagyobb fa, mint amekkora a fejszín elbír.
1: Ez egy igen.
0: De mindenképpen érkezni fognak még a, szerintem még a nyár folyamán is, ősszel mindenképp, télen meg határozottan újabb dalok, és ezek egyesével fognak megjelenni, aztán majd a végén egy csokorba szedve egy nagy lemezt fognak kiadni reményeink szerint.
1: Akkor úton a következő?
0: Hát ez mindig úton.
1: Mindig úton van. Na hát figyelj csak, még egy kicsit akkor mondtam, hogy a nyárba belenézünk, hol láthatunk, hallhatunk titeket, a közönség, hol találkozhat veletek?
0: Jövő héten fogunk játszani a zenekarral Csongrádon, a Pál utcai fiúk zenekarral.
1: Azt a mindenit.
0: És ezt majd követi még egy pár állomás, amit most, ha hasamra ütök, vagy bárhova ütök, sem jut eszembe, de
1: közösségi
0: majd
1: a közösségi média
0: felületeinken ezek megtalálhatóak, ezek a dátumok. Ha minden igaz, ha nem, akkor meg majd gondoskodom róla. És egyébként meg a Kis Petivel, a gitárossal megyünk sokat duóban. Az is egy kis ínyenc falat a füleknek. Ez egy akusztikus műsor, saját dalokkal, meg mindenféle mással, szóval sok felé megtalálnak. Csongrád, Tiszapresszó, ez a következő fix zenekaros fellépés.
1: Tökéletes. Akkor nagyon-nagyon sok sikert nektek és kitartást. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Itt a Petőfiben zenél nekünk a The Pontiek, ez tőlük az újdonság, az Így lettem, fogad sok szeretettel.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dalt hallgatod. Soron következő nevünk a Santa Muerte zenekar, aminek idei Circus Maximus című lemezén található meg eredetileg az Így Akarom című rock és metal elemekből építkező dal. A srácok egyébként nem pihennek a nyáron sem. Július 17-én például Gárdonyban lépnek fel, augusztus 14-én Királyhelmecen, míg augusztus 27-én Szegeden állnak majd a színpadra. Nálunk viszont most azonnal szól az újdonság a csapattól, az Így Akarom, ezzel folytatjuk most a nemzeti dalban. Ez az.

0: emlékeztem.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyunk egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem Lukács Dóra, köszöntelek.
2: Hello, sziasztok.
1: És hát Kürtösi Nándor, megbeszéltük, hogy Nándi, köszöntelek, szervusz.
3: Üdv, sziasztok.
1: És hát doppergés kérek, Fedora and the World Stylers.
2: Igen, tökéletesen sikerült kimondanod.
1: Köszönöm szépen. Még mielőtt a Bounce Back című dalról beszélgetünk, egy kicsit meséljetek nekem erről a felállásról. Hogyan indult el ez a formáció?
2: Egy pár évvel ezelőtt elkezdtünk közösen dolgozni Nándival, illetve a Suefóval, Sándorral, Lakatos Sándorral, ha már ilyen vezetéknév, keresztnév infoadás van, hivatalosság van. Mana-mana kiadónál dolgoznak a fiúk, ez az övéke, és akkor dolgoztunk együtt pár trekken, és kitaláltuk, hogy ez tök jól, gördülékenyen működik, akkor csináljunk együtt egy projektet, ami lényegében nyilván saját dalok, a hip-hop, a drum and bass, a dub zene és a világzene mindenféle formájával vegyítve. Ugye én főleg elektronikus zenéken dolgozom, MC Fedoraként, főleg drum and bass-en, dubstep zenéken, és ez egy picit most egy más utakra vezető, dalokat készítő projekt, amivel már élőben is felléptünk többször az elmúlt hónapokban.
1: Azt a mindenit, Nándi, kiegészíted?
3: Nagyjából elmondott Dóri minden.
2: Most jött ki a lemez, az még arról beszélhet esetleg.
3: Hogy még annyi háttérinfó talán.
1: Igen.
3: Hogy 18 körül volt az első közös trackünk, szerintem előtt nagyjából 10 éve találkoztunk össze mindenit. Valahogy, és 18 körül volt az első közös track.
2: Igen, én erre már nem igazán emlékszem, elég sok minden volt azóta, de hiszek neked, abszolút.
3: Jó, hát te sokkal mozgalmasabb életet élsz, mint mi. Ja, és itt a Covid alatt egyébként, akkor még nem ezen a néven, de már toltuk együtt egy ilyen felvételkoncertet, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
1: Ezt a mindenit neki. Akkor hát lassan 10 éve tart ez a projekt, hát 2026, igen.
2: Hát igazából, amikor valamit úgy, hogy valamire ráfekszel, és igazán komolyan veszed, szerintem onnan kezdődik egy közös projekt, úgyhogy mondjuk, hogy fél éve.
1: Jó, oké, akkor fél éve. Na, egy kicsit fejtsük meg a Bounce Back című dalt. Mi inspirált titeket? Miről szól? Hogyan állt össze ez a track?
2: Kezded, Nándi, zenével. Átadom azt.
3: Jó, oké. Én maximum a zenei alapokról tudok beszélni.
2: Arra
3: szöveget
2: kíváncsi.
3: Dóri írta. A zenei alapok azok nagyjából 6 éve legalább elkészültek. Aha. És porosodtak, de Dórinak egyéb bokros teendői voltak, turnézott mindenfelé az országban, meg azon kívül is. Úgyhogy ja, körülbelül tényleg egy ilyen fél évvel ezelőtt kapcsoltunk rá erre, és akkor kerültek elő az alapok. Aztán Dóri átszelektálta, hogy mi az, ami használható szerinte, és mi az, ami kevésbé. Ez így például megmaradt, és ebből lett a Bounce Back.
1: És ebből lett a Bounce Back. Na, még mielőtt meghallgatjuk, itt a Petőfin kettő kérdés jutott eszembe. Az egyik, hogy terveztek-e hozzá valamilyen képi, videós, vizuálanyagot, bármit?
2: Még ez is lehet. Aha. Egyelőre nem döntöttük el, hogy melyik trackhez csinálunk. Ugye ma már az van ezekkel a videóklippekkel, hogy nem biztos, hogy érdemes egy óriás nagy stábbal hatalmas nagy sztorit forgatni, pedig ez tök jó volt. Van is egy-két ilyen klippem a régmúltból, amit én nagyon szerettem készíteni. De hogy ma már ugye ezek az egyszerűbb, akár AI-os megoldások is, nem biztos, hogy ragaszkodnék egy ilyenhez. Úgyhogy meglátjuk. Most kijött a lemez, és igazából szerintem, ha valaki meghallgatja a dalokat, akkor nem biztos, hogy kell hozzá egyelőre képi, vizuális anyag. Elég sok témát feszegetek a lemezen.
1: Tiszta sor. És akkor még mielőtt meghallgatjuk, a másik kérdés pedig az, hogy mondtátok, hogy külön-külön is működnek a projektek, nyilván az életutak, viszont mit hozhat ez a közös projekt, hova szeretnétek kifuttatni, mi a következő lépcsőfok, vagy néha-néha kijön majd egy-egy dal, és ez így egy jó irány, ez is tökéletes válasz.
2: Mindenképp készítünk új dalokat. Uh-huh. Szerintem Nándinak a gépén már csücsül egy pár. Most egy-két drum and bass tracket MC Fedoraként ki fogok adni a közel jövőben, sőt a következő hetekben, hónapokban, és aztán egyértelműen, amik nekem is ott porosodnak, új szövegek, abból tök jó lenne valami újat készíteni. Én azt gondolom, hogy a folytonosság és a folyamatos dalkiadás az nálunk működhet, és nem fogjuk eldönteni, hogy most ez egy lemez lesz, egy videóklip, hanem éppen ami jön, go with the flow.
1: Hát akkor én azt mondom, hogy itt a Petőfin szóljon, tehát a Bounce Back a Fedora and the World Stylers-től.

0: világon.
1: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészettörténet. Kicsit szűkítem, a festészet világában fogunk kalandozni, hiszen már napvilágot látott egy elég nagy, szó szerint és egyébként tartalmában is mű, méghozzá a Budapesta Festők szemével című antológia, hogy antológia-e, vagy egy, nem tudom, képgyűjteményekkel és különböző írásokkal dúsított könyv. Ezt mindjárt megbeszéljük a velem szemközt ülő Monnos Péter művészettörténésszel. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szerkesztője vagy ennek a bizonyos könyvnek, akkor most ez egy antológia, hogy akkor mit gondoltak a 20. századi festők Budapestről?
2: A képeiken keresztül igen, de ez egy tanulmánykötet tulajdonképpen. Egy album és egy tanulmánykötetnek a házasságából született, 560 oldal, van benne 13 tanulmány, 8 szerzőtől. Én is írtam bele sokat, de az adott területek legjobb szakértői tiszteltek meg azzal, hogy vállalták a felkérést, és tényleg olyan tanulmányok születtek, hogy amikor megkaptam, akkor is elolvastam őket többször, és amikor kijött a nyomdából a könyv, akkor még egyszer, és rá kellett jönnöm, hogy nagyon jó választottam a szerzőket.
1: Még mielőtt rátérünk arra, hogy miket tartalmaz, milyen írásokat, milyen képeket vagy fotókat a különböző festőktől, vagy milyen gondolatokat a különböző íróktól, alkotóktól, azelőtt olybá tűnik egyébként, valamennyire ismerve a munkásságodat, Péter, hogy te az ilyen rövid, 200 oldalas, 100 oldalas műveket nem nagyon szereted, csak az ilyen nagy lélegzetvételű munkákhoz nyúlsz hozzá.
2: Az az igazság, hogy azért ezekben a képek dominálnak, tehát egy 100-200 oldalas könyvben csak 100-200 képet lehetne betenni, mert az is egy régi mániám, hogy a festményeket a lehető legnagyobb méretben kell reprodukálni, mert hogy közelíteni kell a valós mérethez, és ez általában akkor van, vagy akkor közelítünk, hogyha két oldalas vagy egy oldalas reprodukciót teszünk a könyvbe. Tehát az nem azt jelenti, hogy mire elolvassa az olvasó ezt a könyvet, akkor belerokkan szellemileg, hanem lehet ezt egy-egy tanulmánnyal is naponta végezni, és a lényeg azért a képi tartalom, ami azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus, mert Budapest egy olyan téma, amiről azt gondoltam én is, amikor nekikezdtem a munkának, hogy annyi könyv született róla, hogy biztos nem lehet újat mondani. Na most ehhez képest csak ilyen valóban ilyen 100-200 oldalas egy-két könyv látott napvilágot, amiben mindig ugyanazokat a műveket reprodukálták, amelyeket jól ismerünk, úgyhogy én átfésültem a teljes aukciós anyagot, a műkereskedelmi anyagot, a múzeumi képeket, és abból kiválogattam több ezer Budapest témájú képet, és abból került 550 festmény a könyvbe, úgyhogy soha nem látott válogatás, és azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen a világon nem nagyon van.
1: Most, ahogy elmondtad, hogy milyen munkafolyamat árán, fogalmazhatok így nyugodtan, jött létre ez a könyv, 15 éve ezzel foglalkozol, Péter?
2: Nem, én igyekszem mindig koncentráltam, és nagyon gyorsan dolgozni, tehát ez gyakorlatilag olyan, egy régi vágyam volt ennek a könyvnek az elkészítése, de nem volt eddig lehetőség, meg mindig beelőzött valami más, úgyhogy ez gyakorlatilag olyan egy-másfél év, de mondjuk az gyorsított a tempót, hogy most más szerzőkkel is dolgoztam, tehát az írásnak csak a, mit tudom én, a egy negyede jutott rám, a képszerkesztés, meg a formába öntés, a grafikus barátom a Fáku Árpáddal tartott ennyi ideig.
1: Azért kérdeztem, mert hogyha mindennek is utána nézel, mindent is átbogarászol, mindent is elolvasol, akkor egyébként egymagad, egyedül, egy év alatt, másfél év alatt, két év alatt ezt nem tudod összehozni.
2: Nem, ezt a könyvet biztos, hogy nem, ez egy akkora téma Budapest, és annyi korabeli forrást kellett még így is átnéznem, ami az óriási segítség volt az Arcanum, tehát ez a szerintem unikális és hungarikumnak nevezhető korabeli folyóirat és újság adatbázis. A másik pedig a Fortepán, amit remélem minden hallgató ismer már, mert ez szintén egy világra szóló szenzáció, hogy egy ilyen fotóadatbázis a rendelkezésünkre áll, és ennél a témánál különösen fontos volt, mert több tízezer, de lehet, hogy százezernyi Budapest témájú fotó van itt, úgyhogy én igyekeztem minden festményhez a legjobb, a legjobban passzoló pár darabokat a korabeli fotókból megtalálni.
1: Miért beszélünk arról, hogy mely festők, milyen művei kerültek be, és hogy kik írtak különböző gondolatokat pár oldalon keresztül ebbe a bizonyos hatalmas alkotásba, a Budapest a festők szemével. Viszont azt említetted, hogy nagyon régóta tervezted már, ez csak mindig beelőzött valami. És alapvetően ugye te egy szabadúszó művészettörténész vagy, te kerested meg a Tamást, Tunelika Kizelbakot, hogy akkor most már itt az ideje megcsinálni, vagy éppen nem volt semmi feladatod, vagy a Tamás talált meg téged, hogy akkor két biciklizés között nem ész gyorsan egy ilyen?
2: Mindig úgy alakul, hogy a előző könyvet, amikor leteszem, megcsináljuk a kiállítást, akkor azonnal a Tamásban fölmerül az ötlet, vagy a kérés, hogy na, akkor mi legyen a következő. És akkor elővezetem az aktuális ötletet, és most ugye az utóbbi könyv, aminél beszélgettünk is, ha jól emlékszem, a megtalált képek volt, és utána a kiállítás kapcsán, vagy a kiállítást követően leültünk, én elmondtam ezt a régi ötletemet, hogy szerintem Budapestről kéne csinálni egy könyvet, a Tamás nagyon örült neki, és akkor innentől kezdve, hogy úgy mondjam, az öldjelzést az ember megkapja, akkor elkezd ezzel ezerrel dolgozni, először a forrásokat kutatja, a festményeket, és akkor végül a fejemben összeáll egy narratíva, egy történet, egy dramaturgia, hogy lehetne, ahhoz megkerestem a tökéletes szerzőket, és akkor utána már csak a gyaloggalop, vagy a galop része volt hátra, a tördelés az olyan egy-két hónap alatt megvolt.
1: Az van, hogy tök kézenfekvő a téma, itt élünk ebben a gyönyörű városban, Magyarország, illetve Európa közepén, hogy nem született még egy ilyen jellegű antológia ebből?
2: Ezt nem tudom. Tehát a magyar piac az elég kicsi, egy ilyen könyv nagyon drága, tehát azt kell, hogy mondjam, talán még ezt nem mondtam, de hogyha én végigkövetem egy ilyen kötetnek a születését az elejétől, gyakorlatilag az ötlet meg fölmerülésétől a nyomdagépről való, vagy a kötészetről való gördülésig, és ez olyan költséget jelent, amit rentábilisan nem lehet kiadni. Tehát, hogy valószínűleg az is az oka, hogy egy kisebb könyvet, ami szerényebb, azt nagyobb példányszámban el lehet adni, azért ez a könyv nem olcsó, ez meghúzza annak a határát, hogy kik vásárolják meg, tehát üzletileg nem fontos, ez egy nagyon nagy elkötelezettség kell, meg egy nagy szufla, hogy az ember ne kiveselkedjen és megszülessen. Születtek könyvek egyébként, de azok ilyen ehhez képest olyan kis picurkák.
1: Hát ennek az egynegyede körülbelül.
2: Igen.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, a közelmúltban látott napvilágot, az egyik legújabb, gigantikus műve, amiben nem csak ő vett részt, már mint a műkészítésében, hanem rajta kívül nagyon sokan. A címe az, hogy Budapest a festők szemével. Kicsi szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Molnós Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Már napvilágot látott a legújabb műve, az egyik legújabb műve, a címe az, hogy Budapest a festők szemével. Még egyszer köszöntelek, Péter, de jól jöttél.
3: Én is üdvözlök. Téged is, meg a hallgatókat.
2: Budapest
3: is.
2: A festők szemével, magyar festők szemével, külföldi festők szemével. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően téged a 20. századi magyar festészet érdekel leginkább, de hát azért Cézánról, Van Goghról is írtál mindenféle tanulmányokat, szóval, és Budapestet nem csak magyar festők festették.
3: Hát az biztos, hogyha Cézán lefestette volna Budapestet, akkor is bekerült volna, még az is lehet, hogy a címlapra, de így is kerültek be nemzetközi vagy külföldi festők a kötetbe. A legtöbb képpel Rudolf von Alt, aki egy nagyon éres 19. századi akvarellista volt. Az a szerencsék, hogy ő többször is járt, legalább háromszor Budapesten, illetve Pest-Budán, és gyönyörű akvarelleket festett, és ezekből aztán készített egy kiadó ilyen veduta sorozatokat, amelyeket kötetbe rendezve árusítottak. Tehát tulajdonképpen a Rudolf von Altnak a városi látképei terjesztették el először Budapest szépségét Európában, mert ezek több száz példányban készültek ezek az albumok, és ezeket meg lehetett vásárolni, és az arisztokraták, a nagypolgárok ezeket, ha érdeklődtek Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa iránt, akkor annak idején megfestették, és nagy szerencse, hogy nem egy egyszerű akvarellista, hanem Rudolf von Alt, ma úgy látom én is, de a majdnem minden művészettörténész, hogy a 19. század közepének és második felének legjelentősebb akvarell festője volt, úgyhogy ebbe a kötetbe is több tucatnyi, és a kiállításon is egy nagy vetítés segítségével több tucatnyi budapesti látképe került be. Rajta kívül is fordultak meg Budapesten festők, és le is festették a várost, de igazából nemzetközi szinten, nemzetközi kvalitásban ő az, akitől ismerünk pest-budai témájú képeket, úgyhogy mondjuk a kötetnek a 95% a magyar festők műveit tartalmazza.
2: Most a 19. századot említetted, meg Rudolf von Altot említetted. A 2026-ot írunk már. Mikor kezdődik, és meddig tart? Mert hogy azért most is fel lehet fedezni olyat itt-ott, a Dunakorzón például, hogy valaki ott áll egy állványnál, és akkor festeget. Lehet, hogy még nem ismert festő, vagy csak az lesz. De lehet, hogy nem tudom, 25 évvel ezelőtt valaki lefestette, és 2001-ben még készült egy olyan kép, ami mondjuk belekerülhetett volna.
3: Belekerülhetett volna, de mondjuk mi olyan, vagy én a 80-as évekkel lezártam a történetet, és mondjuk kezdődik a 19. század közepén, tehát mondjuk Barabás Miklóstól egy 1854-es fantasztikus fiúportré nyitja a sort, amelynek a hátterében látható a budai vár, még a nagy falakkal, a vízivárossal, a víziváros templomaival, az mondjuk egy ilyen indító kép, és tart Mácsai István és Szene Béla művészetéig a 80-as évekig, úgyhogy körülbelül egy olyan 130 évet fölölel ez a történet. A ma Budapestet festőkét majd megcsinálja valaki más.
2: És pont ez lett volna az egyik következő kérdés Budapest a festők szemével. Csendéleteket tartalmaz különböző budapesti utcaképekről, épületekről, vagy hogyha valaki, mint ahogy említetted, fiúportré, hogy igazából ott a központi téma az, hogy ott van rajta az a fiú, akinek a portrét meg, és a háttérben lehet, hogy lehet látni, nem tudom, a szecskának a bal felső csücskét.
3: Ez egy kivétel, mert a képek döntő többsége utcakép, városkép, régen úgy mondták, hogy veduta, látkép mondjuk, ugye ha most nem árulunk el titkot, itt ülünk a Dunán, a Duna felszínén, ugye az A38-on, a Duna egy olyan motivum volt, amely minden ide látogató külföldi utazónak, festőnek és magyar festőnek is egy központi motivum volt, mert azért ne tagadjuk, ilyen fekvéssel nem nagyon rendelkezik egyetlen európai főváros sem. Ez nagyon sokakat megihletett, tehát a képek egyébként döntő többsége valamilyen budai magaslatról letekint a festő, és megfesti a Duna kék szalagját, a rajta átívelő csodálatos hidakat, a jobb oldalon Buda látképével, bal oldalon pedig Pesti, és egy csomó olyan ismert épületet, amelyeknek a döntő többsége ma megvan, de olyan is, ami már elpusztult az idők során.
2: Ebben a bizonyos 150 évben, amit említettél, cirka 150 évben azért pár művészettörténeti korszak vagy stílus felbukkant. És egyik másik nem pont arra hajaz, hogy akkor mindent fel lehet ismerni rajta. Ezek a bizonyos képek, amik belekerültek, például egy impressionista kép Budapestről, az meg lehet mondani, hogy hol készült éppen?
3: aki ilyen témát választott, azért akkor, amikor ezt a képet festette, budapesti témájú képet, akkor valamennyire kötődött a natúrához, a látványhoz, azokhoz a formákhoz, amik előtte voltak. Tehát még egy olyan festő is, aki mondjuk, ha egy csendéletet fest, akkor jobban elrugaszkodik a valós látványtól, az, amikor egy budapesti látképet fest, azért igyekszik olyan motivumokat, olyan szintű realizmussal ábrázolni, hogy a nézőben legalábbis az emlékét, a távoli emlékét, vagy a teljesen reális emlékét fölkeltse.
2: Hány kép került bele? Ezt már említetted, gyorsan még egyszer.
3: 550 festmény van a könyvben, a kiállításon nyilván ennek csak a töredékét tudtuk bemutatni.
2: Mert hogy nem csak egy könyvről van szó, egy ilyen hatalmas antológiáról, hanem egy kiállításról is. A kiállításról majd a későbbiekben beszélünk, viszont nyilván számtalan olyan kép született az elmúlt cirka 150 évben, amely Budapest témájú, tematikájú. Nem lehetett mindent beletenni, gondolom válogatni kellett. A művészettörténész, a kurátor a saját szűrőjén átszűrte, és akkor megmondta, hogy hát ezt már nem fogjuk beletenni.
3: Így van, néha nagyon fájó volt ez az önkorlátozás, mert az soknak tűnik az 550, de ha azt mondom, hogy mondjuk olyan 4-5 ezer képből lett ez kiválogatva, talán annyiból nem, de olyan 3 ezerből biztos, akkor itt ki kellett hagyni nagyon jó képeket is. Néha azért, mert nem volt róla színes reprodukciónk, mert azóta is lappang mondjuk megszületett a 19. század végén, és elveszett, és csak egy régi fényképfelvétel, vagy egy régi részkarc másolat maradt fent róla. De a válogatás szempontja elsősorban a kvalitás, a művészi minőség, úgyhogy én igyekeztem a legjobb, legszebb, leglátványosabb, legizgalmasabb budapesti képeket betenni ebbe az 550-es válogatásba.
2: Említetted a különböző internetes hozzáférési lehetőségeket. Van, aminek utána lehet olvasni, van, amit meg lehet nézni képen, stb. Stb. Mindent az internet bugyraiból gyűjtöttetek, vagy van olyan a sok kép közül, hogy pontosan tudjátok, hogy Tihanyi egyik képe éppen kinél van, Budapest melyik kerületében, Magyarországon, hol, gyors telefon, jövünk, hozunk lámpát, meg fényképezőgépet, és akkor lefényképezzük.
3: Hát igazából ez a jellemzőbb. Tehát aki ezzel foglalkozik, és könyveket készít, mint én, és leginkább a Kizelbak Tamás, aki meg napi kapcsolatban van a műgyűjtőkkel, mi azért nagyjából tudjuk, hogy az egyes képek, amelyek bekerültek a könyvbe, azok hol találhatók fizikailag is, és akkor a Magyarország legjobb fotósát, aki Darabos György, és nem szorul rá reklámra, csak a könyv valódi alkotótársa, azért említem a nevét, ő elment, lefotózta. Van olyan gyűjtemény is, aki egy budai, a Pasaréti tér közelében élő gyűjtő ismerősöm, aki csak budapesti témájú ábrázolásokat gyűjt, ő főleg mondjuk 19. századi sokszorosított grafikát és fantasztikus plakátokat. Ennek a könyvnek szerintem az egyik fontos erénye, hogy elég tágan kezeli a festészetet, tehát például a Budapestről született idegenforgalmi plakátokról egy külön fejezet került be, Katona Anikó tollából, fantasztikus írás, hihetetlen szép reprodukciókkal, tehát, hogy nagyon széles érdeklődési körű olvasók is megtalálhatják a kedvencüket benne.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél elő.
3: Szívesen jöttem.
2: Napvilágot látott már a Budapest a festők szemével című, hát nem kisméretű és nem vékony antológiátok. Többes számban mondom, mert hogy te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, de többen vettetek részt ugye a készítésében. A fotóst már említetted, na de hát rajta kívül ugye azért számtalan művészettörténész írt különböző hosszúságú a képekkel a kapcsolatos írásokat, amiket nyilván te lektoráltál.
3: Így van. Másodikként azért a grafikus személyt szeretném megemlíteni, mert ő egy állandó alkotótársam, Fáku Árpád, és neki köszönhető, hogy ilyen minőségű, ilyen esztétikus kiadványok születnek. De hát a művészettörténész kollégák is fantasztikusat alkottak. 19. századról itt egy remek tanulmány, Sármány Parsons Ilona. Nagyon sokan ezt a tanulmányt szeretik a legjobban, ő hihetetlen jól ír, az angol szász iskolát képviseli, részben Angliában, részben Bécsben él, és nagyon gördülékenyen, de a minden szakmai elvárásnak megfelelően ír. Egy nagyon szép tanulmányt írt Bellák Gábor Medjánszki Budapest képeiről, nem sok van, de azok fantasztikus minőségűek. Hihetetlen jó tanulmányt olvashatnak, ahogy említettem, Katona Anikótól, aki több mint 10 éve legalább az Budapest idegenforgalmi plakátokkal foglalkozik, kiállításokat is csinál, tanulmányokat is, és ebben egy hatalmas összefoglaló írás mutatja be, főleg a századfordulótól, hát egészen a 60-as évekig született, de leginkább a 30-as évekre koncentráló magyar plakátművészetet. Mácsai Istvánról egy megrendítően szép tanulmány Bénagy Anikótól, amit olvashatunk. Kontuli Béláról én írtam, Vaszari Jánosról én írtam, de Vaszariról írt Kaszás Gábor kollégám is. Tehát egy elnézést, ha valakit kifelejtek, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon változatos, tágmerítés, többféle megközelítés tartalmazó válogatás olvasható, amit kifejezetten ajánlok arra, hogy egy nap egy tanulmány, és utána a képek nézegetése.
2: Azon gondolkodom közben, Péter, hogyha az ember ilyen tematikában egy ilyen hatalmas művet készít, vagy készítenek többen, akkor egyébként a felosztás, a különböző fejezetek készítése az több szempontból lehetséges. Alkotók szempontjából, különböző műfajok szempontjából, hogy milyen stílusú képek születek, art deco, vagy nem tudom, impressionista, vagy nem tudom, budapesti kerületek szempontjából, osszuk fel fejezetekre. Számtalan lehetőség van, hogy lehet tagolni ezt a bizonyos művet.
3: Ez így van, és én is sokat gondolkoztam rajta, de mindig az most is az történt, ami mindig, hogy maguk a művek kényszerítették ki az egyes csomópontokat, amik köré szerveztem a tanulmányokat. Tehát átnéztem a megfelelhető műtárgyanyagot, az látszott mondjuk, hogy kik azok, akik szisztematikusan foglalkoztak Budapesttel. Ilyen volt Vaszari János, róla ezért mindenképpen kellett egy külön tanulmány, sőt az ő esetében kettő is, mert hogy az egyik fontos témája pesti korzó volt, és erről a témáról nagyon szép képek születtek, de voltak Budán, a Attila körúti műteremháza kilátásából született művek is, erről is született egy tanulmány. Akkor van Kontuli Béla, aki szintén szisztematikusan, szinte programszerűen festette Budapestet, és van Mácsai István, aki pedig szinte a fél életművét itt, mint egy élő kamera gyűjtve az információkat, a motivumokat, Budapestet járva hozta létre az életművét, és róla is született egy fantasztikus írás. Tehát igazából a műtárgyanyag meghatározta azokat a centrumokat, amelyek igényelték a tanulmányokat.
2: Az van, hogyha végig gondolom ezeket az alkotókat, akiket említettél, és van, nem tudom, egy ilyen gondolatom nekem, hogyha Budapestről kép készül, nyilván ez csak ilyen filmbeli

0: gondolat, ilyen hollywoodi rózsaszín köntösben, hogy akkor az adott művész kiáll, nem tudom, a Dunakorzóra, felmegy a Citadellára, és akkor ott nem tudom, lefesti. Na de hát az említett művészek közül nyilván van olyan, aki ezeket a bizonyos képeket, nem tudom, fotográfia alapján, emlékezet alapján, nem, Rómában készítette, vagy bárhol máshol készítette. Ezek nem feltétlenül olyan képek, ami úgy készült, hogy a művész kiment a saját kis palettájával, ecsetével, festékeivel, és akkor ott megcsinálta.
1: Az alkotás folyamata korról korra és művészről művészre változik, tehát itt van nagyon sok 19. századi kép, ugye 1885-ben maga a város vezetősége határozta el, hogy kiír egy pályázatot. Egyszerűen látták, hogy olyan kevés budapesti témájú vagy pest-budai témájú kép születik, hogy ezt gondolták, hogy serkentik egy nyilvános pályázattal, és ők meghatározták Budapest bizonyos nyilván nagyon jelentékeny vagy szép épületeket mutató pontjait, és azokra pályázatot írtak ki. Akkor a festők valóban kivonultak, de kisméretű vázlatokat készítettek, akár ceruzával, papírra, vagy egy kis falapra, festékkel, és utána maga a mű, az nyilván a vázlatok alapján a műterembe készült el. Ott van mondjuk Kontuli Béla, akinek a háza a Szerina úton volt, és a műterem ablakából tárult föl az a látvány, amit számtalan festményen rögzített a Dunával, a Dunán átívelő hidakkal. Vasari szintén valószínűleg akvarelvázlatokat vagy pasztelvázlatokat készített a pesti korzón, és a képeket otthon hozta létre. Fotót majdnem minden művész használ, de szisztematikusan, például a Mácsai abszolút úgy dolgozott, hogy járt a Budapestet kamerával, akkoriban volt Super 8-as, azzal rögzített filmjeleneteket, fotózott, mindig a nyakába lógott a fotomasinája, és utána a fotókból kiemelt bizonyos részleteket, és abból létrehozott egy új kompozíciót.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnos Péter művészettörténész, már napvilágot látott a legutóbbi munkája, vagy legújabb munkája, címe az, hogy Budapest a festők szemével. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnos Péter művészettörténész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Budapest a festők szemével már napvilágot látott ez a gigantikus mű, számtalan kép van benne, nagyon sok írás van benne, és nagyon sok időt ölel föl. Cirka 150 évet említettél, ugye? Tehát, hogy azt említetted, a 80-as években zártad le, körülbelül 80-as évek közepe magasságában. Ami utána született, az majd valaki más egy másik kötetbe beleteszi. Na most, úgy el lehet-e választani, vagy el kell-e választani egymástól, hogy nyilván, amikor ezek a művészek alkottak és megfestették azokat a képeket, akkor különböző történelmi korok voltak. A boldog békeidő, két világháború között, gulyás kommunizmus, stb. Ezeket bele kell tenni ebbe a különböző írásokba, vagy felfedezhető a politikai helyzet, az adott társadalmi politikai, őket körülvevő világváltozása, el kell választani, vagy szervesen hozzátartozik.
2: Ez elkerülhetetlen, hogy benne legyen. Én szoktam mondani, hogy mindenképp egy történet, igazából mindenképp 1000 történet, és hogyha ebbe a könyvben van 550 festmény, akkor az adott esetben 550 000 történet, és a minimum, hogy az adott alkotónak az élettörténete, és azon keresztül az ország, a korszak, a város története bekerül. Én nagyon szeretem, hogyha nem csak a mű tisztán esztétikai szempontból kerül elemzésre, hanem azok a befolyásoló tényezők, inspirációk, élmények, amelyek a mű létrehozásában közrejátszottak, és ez a történelem maga. Tehát ez nem csak Budapest a festők szemével, hanem egy Budapest történelem is, tehát nem véletlenül külön fejezet foglalkozik a Budapest pusztulásával, akár a török korban, akár 44-45-ben Budapest ostromakor, mert azért azt tudni kell, hogy a mi városunk talán Dresdán kívül Budapest vagy Európában az a város, amely a legtöbbet szenvedett, tehát hogy itt kevés olyan város találunk, ahol minden egyes híd be volt robbantva szisztematikusan a Dunába 1945-ben, és hogy nyilván a Budapestet járó akkori festők ezeket le is festették, úgyhogy nem egy ilyen bele is került a képbe. Úgyhogy ez nem csak művészet, hanem történelem is.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Eleddig erről a könyvről beszéltünk, Budapest a festők szemével, de ez igazából kettő az egyben túin van, mert hogy ott a Falk Miksa utca elején ehhez kapcsolódik egy kiállítás is.
2: Nagyon régen kitaláltuk ezt Kizabak Tamással, hogy úgy érdemes könyvet kiadni, hogy a könyvben bemutatott műveknek legalábbis egy részét, egy válogatottat bemutatunk a maga valójában a közönségnek, és összekötjük a könyv bemutatóját egy kiállítás megnyitóval. Ez történt most is, június 21-én, ha jól emlékszem, akkor volt a kiállítás megnyitója, fantasztikus volt. Azért említem csak, mert sikerült két igazi legendát megkérni, Másik Jánost, aki zenélte el, énekelte a Budapest című dalt, amit Bereményi Gézával és Cseh Tamással írt, és eljött Mácsai Pál, a színész is, aki hihetetlen, számomra megdöbbentő pontossággal, szinte művészettörténészi tudósi precizitással elemezte saját édesapjának a Pesti utca című képét, amit kiállítunk a tárlaton, úgyhogy egy óriási élmény volt, szóval van a kiállítás a Kizába galériában, Falk Miksa is a körút sarkán, és ugyanúgy hirdettük meg, hogy ez körülbelül július közepéig fog tartani. Nem árulok el titkot, eddig minden kiállításunknál a közönség igényének meghajolva meghosszabbítottuk, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez biztos, hogy július végéig mindenképpen látható lesz.
1: Azt már említetted, hogy a könyvbe bekerült képek úgy készültek, hogy pontosan tudtátok, hogy hol vannak azok a képek, elmentetek, fotó, elkészült, aztán utána bekerült a könyvbe. Ezek a bizonyos képek, amik kiállításra kerültek most ott a galériában, ezek gondolom kb. Ugyanígy lettek elkérve a megfelelő magán vagy közgyűjteményekből. Kizábak Tamás, hogyha oda telefonál, akkor gondolom neki odaadják.
2: Hát feltétlenül, ha én is oda telefonálok, akkor
1: akkor is?
2: Ők is, vagy mások is talán, de ugye itt vannak múzeumi képek, a Kisceli Múzeumban, ami fantasztikus budapesti anyagot birtokol, és a Magyar Nemzeti Galériából is érkeztek, de mondjuk a képeknek a 80-90%-a magángyűjteményekből jön. Olyan is van ezek közül, amelyeket soha nem mutattak még be a nyilvánosság előtt. Tehát olyan, azért is érdemes megnézni szerintem, vagy akinek kedve van eljönni egy tárlatvezetésre, mert szoktam tartani. Tehát nagyon sok történet kapcsolódik a képekhez, és olyan művek

0: ilyeneket is láthatnak, amelyeket az elmúlt 50 évben nem láttak, és lehet, hogy még a következő 50 évben sem fognak, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom a kiállítást.
1: A köz- és a magángyűjtemények, az mindegyik Magyarországhoz kapcsolódik, mert hát az említett művészek azért olyan nagyságú művészek, hogy könnyen előfordulhat, hogy nem tudom, egy franciaországi helyszínről, magángyűjtőt, közgyűjteményből, akárhonnan kellett azt kölcsönként, oda kellett elutazni, lefényképezni.
0: Ez mind magyarországi gyűjteményből van. Olyan van, aki él New Yorkban gyűjtő és Budapesten, de szerencsére ezek a képek a budapesti otthonában voltak, és a egyetlen Rudolf Alt akvarelt, amit bemutatunk, az is szerencsére olyan tulajdonostól érkezett, aki Bécsben is él, és Budapesten is, tehát ő el tudta hozni. Tehát ezek a képek itt vannak ebben a zövében, ebben a városban, amelyről a kép témája is szól.
1: Egy-két utolsó kérdés most már tényleg a végére. Ez a bizonyos kiállítás. Maradjunk a kiállításnál, a könyvet hagyjuk, mert azt szerintem megbecsülhetetlen, vagy kiszámolhatatlan. A kiállításnak, vagy a kiállításon lévő képeknek az összértéke megvan?
0: Megvan. Már a biztosítás miatt is. Ez kb. 3 milliárd forint. Tehát nem, ma már ezek a képek nem számítanak olcsónak. Én amikor tárlatot vezetek, akkor föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy van olyan terem, egyébként pont a Vasarinak a képeit tartalmazó terem, ami önmagában csak az a pár kép körülbelül 1 milliárd forintos értéket képvisel. Ezt jó tudni, vagy fontos tudni, vagy lehet, hogy a nagy közönségnek ez csiklandozza érdeklődését, de azért valójában itt az a lényeg, hogy itt múzeumi művészeti, esztétikai értékek vonulnak föl, amelyeken keresztül talán visszautazhatunk az időben. Tehát én egy kicsit egy időutazásnak is szoktam nevezni ezt a kiállítást. Mindenkit érdekel engem feltétlenül, hogy az általam látott tájrészletek, városrészletek hogy néztek ki 50-100-150 évvel ezelőtt, és erre ez a kiállítás tökéletesen alkalmas.
1: Legeslegutolsó kérdés most már a végére, Péter. Bármennyire is te vagy a szerkesztője ennek a könyvnek, és bármennyire is néha ki kell lépned a saját tetszési indexedből, azért nyilván van olyan a sok-sok kép közül, ami bekerült, vagy ami a kiállításon van, amire azt mondja a szerkesztő Molnos Péter művészettörténész, hogy ez a kedvencem, ez tetszik a legjobban. És ha igen, akkor melyik az?
0: Több ilyen is van, most a Kontoli Bélát említeném, akinek az egyik képe föl is került az egyik címlapra, mert ötféle címlappal került kinyomtatásra a könyv, de nem is azt mondanám, hanem van egy budapesti látkép Kontoli Bélától, amely a szívemhez közel áll, mert egy személyes történet is fűződik hozzá. Körülbelül 25 évvel ezelőtt, amikor még egy ilyen kis hátulgombolós ecseri látogató művészettörténész voltam, de én minden szombaton elmentem az ecseri piacra, és egyszer az orrom előtt láttam egy gyönyörű Kontuli Béla képet, budapesti látkép, valaki alkudozott rá, én mögötte állva imádkoztam, hogy hagyja ott a képet, hogy megvehessem, de pechemre odafordult hozzám, és megkérdezte, hogy Péter, szerinted érdemes ezt a képet megvenni 100 000 forintért? Na most ez az a helyzet, amikor az ember ugye becsüli magát annyira, hogy az igazat mondja, és végül mondtam, hogy azonnal vedd meg, mert ha nem veszed meg, én veszem meg. Na most így vesztettem el ezt a lehetőséget, de végül bekerült a kép az MBA gyűjteményébe, és most ki is állítottuk, tehát, és frissen letisztítva, tehát az eredeti színek most láthatók először. Úgyhogy ez egy kedvenc kép, gyönyörű, és mindig úgy gondolok rá, hogy ez majdnem nálunk lóg otthon a lakásban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.